0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: megtalál.
1: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: holnapra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Slágerei.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy.
0: Balaton Rádió. Éjjel nappal. A legjobbakkal.
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: csalódásom.
1: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Tisztelt hallgatóim, hölgyeim és uraim! Jövőre lesz 200 éve, hogy 1804-ben hatályba lépett Európa és tulajdonképpen az egész világ leghatásosabb, legnagyobb kihatású polgári törvénykönyve, a francia polgári törvénykönyv, a Code Civil. Napóleon égisze alatt jött létre, de természetesen lényegét nem ő készítette elő, hiszen ez a kódex már a 18. század közepe óta érett, jogtudósok sora dolgozott az előkészítésén, de a forradalom, a francia forradalom és Napóleon hatásos közbeavatkozása gyorsította föl az eseményeket, és vezetett oda, hogy 200 évvel ezelőtt megszületett ez a kódex. Miért ilyen fontos ez a törvénykönyv? Miért ilyen hatásos ez a törvénykönyv, hogy még 200 évvel később is megemlékezünk róla? A francia kódexnek a nagy előnye az volt, hogy egy olyan történelmi korban született meg, amikor a polgárság az átalakuló társadalmi közegben átvehette a hatalmat, és a polgári törvénykönyv megalkotásával kereteket kapott, jogi kereteket kapott az életviszonyainak rendezéséhez. A Code Civil egy csapásra megszüntette azokat a privilégiumokat, amelyek a francia forradalom előtti társadalmi berendezkedést jellemezték. Példákat mondott, megszüntetett hitbizományokat, megszüntetett az elsőszülöttségnek a privilegizált öröklési jogát, és tulajdonképpen a Code Civillel zárult le az a korszak, amelyet Ancien Régimnek, a régi rendnek nevezünk. Napóleon nem értett a részletekhez, nem is volt jogász, nem is volt jogi képzettsége, remekül érezte viszont és tudta, hogy milyen politikai jelentősége van a Code Civilnek. 1806 és 1808 között a nápolyi trónon ült az egyik bátyja, ugye a testvéreit jól elhelyezte különböző trónokon, még ha ezeknek a többsége Pünkösdi királyságnak bizonyult is. József bátyjának ezt írja ez alatt az idő alatt valamelyik évben, 1806 és 8 között. Hozd csak be Nápolyban a Code Civilt, s a nagy birtok, ami nem húz hozzád, rövid pár év alatt bomlásnak indul. Mit jelentett ez az üzenet? A Code Civillel megszűntek azok az előjogok, amelyek a jogi berendezkedést Franciaországban korábban jellemezték. Mindenek előtt megszűntek azok az előjogok, amelyekkel a nagybirtok a hatalmát megalapozó birtokot kézben tartotta. Például az elsőszülöttségi jog megszüntetésével rögtön aprózódott a nagybirtok vagyona. Természetesen ez az is kellett, és a Code Civilben erre is gondoltak, hogy ne lehessen végrendelettel valamelyik gyermekre hagyni az egész birtokot, mert ezzel megint csak sikerült volna biztosítani az egy kézbe juttatást. A Code Civilre máig az jellemző, hogy úgynevezett köteles részt biztosít valamennyi leszármazónak, amiről tulajdonképpen az örökhagyó, a tulajdonos nem is rendelkezhet szabadon. Következésképpen a végrendeletének ezt a korlátját a Code Civil már bevezette, és ehhez képest a nagybirtok valóban Franciaországban a Code Civil elfogadása és hatályba lépése után szépen csökkent, sorvadt, ha nem is szűnt meg, mert ugye azért a napóleoni korszak után volt egy kis visszarendeződés Franciaországban. Máig vitatkoznak a jogtörténészek, hogy egyáltalán mi volt Napóleon szerepe a Code Civil megalkotásában és a Code Civil létrehozásában. Vannak, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen Napóleon nélkül a Code Civil meg se született volna, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy semmi köze nem volt, csak a hatalmával erőszakolta keresztül ezt a törvényt, ami a társadalmi fejlődésnek az akkori vonalába esett. Napóleon még ma is sok emóciót vált ki, hát még inkább ez jellemezte a 19. század elejét, csak hadd utaljak az egyik nagy magyar költőre, Berzsenyi Dánielre, aki a Napóleonhoz írott ódáját így kezdte, nem te valál a győző, hanem a kor lelkaljak az egyik nagy magyar költőre, Berzsenyi Dánielre, aki a Napóleonhoz írott ódáját így kezdte, nem te valál a győző, hanem a kor lelke szabadság.

Pocivéllel egy évben császárrá koronázta magát, akkor Beethoven amúgy is meglehetősen indulatos természetű ember, bedühödött, széttépte a harmadik szimfónia címoldalát, azt mondta, hogy ez is csak egy közönséges ember, mármint Bonaparte is. Attól kezdve, ahogy ezt Ferdinand Ries, Beethoven egyik történetírója vagy életrajzírója megemlíti, attól kezdve kapta a harmadik szimfónia, a Bonaparte név helyett az Eroica szimfónia elnevezést. Ha mégis egy kicsit tárgyilagosan közelítünk a Code Civil és Napóleon viszonyához, azt hiszem, hogy itt a tudományos kutatás legújabb eredményeinek kell hinnünk. Egy fiatal német, érdekes módon nem francia, hanem német jogtörténész pár évvel ezelőtt vette a fáradtságot, beült egy párizsi levéltárba, és átrágta magát azon a rengeteg írományon, ami a Code Civil előkészítésével kapcsolatos bizottság ülésein jegyzőkönyvbe vétetett. Először is azt állapította meg, ami ma minket meglep, hogy Napóleon végigülte a kodifikációs bizottságnak több mint 50%-ban az üléseit, ez legalább 57 ülés volt, és amikor úgy érezte, hogy politikailag fontos kérdés kerül napirendre, mondjuk az állampolgárság, ami ma is a francia törvénykönyvnek egy központi kategóriája, vagy az előbb említett öröklési jogi kérdések, akkor személyes véleményét nyilvánította, és ha tetszik, keresztül is erőszakolta a véleményét. Nem véletlenül kapcsolódik a Code Civilhez, mert a részleteknek a befolyásolása nélkül az egész kódexre mégis rányomta a bélyegét. Egy fontos jellemzője van a Code Civilnek a mai előadás téma szempontjából, ezt még ki kell emelnem. A Code Civil volt az első nemzetállam keretei között létrehozott nagy törvénykönyv. A francia egység létrehozásának egy fontos eszköze volt. Azért, mert a magánjog egységesítése fontos lépcső volt annak érdekében, hogy a korábbi, többé-kevésbé már egységes királyi uralom alatt lévő területeit Franciaországnak, ahol még rengeteg nyelvet beszéltek abban az időben, mégis integrálódjék és egy egységes állam alakulatot képezzen. A Code Civil tehát nem csak a polgári fejlődés klasszikus kódexe, hanem a Code Civil a nemzeti törvényalkotásnak is a klasszikus mintaképe. A kérdés tulajdonképpen, amiről én az előadásomban beszélni kívánok, az, hogy vajon az Európai Unió létrejöttével és az Európai Unió ma belátható továbbfejlődésének korszakában egyáltalán aktuális-e még, időszerű-e még egy nemzeti törvénykönyv, egy magánjogi kódex egy állam keretei között. De előtte azonban szeretném a témának a két terminus technicusként kezelendő kérdését is körbejárni, nevezetesen mi az, hogy magánjog, és mi az, hogy kódex, mi az, hogy kodifikáció, mi az, hogy törvénykönyv. És ezt követően beszélek arról, hogy az EU keretei között milyen sors vár ezekre a nemzeti kódexekre. Az első kérdés tehát, hogy mi a magánjog? Mindannyian részleteiben legalábbis ismerjük, a magánjog az a polgárok egymás közti viszonyait rendező normáknak az összessége, szerződések tartoznak ide, az adásvételtől a tartási és életjáradéki szerződésig, ide tartozik a szerzői jog, a találmányok jogi védelme, a szabadalmi jog, de ide tartozik a családi kapcsolatokat rendező normáknak a köre, tehát a családi jog, társasági jog, ahhoz kapcsolódva a versenyjog, és ide tartozik az öröklési jog is. Költően azt is mondhatnánk, hogy a magánjog a maga szerény, többnyire háttérben maradó eszközeivel végig kíséri az ember életét a bölcsőtől a sírig. A mémazat már jogképes, az ember vagyonát is a öröklési jog szabályai, vagyis a polgári jog, a magánjog szabályai örökítik át az örökösökre, vagy törvény, vagy végintézkedés alapján. A magánjog a normáknak tehát az egyik nagy területe, ezzel szembe szoktuk állítani a közjogot. A közjog az állam, illetőleg az állam szervei, ha tetszik a hatóságok, és a polgárok viszonyait rendező normáknak a köre.
Míg a magánjogot a mellérendeltség jellemzi, hogy a felek egyenrangúak, az eladónak ugyan olyan jogai vannak, mint a vevőnek, addig a közjogi viszonyokat, mint jól

0: Érezzük minden nap is, az alá- és fölérendeltség viszonya jellemzi. Ezt akkor is meg kell állapítanunk, hogyha jobb lenne, hogyha ezt nem éreznénk mindig, hogyha bemegyünk mondjuk egy hivatalba vagy egy hatósághoz. De a jogviszony jellege merőben különböző a közjog és a magánjog világában. Itt az egyenjogúság és mellérendeltség, a közjogi viszonyokban az alá- és fölérendeltség jellemző. Ide tartozik a közigazgatási jog, ide tartozik az adójog, ide tartozik a büntetőjog a közjog területére. Na most az én előadásom már szakmai fölkészültségemnél fogva a magánjogi kodifikáció és az Európai Unió viszonyával foglalkozik. A továbbiakban a magánjogot tartom szem előtt, és néhány jellemzőjét szeretném a magánjognak röviden önök számára összefoglalni. A magánjog normái természetüknél és jellegüknél fogva nem kívánják a polgárt gúzsba kötni, szabadságot adnak, hogy kibontakoztassa tehetségét, érvényesüljön a vagyoni forgalomban, és ebbeni szereplésében védelmet kapjon adott esetben a magánjog egyéb más, a forgalmi viszonyok egyéb más szereplőivel szemben is. De ezen kívül, hogy a normák védik a magánjog szereplőit, a szerződő alanyokat, a családban a gyermeket, a házastársakat, a feltalálót, a irodalmi műnek a szerzőjét, vagy a zeneszerzőt. Azon kívül egy nagyfokú szabadság jellemzi a magánjog normáit, amit szaknyelven úgy szoktunk kifejezni, hogy a magánjog normáinak jelentős része az engedő szabály, latin kifejezéssel dispozitív szabály, aminek az a lényege, hogy a felek egyező akarattal eltérhetnek ezektől a normáktól. Ez jellemzi mindenek előtt a szerződések világát, de sok vonatkozásban ez jellemző például az előbb látott ábrán a társasági jogra és általában a magánjogi normákra. További jellemzője, hogy szerény szolgáló szerepet játszik. A magánjogi szabályokról így a mindennapi életben legfeljebb csak akkor szoktunk hallani és beszélni, ha valami konkrét cselekvés a magánjog normái közé viszi az életünket. Ha mondjuk egy szerződést kötünk, vagy ha házasságot kötünk, bár akkor se a normatív háttér szokott előtérbe kerülni, legalábbis nem az elején. Ugye?
1: Békás Lajos jogász előadását hallják a magánjogról.
0: A magánjog szabályai háttérkeretet adnak az életünkhöz. Kivéve a nagy történelmi fordulópontokat. Most a nagy történelmi fordulópontok közül 150 évben legalább 3-at, 4-et föl lehetne sorolni, de ami hozzánk a legközelebb van, amit tulajdonképpen már megéltünk, sőt végigéltünk, ez a rendszerváltozás. Hát az ember végig gondolja azt, hogy privatizáció milyen asszociációkat kelt az emberben, akkor rögtön nem vagyunk annyira biztosak, hogy a magánjog szabályai olyan ártatlanok. Tehát egy ilyen történelmi fordulóponton a magánjog normái kicsit előtérbe kerülnek. Hasonló volt a helyzet 45 és 48 és 50 között, amikor a tulajdoni viszonyoknak egy a mostanihoz pontosan ellentétes irányú, radikális, erőszakos beavatkozás adott formát, nevezetesen az államosítások, amikor végbe mentek. De ilyen forradalmi időszak volt érthetően 1848 és 49-ben is, amikor már egy kicsit lehiggadtak a világosi fegyverletétel után a kedélyek, akkor Kemény Zsigmond, a korszak egyik legnagyobb magyar gondolkodója és remek írója, a forradalom után című, akkor röpiratként terjesztett, azt mondhatnánk tanulmányában, írja a következőket. A legnagyobb közjogi változások, legáltalánosabb forradalmak az osztály, ez tulajdonképpen a tulajdon, és a szukcesszió, azaz öröklés kérdéséből támadnak. Hosszabb időt véve mértékül a magánjog rendezése határozza el, hogy egy állam minő alkotmánnyal bírjon. Hogy az arisztokrácia, a demokrácia, vagy a szocializmus és a mindent felosztó elméletek vegyék át a közügyek irányítását. Ez az egy mondat vagy két mondat remekül jellemzi, hogy történelmileg jelentős az adott állam életében hosszú távra új berendezkedést eredményező változások idején a magánjogi berendezkedésnek döntő szerepe van. Sokkal fontosabb, mint a közjog. Csak amikor az alapvető társadalmi berendezkedés feltételei kialakulnak, akkor lép elő a közjog, és akkor kerülnek az újságok címoldalára, hogy most erős vagy gyenge köztársasági elnök legyen, hogy egy vagy két kamarás parlament legyen, újabban, hogy milyen képviseletet kapjanak a kisebbségek, hogy milyen legyen az adórendszer, sok adó legyen, többféle adó legyen, kevés adó legyen, miből legyen a költségvetésnek bevétele. Ezek állandóan napirenden lévő kérdések, vagy hogy hogy büntessük a drogfogyasztást. A magánjogi kérdések az ilyen nyugvópontra vagy afelé haladó társadalmi viszonyok közepette nem kerülnek előtérbe. Ha most az új polgári törvénykönyvben, aminek a megalkotását 1998 óta dolgozunk, néhány alapvető kérdését itt föltenném a tisztelt hallgatóknak, akkor még a jogvégzett kollégáknak egy része is bizonytalan válaszokat adna, hogy vajon most ez vagy az a jobb megoldás. Azért, mert a magánjog kérdései szemben a közjoggal sokkal szakmaibbak, szakszerűbbek, de ezt azért a közjogtól se akarom elvitatni, kevésbé átpolitizáltak és kevésbé politizálhatók, következésképpen szép csendbe lehet ezeket a szabályokat alakítani. Amikor majd természetesen a új polgári törvénykönyv tervezete a parlamentbe kerül, majd lesznek ott viták, mert azért politikailag fontos kérdések mindig megbújnak egy polgári törvénykönyv megalkotásában is, mondjuk, hogy milyen legyen az élettársoknak a magánjogi elismertsége, hogy viszonyuljon az élettársi kapcsolat a családhoz, de ez ahhoz a több ezer paragrafushoz képest, amit egy polgári törvénykönyv tartalmaz, csak egy kézen megszámolható téma. A magánjogra ezen túlmenően az is jellemző, hogy legalábbis hosszú ideig a vagyoni kérdések állnak a középpontjában. E tekintetben azonban a 20. század egy elég lényeges változás sort indított be, előtérbe került a magánjogi szabályozásban az ember, az embernek a személyisége. Ma már mindannyian tudjuk, hogy a személyiség védelme sarkalatos pont a jogi életünkben, a becsülethez való jognak a védelme, a magántitoknak a védelme, a diszkriminációval szembeni jogi védelem, ez más jogi normák is segítik természetesen, de itt fontos szerepe van már a magánjognak. Tehát a magánjog kilépett abból a körből, ami mondjuk a kódcivil idején jellemezte, egy kicsit általánosabbá vált, az ember, az emberi személyiség került előtérbe, noha nem vitásan, a szabályoknak a zöme még ma is vagyoni természeti kérdéseket rendez. A másik változás, ami főleg a 20. század második felébe következett be, hogy ahogy a társadalmak vagyoni helyzete kiegyenlítettebbé vált, ahogy a demokrácia szelleme hatotta át a jogéletet is, úgy egyre inkább követelményként fogalmazódott meg, hogy a magánjog az legyen egy kicsit szociálisabb. Heine még a 19. század elején azt mondta a magánjog legklasszikusabb változatáról, a római magánjogról, hogy az lényegében az önzés bibliája. Én nem állítom azt, hogy a mai magánjogi szabályok nem segítik az individuumnak az uralmát a gyengébbekkel szemben. Ez nem lenne igaz. De a mai magánjog, mondjuk összehasonlítva a 19. század magánjogával, sokkal szociálisabbá vált, sokkal több norma gondoskodik az úgynevezett gyengébb fél védelméről, a fogyasztóról, a bérlőről, a munkavállalóról. A magánjog átalakult tehát az elmúlt 200 év alatt, ha jellegét megőrizte is. Most a következő kérdés a kodifikáció. Említettem már, hogy a kód civil az egy kódex, szót ejtettem arról, hogy folyamatban van nálunk egy új polgári törvénykönyvnek a megalkotása. A kérdés, hogy mit is értünk kodifikáció alatt, és mit értünk kódex alatt. Itt egy kicsit a köznyelv más értelemben is használja ezeket a kifejezéseket. A szó tágabb értelmében mindenképpen mondhatjuk azt, hogy a kodifikáció az törvényhozás. Az törvényalkotás. De a szó szűkebb értelmében, és ebben az előadásban én ezt ebben a szűkebb értelemben használom, a kodifikáció az egy nagyobb életviszony csoportra vonatkozó egynemű szabályok, homogén normák rendszerbe foglalása, szerves egységbe öltözése, vagyis egy törvénykönyv alkotás, egy kódex alkotás. Az, hogy most egy évvel az elmúlt évtizedben nagyjából 100, néha 150 törvényt alkottunk. Hát természetesen ez jogalkotás, és a szó tágabb értelmében kodifikációnak is nevezhető. De a kodifikáció a szó valódi értelmében az azt jelenti, hogy egy törvénykönyvbe alkotjuk meg a magánjogi normákkal rendezhető életviszony csoportnak valamennyi szabályát. Mi ennek a megoldásnak az előnye? Jól látható az általános és a különös norma viszonya, hogy lehet alkalmazni a főszabály kivétel logikai kategóriáját, hogy lehet úgynevezett utaló normákat alkalmazni. A kodifikációnak a lelke a rendszer, a jogi rendszer. Nem véletlenül, amikor a 19. században a kódcivilt és utána, majd mindjárt még röviden említendő törvénykönyveket megalkották, akkor lényegében három vezérlő eszme uralkodott. Az egyik a jog egységesítése, akkor a nemzetállam keretei között, mint utaltam már rá. A másik a polgári társadalom magánjogi feltételeinek megalkotása, és a harmadik a rendszer alkotás iránti igény.
1: Békás Lajos jogász előadását hallják a magánjogról.
0: A kód civil iskolát csinált. Egyre másra alkották meg a kontinensen, az európai kontinensen a törvénykönyveket. Azért mondom, hogy a kontinensen, mert Angliában, itt most nem részletezhető okokból, sosem alkalmazták a törvényalkotásnak azt a módszerét, amit az európai államok egyébként alkalmaztak. Ennek történeti okai vannak, de az európai kontinens tulajdonképpen a 19. században a magánjogi vagy polgári törvénykönyvek alkotásának korszaka volt. Ha megnézzük, tulajdonképpen egy meglehetősen divattá vált tulajdonképpen a kódex alkotás. De azért közben telt múlt az idő a kód civil megalkotását követően, és azok az illúziók, amik a polgári társadalommal is ezzel együtt a polgári törvényalkotással szemben még akkor létjogosultak voltak, ezek halványodtak. Az emberek rájöttek arra, hogy citoyen, a polgári törvénykönyv egyenrangi polgára az lehet az ember, de burzsoá, vagyis vagyonos ember az nem lesz feltétlenül. Itt sok példát lehetne a kiábrándulásra felhozni. Én az ember tragédiájából választottam egy példát. A londoni színben van a híres haláltánc jelenet, és ennek az elején Ádám mondja a következőket, ezt most bejátszanánk. Bubik István játsza itt Ádámot.
2: Ó, hívém, elég ledönteni a múltnak rémeit, és szabad versenyt szerezni az erőknek. Mi verseny ez, hogy az egyik kardosan áll a mezetlen ellennek szemében? Mi függetlenség százhol éhezik, ha az egyes jármába nem hajol?
0: Ugye ezt a kérdést tulajdonképpen ma is föltehetnénk, hadd olvassam föl, hogy mi verseny ez, hol egyik kardosan áll a mezetlen ellenek szemben. Mi függetlenség százhol éhezik, ha az egyes jármába nem hajol. A kiábrándulás tehát a 19. század közepétől kezdve meglehetősen általánossá vált, de visszaút a történelemben nincs, és ezért sorban alkották meg az európai kontinens államai a maguk törvénykönyveit. Ha most egy pillantást vetünk Európa mai határait tartalmazó térképre, hogy akkor egész másképp nézett ki Európa, akkor láthatjuk, hogy először megjelent a kód civil 1804-ben, aztán jött meglepő módon Ausztria, Lengyelországnak egy része, ez ott most Lengyelország akar lenni, de hát Lengyelország akkor pont három részből áll, és az egyik részén bevezették egyszerre magát a kód civilt, nem alkottak új törvénykönyvet, de jött aztán Ausztria, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Svájc, és aztán 1900-ban jött az Egyesült Németország, és így tovább látjuk, ugye kimaradtak a skandináv államok, amelyek ugyanúgy nem kodifikáltak, mint Nagy-Britannia, és aztán jött lassacskán Kelet-Európa is, és fölmerül a kérdés, hogy mi volt Magyarországon. Magyarországon az 1848-as áprilisi törvények egyike már előírta, hogy alkossanak polgári törvénykönyvet az ősiség eltörlésének talaján. Az 1848. évi 15-ös törvénycikk kimondta ezt a követelményt. Hát természetesen a forradalom túl rövid volt, a szabadságharc elbukott, a polgári törvénykönyv megalkotására nem maradt idő, csak maradt ez a szép óhaj a idézett törvénycikkből. Jött a Bach korszak, és a császár pátenssel bevezette Magyarországon az 1811-ben megalkotott osztrák polgári törvénykönyvet. Oktrojált törvény volt, mint abban az időben minden törvény, akkor hozták be például a telekkönyvet is. Természetesen a magyaroknak ez nem tetszett. Pedig ha egy kicsit józanul gondolkoztunk volna, akkor beláthattuk volna, hogy az osztrák polgári törvénykönyv, amely a saját korát tulajdonképpen Ausztriában is messze megelőzte, mert a társadalmi feltételek még nem voltak annyira érettek, mint mondjuk Franciaországban, tökéletesen kielégítette volna azokat az igényeket, amelyek aztán a kiegyezés után elkövetkeztek. De nem ez történt. Az 1861-es országbírói értekezet, ami arról értekezett, hogy milyen legyen a jogi berendezkedés, és ez a berendezkedés aztán 6 év múlva a kiegyezéssel nagyjából meg is valósult, az elvetette a polgári törvény, az osztrák polgári törvénykönyvet, és önálló polgári törvénykönyv megalkotását helyezte kilátásba. Itt érdemes egy kortársat idézni, Dell Adami Rezső, aki a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem magántanára volt, fiatalon meghalt sajnos, 1877-ben így értékelte a polgári törvénykönyv, az osztrák polgári törvénykönyvnek az elvetését. Azt írja, nem a nyugodt megfontolás és előrelátó tapintat érlelte meg ezt a tettet. Vulkánszerű nemzeti visszahatásnak egyik kifakadása volt, mely mindent száműzni követelt, mi az idegen ősellenség által behozatott volt. Hát ezek az emóciók tökéletesen érthetőek, de a józanság talán nem ártott volna. Azt írja még, a népáradás elsepertre az osztrák törvénykönyv hasznos lapjait. Nemzetünk belső jólétének végzetes molochja, a politikai tekintet, ismét elnyelt egy áldozatot, a rendezett magánjogot. Így aztán tolódott Magyarországon a magánjogi törvénykönyvnek a megalkotása. Gyönyörű tervezetek születtek, szakmailag ma is imponáló tervezetek 1900 és 1928 között, de végül is abba a paradox helyzetbe jutottunk, hogy Magyarország első hatályba lépett polgári törvénykönyvét az 1953 és 59 között alkották meg. Hát az idősebbek velem együtt tudják, hogy ha valamire jó volt ez a korszak, ki tudja, hogy egyáltalán mire volt jó, de ha valamire nem volt alkalmas, akkor egy magánjogi törvénykönyv megalkotására biztos nem, hiszen 1953 és 59 között a magánjognak a természetes társadalmi bázisa, a magántulajdon tulajdonképpen nem is létezett. Most, hogy mégis megalkottak egy polgári törvénykönyvet, és hogy ez még ma is úgy, ahogy kielégíti az igényeinket, 50 módosítás volt legalább már az elmúlt 10 évben, ez csak annak köszönhető, hogy okos, művelt, felkészült emberek készítették. Többek között a hajdani professzoraim, Őrsi Gyula, Világi Miklós. De a társadalmi feltételek azok abszolút mértékben hiányoztak egy törvénykönyv megalkotására. És most eljutottunk nagy történelmi kanyarulatokkal Magyarországon 1990-ben és az azt követő években oda, ahol mondjuk már 1848-ban is lehettünk volna, ha a forradalom sikeresen befejeződik, és most megint fölvetődött a kérdés, hogy alkossunk egy új polgári törvénykönyvet. És most jön megint a történelmnek a aszinkronja. Itt van már mellettünk az Európai Unió, mi ott állunk a küszöbön. Jó egy év múlva, ha minden a tervek szerint halad, az Európai Unió tagja leszünk. És kérdés, amit már az előadásom elején is föltettem, hogy vajon egyáltalán időszerű-e ma még egy nemzeti keretek között, egy állami keretek között egy polgári törvénykönyvet alkotni. Miért? Mert az Európai Unió maga is alkot jogszabályokat. Az Európai Uniónak a szervei közül a tanács és a parlament jogalkotó szervek. A bizottság az kvázi kormány szerepet játsza, a bíróságnak bírósági szerepe van, erről majd még fogok szólni, de jogot alkot az egész unióra kiterjedő hatállyal a tanács, illetőleg a parlament néha közösen. Na most ezeknek a Európai Unió által alkotott jogi normáknak a zöme nem magánjogi természetű egyelőre. Elsősorban közjogi természetű normák. De vannak magánjogi természetű normák is az Európai Unió szabályai között. Ezeknek két normatív válfaja van. Van a rendelet, amely kötelező a tagállam számára, olyan, mintha a saját parlamentje hozta volna meg az illető tagállamnak. És a másik az irányelv. Az irányelv egy kicsit lazább, módot ad a tagállamoknak, hogy illesszék be azokat a követelményeket, amit az Európai Unió irányelve megfogalmaz, a saját jogrendszerükbe, tehát kvázi játék lehetőséget ad az irányelv a saját jogrendszerhez történő illesztésre. Az Európai Unió legalábbis egyelőre, és azt hiszem ezt hosszú ideig mondhatjuk, nem alkot közös szabályt a családi viszonyok szabályozására, és nem alkot közös szabályt az öröklési viszonyok szabályozására. Ez nem azt jelenti, hogy az itt most más színnel jelölt területekre, a magányok egyéb területei az Európai Unió most már tulajdonképpen egy totális jogalkotási igénnyel lép föl, ezt nem teszi, de ezeken a területeken, amiket itt most zölden látunk ezen az ábrán, az Európai Unió igenis alkotott komoly szabályokat, többnyire irányelv formájában, vagyis olyan formában, mint az előbb mondtam, amelyek a tagállam számára átvételi játék lehetőséget biztosítanak. Az Európai Unió, mint tudjuk, ma nem egy szövetségi állam, hanem független, szuverén államoknak a szövetsége. Az Európai Unió ehhez képest csak szubszidiárius, kisegítő jelleggel alkot jogot, de már ez is egyfajta beavatkozás tulajdonképpen a nemzeti jogalkotás megszokott, legalább két évszázada gyakorolt menetébe. Befolyásolja tehát a magánjogi jogalkotásunkat is. Évek óta halljuk ezt a kifejezést, hogy jogharmonizáció. A jogharmonizáció tulajdonképpen nem más, mint a tagjelölt országoknak, így többek között Magyarországnak is, az illeszkedési folyamata. Előzetes alkalmazkodás az unió jogához. Tehát amikor mi harmonizálást hajtunk végre a saját jogrendszerünkben, akkor lényegében átvesszük az Európai Unió jogát, noha erre még kifejezett kötelezettségünk nincs, de az 1994-ben elfogadott úgynevezett európai megállapodás már kötelezte Magyarországot is számos területen, például az említett területeken egyfajta megfelelő, ahogy ezt az egyezmény nevezi, megfelelő szabályoknak a megalkotására. Most a kérdés az, hogy vajon ezzel vesztünk-e a jogalkotási szuverenitásunkból. Ez mindenek előtt azt kell tudni, hogy a jogalkotási szuverenitás az nem jelent mást, mint azt a 200 évig abszolút természetes helyzetet, hogy minden állam maga alkotja meg a saját törvényeit. Adott esetben a magánjogi törvényeit, adott esetben a polgári törvénykönyvét is. Ha azt látjuk, hogy az Európai Unió alkot jogot, az Európai Unió alkot olyan rendeleteket és irányelveket, amelyek a magánjogi életviszonyokat is érintik, akkor azt kell mondanunk, hogy ez érinti a jogalkotási szuverenitást, amelyről azonban az Európai Unióhoz történt társulási megállapodással 1994-ben, illetőleg majd, feltehetőleg jövőre, az Európai Unióhoz történő belépési jogszabályunkkal önként adjuk ezt a lehetőséget. Kérdés az, hogy egész egyszerűen fejezem ki, hogy ez vajon baj-e vagy nem.
1: Békás Lajos jogász előadását hallják a magánjogról.
0: Itt mindenekelőtt azt kell látni, hogy a magánjognak azok a területei, amelyeknek az egységesítését az Európai Unió favorizálja, azok olyan területekre esnek, szerződési jog, vagyonjog, általában társadalmi jog, társasági jog, szerzői jog, stb., amelyeknek a normái amúgy is alig-alig különböznek egymástól. Egy másik múlt századi, tehát 19. századi híres professzor a 5-ös egyetem jogelődjén, az azt mondta, hogy a vagyonjog szabályai a művelt államokban tojás-tojásként hasonlítanak egymásra. Ez egy nagyon szép kép, amelyikben azt láthatjuk, hogy tényleg egy adásvételi szerződés, vagy egy szellemi alkotás megalkotájának a jogai, azok nem különböznek a nemzeti jogokban annyira, hogy azoknak az egységesítése az valamifajta radikális változtatást jelenten. Egyáltalán nem jelent azt. Munkát persze jelent. És itt van tulajdonképpen a mai jogharmonizációnknak is a legnagyobb gondja a magánjog viszonyok területén, hogy a magánjog az egy rendszer, az Európai Unió irányelvei meg hol itt, hol ott, a legkülönbözőbb pontokon érzik indíthatva magukat szabályozni valamit, vagyis az Európai Unió jogalkotása egyelőre egy sajátos logikát követ, mondjuk a fogyasztóvédelem jogpolitikai célkitűzését, de nem gondolkodik rendszerben. A jogalkotó számára tehát igenis szinte mestermunka beilleszteni egy irányelvet egy élő jogrendszerbe. De ez a polgárt nem érinti, mert a polgár számára a szabályok attól, hogy egységesedik az európai magánjog, nem kerülnek más, és végképp nem kerülnek rosszabb magánjogi pozícióba. Mi lesz akkor a magyar polgári törvénykönyvvel, és mi lesz egyáltalán nemzeti törvénykönyvekkel? Ezek még jó darabig élni fognak. Az irányelvek eleve átvételt, igénylő európai uniós normák, azokat tehát a jövőben is be kell illeszteni a jogrendszerbe, a rendeleteket pedig a megfelelő törvénymódosításokkal kell, ahogy ezt tettük már az elmúlt években is, a jogharmonizáció keretében figyelembe venni. Egyelőre a törvénykönyvek tehát élnek, a magyar megalkotás alatt lévő polgári törvénykönyv is elkészült, még jó pár évtizedik a magyar törvénytár része lesz. Ha most mégis visszatérek befejezésül a bevezető képhez, és azt kérdezem, hogy vajon jövőre megdördülnek-e a párizsi ágyuk a Code Civil 200 éves évfordulóján, azt kell mondanom, hogy valószínűleg meg fognak dördülni, mert a francia polgárok rendkívül büszkék a saját kódexükre, és ha nem is lesz akkora ünnepségsorozat, mint 1989-ben, amikor a Bastille bevételének 200 éves évfordulója volt, de a franciák meg fogják ünnepelni a Code Civil 200 éves születésnapját. De a beavatottak már tudni fogják, hogy felhők, néha nem is csak bárányfelhők, árnyékot vetnek már erre a nemzeti büszkeségre, amelyről egy költő, Paul Valéry mondta, hogy a Code Civil a legragyogóbb francia könyv, legnagyszerűbb könyve. Ez el fog még tartani néhány évtizedig, de ha most mégis föltenném magamnak a kérdést, hogy vajon megéri-e a 300. évfordulót is a Code Civil, akkor azt fogom mondani, hogy nem. A nemzeti törvényhozás valószínűleg a következő 100 évben visszavonulóban lesz, és az egységes jog, amely az egységes piacnak elengedhetetlen feltétele, az volt a nemzetállamok megalkotásakor, most is az Európai Egységes Unió megalkotásakor. Tehát valószínűleg, akinek jobban tetszik a Code Civil, mint a Bovariné, az olvashatja, de élő jog nem lesz 100 év múlva se a Code Civil, se a polgári törvénykönyv, amit pedig most csinálunk. Köszönöm szépen!
3: professzor, kérem a tudományos technika kérdésével. Elég sok olyan jog kérdés születik meg, amelyre talán nincs meg ma se válasz. Tud-e a történelem folyamán olyan helyet és időt mondani, amikor a jog a lehető legjobb helyzetben volt, a legjobban megfelelt a kor követelményeinek? Mert azt mondom, a mai kor nem ilyen.
0: Kérem szépen, most mondhatnám azt, hogy nem tudok, de ez nem lenne azért egy igazán konstruktív válasz. Fontos kérdés, és erről több előadást is lehetne tartani. Ugye a jog akkor tud igazán megfelelni a követelményeknek, ha a társadalmi változásokkal lépést tud tartani, ugye itt van a mi korunknak a nagy csapdája, a sebesség. Ezzel a változó világgal, amit mondjuk a technika csak szimbolizál, millió kérdést vet föl, de azért én azt hiszem, hogy van-e remény arra, hogy kicsit társadalmilag higgadtabb közegben a technikai változások gyorsasága nem lesz akadálya annak, hogy a jog az tényleg meg tudjon felelni a követelményeknek. Ha most mégis egész röviden arra a kérdésre válaszok, hogy mikor volt ilyenkor, akkor azt mondom, hogy 1804-ben Franciaországban.
4: A készülő új magyar polgári törvénykönyv esetén az uniós jogszabályok figyelembevétele hogyan fog történni? Köszönöm.
0: A most folyamatban lévő kodifikáció, ez már 4 éve tart, és még legalább 4 évig tartani fog. Egyik nagy próbaköve pontosan az Európai Unió jogalkotásában történő versenyfutás. Úgy szoktuk ezt kifejezni, ez már az eddigi jogharmonizáció is jellemző, hogy egy mozgó célpontra lövünk. Mert azt nem tudjuk igazán, hogy az Európai Unió milyen normát fog alkotni mondjuk 2006-ba, vagy pláne 2010-ben. De amennyire ez emberileg lehetséges, a mostani kodifikáció során ezt anticipálni kell. Ezt előre kell látni. És itt nem jó sokra van szükség, félreértés ne essék, hanem az eddigi európai jogalkotás tendenciájából lehet következtetéseket levonni. Például világosan látjuk azt, hogy az úgynevezett fogyasztóvédelem magánjogi eszközökkel is az egyik fő célkitűzése az európai közösségeknek. Mert a normákat, ezt csak zárójelben jegyzem meg az előadásban, ezt egyszerűség kedvéért mindig uniónak neveztem, de az Európai Unióban érvényesülő normákat nem is az unió hozza, hanem a közösségek nevében történik ez a jogalkotás. A fogyasztóvédelem tehát egy olyan célpont, amit látunk. Körülbelül látjuk, hogy mondjuk az utazási szerződés, a fogyasztók adásvétele, az ingatlanok időben megosztott használatának, használati jogának, és más hasonló a polgárokat rendszerint gyengébb félként érintő jogviszonyokban az Európai Unió már eddig is áttöréseket ért el, és ezt a tendencia várhatólag folytatódni fog. De hogy most ilyen jogalkotásra szánja rá magát az Európai Unió, mondjuk a találmányok szabadalmi védelme során, bár ez is egy viszonylag már eddig is látható terület volt, 2008-ban vagy 2010-ben, ezt meglehetősen nehéz előre látni. De amennyire lehetséges, ezt a most folyó kodifikációban már figyelembe kell venni, mert nem akarjuk azt, hogy konfrontálódjék a megalkotandó magyar jog az európai joggal. Itt egy példa segít egy kicsit. 1994-ben lépett hatályba egy új polgári törvénykönyv, tehát 10 évvel ezelőtt sincs még, 9 évvel ezelőtt, Hollandiában. Na most a hollandok amúgy is az Európai Unió egyik intellektuális, a legaktívabb nációja. Az ő törvénykönyvükből sok mindent lehet előre látni, ugye ők már akkor is tagok voltak, mikor befejezték ezt a nemzeti törvényalkotást, ez bizonyos értelemben biztatás is, ilyent azért még lehet csinálni, és ilyent még azért érdemes is csinálni, mert a történelem kereke olyan gyorsan nem fog előre haladni. Tehát mondjuk a holland példa mutatja, hogy sok mindent anticipálhatunk. De a holland példa egyben azt is mutatja, hogy mindent nem lehet anticipálni, mert már a hollandok is néhány ízben kénytelenek voltak a saját törvénykönyvüket módosítani Európai Uniós normalkotás hatására. Ezzel tehát nekünk is számolnunk kell.
5: Két kérdést tessék megengedni nekem. Az egyik, amit a nejem kérdezett volna, ha el tudott volna jönni, hogy az a bizonyos, amit sokat hallottunk, hogy jogszerű, de nem etikus. Akkor a másik kérdés, hogy ki lehet-e lépni az EU-ból? Ugyan még nem vagyunk benne, de ki lehet-e lépni? Ez fontos. Akkor a másik...
0: Kérem szépen, ugye én most nem azért jöttem ide, hogy jogeseteket megoldjak, Még kevésbé azért, hogy mondjuk történelmi igazságtalanságokat próbáljak reparálni. Ugye a polgári törvénykönyv az a polgári társadalom létrejöttével, tehát durván mondjuk a 19. század elejével vette kezdetét, és én erről a korszakról beszéltem. Na most a kérdés, amit föltetszett tenni, azok nem magánjogi természetűek. Ugye itt beszéltem arról, hogy mi a magánjog és mi a közjog. A büntetőjog az a közjog területére esik, nem vagyok szakértője. Egy kérdésre, ami azonban nem magánjogi természetű, de mégis tudok rá válaszolni, az Európai Unióból, ha egyszer tagok vagyunk, ki is léphetünk.
6: Úgy tudom, hogy az egységes Európa gondolata az úgy körülbelül 200 éve már megszületett a gondolkodók fejében. Az európai jogharmonizáció gondolata is ugyanilyen régi? Köszönöm.
0: Kérem szépen, az európai jogharmonizáció az biztos, hogy nincs 200 éves, talán mint idea még 100 éves sincs, de mint realitás csak az európai közösség az első hat állam létrejöttével indult el egyáltalán. Mondjuk részterületek még a magánjog területén is már korábban harmonizálásra vagy egységesítésre kerültek. De igazi realitása a jogegységesítésnek mondjuk akár európai méretekben csak azóta van, mióta létezik ez az államszövetség, amelynek pontosan az az érdeke, hogy a jog, most magánjogról beszélek, a jog különböző normái, azok ne állítsanak akadályt az Európai Unió vezér gondolatát képező úgynevezett négy szabadság útjába. Mi ez a négy szabadság? A személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. Most a magánjog, amiről az én előadásom szólt, az adott esetben akadályozhatja ezt a mozgást, ha mondjuk lényeges eltérések vannak egy angol és egy magyar szabályozás között. Úgyhogy az európai jogegységesítésnek az igazi motorja, még ha ide a szinten ez korábban is létezett, az maga az Európai Unió, illetőleg jogelődjei.
7: Mi történik abban a országgal, amelyik egy irányelvet nem épít be a jogrendszerébe?
0: Ez egy rendkívül fontos kérdés. Az Európai Unió erre egy végtelen szellemes megoldást talált ki, legalábbis én annak tartom. A jogegységesítés keresztülvételét nem rendőrség, nem minisztérium, nem másfajta hatóság ellenőrzi, hanem az Európai Unió polgárai. Méghozzá nem úgy, hogy följelentgetik egymást, vagy az államukat, hanem az európai jog átvételének csorbulását, adott esetben tehát mondjuk egy irányelvet nem megfelelően vesz át egy tagállam, vagy később veszi át, mert az átvételre az unió mindig határidőt szab, akkor ezzel gyakorlatilag az illető tagállam polgára szenved sérelmet, és az európai jog fölhatalmazza a polgárt, hogy az Európai Bírósághoz forduljon, és adott esetben kártérítést követeljen. Tehát tulajdonképpen, ha tetszik, amikor már 25 tagállama lesz az Európai Uniónak, feltehetőleg jövőre, akkor körülbelül 300 millió polgára az Európai Uniónak gondoskodik arról, hogy mindenkinek a saját állama átvegye az európai jogot. És nagyon érdekes pereket lehet látni, mondjuk hirtelenjében eszembe jut egy osztrák állampolgárnak a pere az osztrák állammal szembe, a luxemburgi bíróság előtt, aminek az volt a lényege, hogy Ausztria késve vette át az előadásokban is említett utazási szerződésre vonatkozó irányelve, és ezért a polgár sérelem érte. Valamelyik utazási időről becsapta. Hát ezt ismerjük, magát a becsapást. Mit csinált az illető polgár? Beperelte az osztrák államot, kártérítést kért, ami sérelem érte ő a Európai Unió polgárt védő szabályának az átvételi késedelmével, és az Európai Bíróság, a Luxemburgi Bíróság megítélte a kártérítést. Számos hasonló példa fordult már elő a Luxemburgi Bíróság történetében, vagyis röviden erre a fontos kérdésre az a válaszom, hogy az európai jog a polgárokat felhatalmazza arra, hogy az európai jog átvételének késedelméből vagy hibájából eredő igényükkel az államukkal szemben az Európai Bírósághoz forduljanak.
8: Professzor úr említette, hogy egy bizonyos versenyfutás van ma a szuverén jogalkotás és a közösségi jogalkotás között. Ha Magyarország belép jövőre az Unióba, akkor milyen lehetőségünk van a közösségi jogalkotás befolyásolására?
0: Kérem szépen, ameddig csak mondjuk tagjelölt államok vagyunk, egész pontosan társult államai vagyunk az Európai Uniónak, addig minket nem kérdeznek meg az Európai Unió jogalkotó szervei, hogy mi a véleményünk mondjuk az utazási szerződéssel, vagy a feltalálók szabadalmi védelmével kapcsolatban. Ha tagállam vagyunk, akkor mint tagállam részt veszünk ezeknek az európai normáknak a kialakításában. Mert az Európai Unió szerveiben, a parlamentben, az Európai Tanácsban Magyarország képviselői is részt vesznek, és részt vesznek tulajdonképpen ezeknek a normáknak a tanács vagy a parlament elé vitelét megelőző szakmai előkészítésében is. Tehát tulajdonképpen erre a fontos kérdésre az a válaszom, hogy sokkal inkább szuverének vagyunk e tekintetben az Európai Unió tagállamaként, mint az Európai Unión kívül, mert befolyásoljuk szakmailag a európai normák megalkotását, és részvételünkkel tulajdonképpen voksunkat adjuk az elfogadáshoz is.
9: Említettem is az előadásában, hogy a századfordulón létrejövő nemzeti polgári törvénykönyvek nagyon hasonlítottak egymásra. Logikusan, hiszen mindegyik állam, amely ilyen törvényt létrehozott, annak közel azonos volt a társadalmi, gazdasági háttere, ezért a politikai, illetve a törvényjogászati hátterének is ennek kellett alkalmazkodnia. Most, amikor az Európai Unióhoz csatlakozunk is, hogy az EU ad bizonyos irányelveket, van-e egyáltalán a magánjogi kérdéskörben olyan szegmens, amelyet nem kell átvennünk, mert a magyar jogrend, vagy a magyar gazdasági, társadalmi háttér az nem készült fel még arra, hogy egy az egybe átvegyük ezeket a jogi irányelveket. Köszönöm szépen.
0: A magánjog területén ilyen szegmensről én nem tudok számot adni. Tehát tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a magyar társadalom ideértve tulajdonképpen a jogismeretet és a jogtudatot is abszolút felkészült arra, hogy az Európai Unió normáit befogadja. Inkább azt tudnám mondani, hogy számos területen nem is volt szükség erre a harmonizálásra, mert egyszerűen a magyar normák már megfeleltek azoknak a követelményekre, amit az adott rendelet vagy az adott irányelv támasztott. Számos példát lehet ebből a magánjog körében alkotni. Most, hogy más területeken vannak ilyenek, ezt látjuk abból, hogy tulajdonképpen bizonyos normák érvényesülésével kapcsolatban kivételt kértünk, ugye? Egy magánjogi területet érint például a föld, ugye? Erre egy moratóriumot kértünk és kaptunk tulajdonképpen a csatlakozási szerződésben, de ezek nem a magánjog részleteit érintik, hanem tulajdonképpen társadalompolitikailag fontos kérdéseket érintenek, és ezekre oda kell tehát figyelni. De alapvetően azt nem mondhatjuk, hogy ma Magyarország a jogharmonizáció vagy a jogegységesítés szempontjából nincs azon a szinten, mint ami ilyen volt mondjuk 100 évvel ezelőtt, amikor az első polgári törvénykönyv tervezetet lényegében osztrák, német és svájci minta alapján Magyarországon közzétették. Ezt szerencsére egyáltalán nem kellettől félnünk.

0: Ékás Lajos jogász február 17-én elhangzott előadását a Magyar Rádió a Duna Televízió közreműködésével rögzítette. A műsort Sáji András szerkesztette. Az előadás írott változatát a www.mindentudás.hu internetes honlapon találhatják meg, valamint a témával kapcsolatban interjút olvashatnak az Élet és Tudomány című heti lapban.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: Hírpercek a Balaton Rádióban.
1: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogérialáncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élmény javítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
2: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A Gondos Óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a Gondos Órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálják a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3%, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19%, míg országosan 7,3%, a fővárosban 6,7%. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19%, míg országosan 14%-kal.

0: oktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a szlovákiai egyetemi diák önkormányzatok szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
1: Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedés tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthonstart lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcím létesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszivetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2,8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economicsnak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt 3 évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szintén

0: szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Révfülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új időpont jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
1: Pénzvasútra: az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi: több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam Kincstár a termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok Éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes, szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 000 vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg. A tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés. A diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti Rudas gyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a Rudas gyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celldömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedmagad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlethalálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
0: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitánysága rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamera felvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak. Ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátásokkal kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasút pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfűpollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfűpollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfűféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafa félék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.
2: És most ez a tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival. Minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A megfizethetőség határához közelít a lakáspiac. A hazai vállalatok több mint háromnegyedének vannak lejárt számla követelései. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Az idei első féléves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte a Dunahouse ingatlanpiaci barométere alapján. Az ingatlan közvetítő azt írta, a vevői és az eladói oldal együtt egyértelmű képet ad. A befektetők egyre inkább kiszállnak a piacról, a vételi oldalon visszahúzódnak, az eladóin pedig egyre nagyobb arányban jelennek meg. A hazai vállalatok 78%-ának vannak lejárt számla követelései, vagyis 10-ből csaknem 8 partner jó eséllyel késve egyenlíti ki a tartozását, derül ki az Atradius Magyarország 2026-os reprezentatív felméréséből, amelyben 210 hazai vállalati döntéshozót kérdeztek. A felmérés szerint a késésnek nem a hanyagság az oka, a vevők 51%-a azért csúszik, mert saját magának is cashflow problémái és likviditási gondjai vannak. A cégek a finanszírozást megpróbálják áthárítani a beszállítóikra, elindítva ezzel a veszélyes körbetartozási spirált. Csaknem másfélszeresére nőtt a gazdasági versenyhivatalhoz érkező beadványok száma 2022 óta, minden bejelentést megvizsgálnak, közölte a versenyhatóság. A tájékoztatás szerint 2022-ben valamivel több mint 2200 fogyasztói, illetve piaci jelzést kezelt a GVH, 2025-re ez a szám több mint 3100-ra emelkedett. Tavaly a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette. Júliusban 175 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán közzétett havi jelentésben azt írták, júliusban 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbanást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Az elmúlt hónapban két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Magyarországon elsőként vált rutinszerű eljárással az endoszkópos gerincműtét a porckorongsérvben szenvedő pácienseknél a Szegedi Tudományegyetem idegsebészeti klinikáján. A betegek többsége már az eljárást követő első nap hazatérhet, közölte az intézmény. A módszer legnagyobb előnye a drasztikusan lecsökkent műtét utáni fájdalom. Atka okozza a nem őshonos amúri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. Ez a fajta atka a kagylók köpenyét átfúrva bejut az állatok testébe. Ezen a sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben csak az őshonos kagylók többsége immunis, az amúri kagylók viszont védtelenek. A bomlásnak induló kagylótestek ilyenkor a víz felszínre emelkednek, és a harcsák fogyasztják el őket.
0: Időjárás.
1: Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű. A maximum 29 és 35 fok között alakul.
0: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban. Siófokon is terjeszkedik a népszerű roller szolgáltató, a TIR. A cégnek a közösségi e-rollerei állandó jelleggel lesznek elérhetőek a Balatonparton, ugyanis Budapest mellett ez lesz már a második város, ahol a felhasználók igénybe vehetik a berlini székhelyű mikromobilitási vállalat eszközeit. A Forbes.hu cikke alapján a cég elektromos rollerei éjjel-nappal elérhetők lesznek a balatonparti településen, elsősorban a központi közlekedési csomópontok közelében, valamint Siófok forgalmasabb területein. A szolgáltatást mobil alkalmazáson keresztül tudják igénybe venni a felhasználók. Nem a TIR az első roller megosztó vállalat, amelyik a balatoni régió felé kacsingat. 2020 óta a Lime rollerei is jelen vannak a Balaton több településén is, ugyanakkor egyelőre csak a nyári szezon erejéig költöztek le a magyar tenger partjára. Állandó jelleggel így tehát a TIR jelenik meg először a Balatonparton. A magyarországi közösségi roller szolgáltatókban közös, hogy mind Budapesten kezdték meg működésüket, az országos terjeszkedéssel kapcsolatban ugyanakkor eltérő stratégiát követnek. Ugyanis a Lime az említett balatoni kiruccanásokat nem számítva a nagyobb vidéki városokban terjeszkedik, mint például Szegeden, Székesfehérváron és Veszprém mellett, már Nyíregyházán is, illetve Szolnokon is elérhető a szolgáltatásuk. A térnek viszont Siófok az első vidéki városa. Míg az amerikai Bird az MBM-mel együttműködésben egyelőre csak a fővárosban érhető el. Az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt az elektromos mikromobilitási eszközök népszerűsége, a terület újszerűsége és szabályozatlan terjedése, ugyanakkor sok konfliktust okoz a mindennapokban. A budapesti önkormányzat tavasszal igyekezett keretek közé terelni az egyre nagyobb méreteket öltő roller káoszt. A szolgáltatók a közterületeken létrehozott mikromobilitási pontokon kötelesek tárolni a használaton kívüli e-rollereket. A mostani TIR közlemény szerint a siófoki terjeszkedés során a berlini vállalat a rollerek használati feltételeit a helyi városvezetéssel szoros együttműködésben határozta meg, amelynek része egy kijelölt működési terület és a parkolásmentes zónák és a parkolóhelyek kialakítása is. Az e-rollerek szabályozási káoszának másik ága az évek óta a fiókban pihentetett KRESZ módosítás hiánya, ugyanis káosz uralkodik az e-mobilitás közlekedési rendjében, mert nincsen rá megfelelő szabályozás.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Az üzletem.hu tájékoztatása szerint több éve működtetett illegális haltároló telep helyet lepleztek le a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT és a Nébih Állami Halőri Szolgálatának halőrei. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT halőrei Balatonkenesétől egészen Dék településig követtek egy halszállítmányt, majd a rendőrség és a Nébih Állami Halőri Szolgálata segítségével az élő halakat szállító autót ellenőrzés alá vonták. A hatósági szakemberek a Ford Transit típusú autó rakterében három darab 200 literes hordóban összesen 23 darab pontyot találtak, melyek együttes tömege 128 kg. Az ellenőrzés alá vont személy a halakat egy balatonkenesei vízparti ingatlanon haltárolásra kialakított, megközelítőleg 40 köbméter térfogatú gödörben tartotta egészen az elszállításukig. Elmondása szerint a horgász a Balatonból fogta ki a pontyokat, majd az illegálisan kialakított haltároló gödörben gyűjtötte. Később egy Dég településen található magánhorgásztóba szállította volna őket ajándékként. A jogsértő horgásszal szemben a Nébih eljárást indított. Többek között azért, mert bár jogszerűen fogta ki a halakat, de jogszerűtlenül, azaz nem leölve szállította el azokat a vízpartról. Ezen kívül a hatóság vizsgálja a halak kereskedelmi forgalomba kerülésének körülményeit, valamint a hatósági engedély nélküli haltelepítés lehetőségét is. A jogsértő horgász több 100 000 forintos halvédelmi bírságra számíthat. A balatoni hallgazdálkodási vízterületről jogszerűtlenül elvitt halak végül visszanyerték a szabadságukat. Az egyedeket állatorvosi vizsgálat után a balatoni halőrök visszahelyezték eredeti élőhelyükre, a Balatonba. A továbbiakban visszatérünk a lendületes fiatalos balatoni slágerek közé, és ezek közül fogunk játszani nektek jó párat.

0: Kellemes rádiózást kívánunk a kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. A helyi hírek közt most egy program, illetve egy érdekes kirándulási helyszín ajánló következik, hiszen a Névegyvölgyről lesz szó, amely a Balaton felvidéken található. Meseszép táj, nyugalom és ízletes borok. Azt gondolom, egy klassz nyaralást ezek mindenképpen jelentősen tudnak támogatni. A Névegyvölgy varázslatos vidéke a Tagyon és a Menchely közötti településeket tömöríti, a völgy pedig mindössze negyed órás buszozással elérhető, legkönnyebben a Zánka-Köveskál vasúti megállóhelytől. A hegyekkel övezett medence elképesztő látvány, de a falvak hangulata is könnyen magával ragad. A települések között csordogál a Cserkúti patak, emellett látványos templomokat, romos emlékeket is megcsodálhatunk. A kirándulás tökéletes befejezése lehet egy pohár finom bor, amit az ottani neves pincészetekben kóstolhatunk, vagy megízlelhetjük az óbudavári sajtokat. A Névegyvölgy központja Szent Antalfa, amely része az országos kéktúra útvonalának. Szent Antalfa szomszédságában, de már Balatoncsicsó közigazgatási területén vár ránk a Szent Balázs hegyi templomrom, ami kihagyhatatlan látnivaló, ha erre járunk. A környéknek nem csak a szépsége, hanem a bora is emlékezetesek, ezért érdemes betérnünk egy-egy pohár italra a helyi pincészetekbe. Szent Jakabfa a völgy északi részén fekszik, ahol szintén csend és nyugalom vár. Balatoncsicsó hangulata egy perc alatt kiszakít a városi forgatagból. Ha erre járunk, érdemes megnézni a fazekasház kerámiáit is. De bármelyik faluba is megyünk, amerre a szem ellát, mindenhol idilli mezőket láthatunk. A Névegyvölgytől délre található Tagyon település, ami ideális úti cél egy kiadós túrázáshoz, plusz innen csak egy karnyújtásnyi sétára van a gyógyító energiáiról ismerté vált hegyes tű. Óbudavár legfőbb látnivalója egy balatonfelvidéki népi építészet remekmű, a Szent Márton templom. Illetve ha már itt vagyunk, érdemes egy pillantást vetni a falu egykori mosóházára is. Ez szépségében ugyan elmarad a templomtól, viszont fontos lenyomata őseink történelmének. Ha a romantikus hazai tájakra vágyunk, akkor a Névegyvölgynél keresve sem találhatnánk ideálisabb helyet, de ugyancsak lélegzetelállító látvány tárul a szemünk elé a Menchely szomszédságában magasodó Halom hegyről is, ahonnét belátni a Balaton felvidéket egészen Badacsonyig. A Bakony alján Pápától mindössze néhány kilométerre található Nagytevel, egy 512 főt számláló település, ahol egy csodaszép hűsvízű tó várja a fürödni vágyókat. Bakonybél és Hubert lakító környéke évről évre sok kirándulót vonz, nyáron azonban érdemes kissé nyugatabbra, a Nagyteveli víztározó felé is ellátogatni, írja a color.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Magyar Lajstrom jelű repülő landolt a Balaton vízén. A propeller.hu információi szerint 80 év elteltével 1938 óta először történt meg, hogy magyar Lajstrom jelű hidroplán landolt a Balaton vízfelületén a Keszthelyi öbölben. Az Aero Express Cessna 206-os típusú gépével Széchey Márton Airbus oktatókapitány az aktuális szélirálynak megfelelően szállt le a hatóságok által kijelölt mintegy másfél négyzetkilométernyi kör alakú vízfelületre. A repülést a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület kisgéphajókkal biztosította. A teszt azt a célt szolgálta, hogy a vízirepülés ismét meghonosodjon a magyarországi vizeken. A törvényi szabályozáshoz ugyanis sokat segítenek a tesztrepülések. A hazai vízirepülés első 30 éve meglehetősen mozgalmas volt, a II. Világháborút követően azonban a múlt homályába veszett. Először 1916-ban jelentek meg vízirepülőgépek a Balatonon, amikor az olasz frontra induló repülőcsónakok Keszthelynél végeztek közbenső leszállást, mielőtt nekivágtak a Triestig tartó, légvonalban 400 km hosszú útnak. A világháború után a keszthelyi vízirepülő bázis 1920-ig létezett, de repülőgépek nélkül. Aztán 1923 nyarán a nagy közönség számára is elérhetővé váltak a hidroplánok. A menetrendszerű külföldi járatok mellett megindultak a Budapest-Balaton közötti taxirepülések is. Az első Budapestről Siófokra. A Dunáról felszálló hidroplánok a biztonságot jelentő 1000 méteres magasságba emelkedtek, hogy esetleges motorleállás vagy másokból történő kényszerleszállás esetén legyen elég idejük elérni a Velencei tavat vagy a Balaton keleti végét. Olyannyira népszerű lett a vízirepülés, hogy a hatóságok 1924-ben meghatározták a légi közlekedés rendészeti szabályait. Az Aero Express startup cégként Somogyi Tóth Dániel karmester orgonaművész, az Aeropark repülőmúzeumot működtető légiközlekedési kulturális központ alapítója és unokatestvére Széchenyi Márton hozták létre régi barátjukkal Marozsi Lászlóval. Később Simon Martin kapitány is csatlakozott hozzájuk, aki a Bőnyi repülőtér vezetőjeként és kisgépes üzemeltetési szakemberként új lendületet adott a tervezésnek. Hozzátették, hogy a gyönyörű folyók és tavak országaként hazánk alkalmas lehet arra, hogy a vízirepülés regionális központja legyen a jövőben.
2: Már

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Az akkugyárakról is tárgyal az országgyűlés, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint plusz segítség a nehezebb körülmények között élő családoknak, hogy szeptembertől a tűzifa áfáját 5%-ra csökkentik. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta össze az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasítást adott a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Jövő héten összeül a parlament, az akkugyárakról is tárgyalnának. A költségvetés módosítása is szerepel a napirendi javaslatok között, de tárgyalnak egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, a rendészeti feladatellátás átszervezéséről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetéséről, a gyógyszerek áfamentességéről is, valamint megválasztják a köztársasági elnököt is. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgák átalakítása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítják. A tárca tervei szerint az új átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi. Elindította a Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Ebben energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, összegyűjti és hetente közzéteszi a csatlakozó vállalkozások önkéntes energiatakarékossági vállalásait az Energia Összefogás Barométerben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése. Ez a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A projekt megközelítőleg 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e, további információk és a jelentkezési felület az egyszülő.hu oldalon érhetők el.
0: Időjárás.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinten nem lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a napos idő, de helyenként felhősebb lehet az idő. Marad a 33-38 fokos hőség, és csak elszórtan nyugaton lehet frissítő eső.
0: És most ez a tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló, hogy képben legyél.

mindenkinek, ez a Balaton Rádió, és benne pedig helyi információk is teret kapnak. Most például valami olyasmiről fogok beszélni, ami nagyon fontos, hiszen a Balaton rengeteg pihenő, nyaraló számára akár halálos veszedelmet is rejthet. A pénzcentrum információi szerint a legalapvetőbb kérdés, hogy ismerjük fizikai és aktuális korlátainkat. Tipikus veszélyforrás, hogy szinte mindenki túlbecsüli a saját állapotát. Általános eset, hogy az egész évi munkából érkezve a parton ellazulunk, és azonnal úgy érezzük, miénk a világ. Pedig a Baywatchból ismert izmos, portos hölgyek és urak, akik ultra Balatont futnak és hegyi bicikliznek, a magyar felnőtt lakosság maximum 9%-át teszik ki. A legtöbben abban az illúzióban ringatják magukat, hogy jó úszók, mert otthon keresztben átszelik a tanúszodát. Bármilyen meglepő, a természetes vízben ugyanolyan veszélyben van az, aki naponta 3 kilométert leúszik a feszített víztükrű medencében, mint aki csak kutyaúszásra képes. Az élővíz ugyanis tele van rejtélyekkel, nem várt dolgokkal. Ebből a szempontból a Balaton még rosszabb, mint egy tenger, mert átláthatatlan. Jöhetnek hideg és meleg áramlatok, állatok, növények, iszap, ami mind-mind váratlan és veszélyes lehet az otthoni strandhoz képest. Egy átlagos, épp csak szellős nyáron, ha valaki a matracáról vagy a vízibicikliről beugrik a vízbe és elúszik 50 otthoni strandhoz képest. Ez a

0: hullám megengedi. Így simán meg lehet fulladni, akár egy 120 centis vízben is. A magyar tenger egyik veszélyfaktora a vízpermet. Ez a víz fölött akkor alakul ki, amikor a hullám tarajt lecsapja a szél. Az is megfulladhat, akinek a feje kint van a vízből. A fejesugrás a sekély vízbe szinte mindennapos esetnek számít a nyaranta, annak ellenére, hogy a média tele van az ebből adódó tragédiákkal. Csak úgy, mint a felhevült testtel belecsobbanás. Egy napsütéses nyári délelőtt a testfelszínünk 12 perc alatt 50 fokra hevül fel. Szinte jég. Ilyenkor a vízfelszín 28 fokos. Lejjebb viszont csak olyan körülbelül 20-22 fok van. Vagyis egy másodperc alatt 30 fokos hőmérséklet különbséget kellene kibírnia egy átlag ember szívének. Ilyenkor szinte mindenkinél természetesen fellépő pánikreakció miatt pedig tized másodpercek alatt elhasználja azt az energiát, amire a következő 10 percben szüksége lenne. Ebben a helyzetben nagyon veszélyes lehet a mentés is. Egy 10 éves kislány magával tud rántani egy életerős felnőtt férfit, amikor rácsimpaszkodik. Ezért a vízimentők is elsősorban az önmentést tanulják, hogy elkerüljék a dupla tragédiát. Még a félprofi szörfösöknél is alapszabály, hogy lehetőleg ne menjenek be egyedül a vízbe. Náluk is előfordulhat egy szerencsétlen esés, amelyben beüti a fejét és elájul. Sajnos a mentőmellény használatát sem veszik igazán komolyan, pedig minden körülmények között erősen ajánlott. Bagyó Sándor, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának elnöke szerint a baleseti arány nem rossz ahhoz képest, hogy egyszerre nyáron olyan 300 ezer balatoni nyaralóról is beszélhetünk. Komoly előrelépés, hogy míg a 80-as években évente 50-60 áldozata volt a hazai vizeknek, az elmúlt években átlag 10-20 közötti ez a szám. A szakember szerint az egyéni felelősséggel van elsősorban a baj. A magyaros, bevállalós, betyáros virtus életveszélyes lehet egy természetes vízben. A viharjelzést a nyaralók gyakran nem veszik figyelembe. Talán furcsán hangzik, de a Balatonon a déli part a veszélyesebb. Az északin a víz azonnal mélyül, ezt mindenki tudja, bekalkulálja. A délin akár a mólószár végénél is csak mellmagasságig ér, viszont előfordulnak suvadások, ahol hirtelen, szakadékszerűen több méter mély kútba léphetünk, és mivel nem látni, nem lehet felkészülni rá. Ez pedig kisebb sokkot okozhat. A szakemberek szerint nagyon fontos lenne az ön- és társmentés megtanítása, hogy már a gyerekek az óvodától tanulják az úszást és a vízbiztonságot. Kellő óvatossággal, mindemellett remélhetőleg a legtöbb nyaraló biztonsággal is tudja élvezni a Balatont.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: A balatoni bringakörről lesz szó, illetve annak a rekonstrukciójáról, ami már évekkel ezelőtt elkezdődött. A bringakörút felújításának a gondolata eredetileg 2011 körül fogalmazódott meg. Aztán a fejlesztését célzó tervezési feladatok 2017 nyarán kezdődtek el. Időközben bizonyos tényezők miatt a nyomvonalak módosítására is szükség volt. A legproblémásabbak a jellemzően belterületen vezetett és teljes átépítéssel érintett szakaszok. Ennek az az oka, hogy a közműszolgáltatók adatai már több évtizedes elmaradásban vannak, hiányosak, így gyakran máshol, más mélységben és más típusú tulajdonú közművezetékek futnak, mint amivel előzetesen a tervezéskor számoltak. Így gyakran a kivitelezés alatt a feltárást követően kell kiváltani, esetenként még a kerékpárút kialakításának műszaki megoldásán is változtatni. A 205 km hosszú balatoni bringakör komplex fejlesztése 2019-ben kezdődött el. Az eredeti tervek szerint 2021-re már egy sokkal jobb Balatonkörön lehetett volna tekerni. Az biztos, hogy az északi parton több helyen jelenleg tereprendező gépek dolgoznak, már javában készül az út alapozása. Érdemes azonban arra felkészülni, hogy a déli part jelentős részén

és az északi part több településén is kis mellékutcákban jelölték ki a kerékpáros nyomvonalat, ahol autós és gyalogos forgalom is zajlik. Az lehetne az ideális megoldás, ha ezekben az utcákban 30 km/h sebességkorlátozás lenne, de ahol megoldható, ott lakó és pihenő övezetet is kialakíthatnának, vagy kerékpáros utcákat jelölhetnének ki. Sok helyen ugyanis ezekben az utcákban járda sincs, pedig fontos a gyalogosok védelme is. A Magyar Kerékpáros Klub régi törekvése, hogy a tó körüli nyomvonal ne a zajos, forgalmas és büdös főutak mentén menjen, hanem lehetőség szerint minél közelebb kerüljön a Balatonhoz. Balatonszepezd és Zánka önkormányzatával már több egyeztetés is volt a nyomvonalról, de megállapodás nem született. E két településen meglehetősen sajátos ok miatt áll a fejlesztés. Az ítélők szerint ugyanis túl hangos a kerékpárút forgalma. Ezért elutasítják, hogy a parti nyomvonal legyen kijelölve a kerékpárral közlekedők számára. Az autók zaját valószínűleg már megszokták. A még fel nem újított szakaszokon is vannak veszélyesebb pontok, gyakran találkozni olyan állapotokkal, amik azonnali beavatkozást igényelnek. A Magyar Kerékpáros Klub jó kapcsolatot ápol a Magyar Közúttal. Ha a bejelentést tesznek, a Magyar Közút munkatársai néhány napon belül a problémás és balesetveszélyes helyzeteket elhárítják. Írja az index.hu. Most pedig a Balaton Rádióban ismételten egy előre bekészített ütemes balatoni sláger következik.

0: Fél napról a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Hello Vidék információi szerint uniós támogatásból elkezdték felújítani a Keszthelyi óvodát, de végül elbontják. A meghiúsult projekt miatt a városnak közel 200 millió forint uniós támogatást kell visszafizetnie. Ruzsics Ferenc, Keszthely akkori polgármestere, még 2018-ban arról számolt be, hogy a keszthelyi önkormányzat 199 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással fogja bővíteni és felújítani az Életfa óvoda kísérleti utcai tagóvodáját. A tervekből viszont nem lesz semmi, egy friss előterjesztés szerint, ugyanis már az óvoda bontását tervezik. A Ruzsics által vezetett önkormányzat egy akkor még budapesti, ma már keszthelyi székhelyű céget, az Invest Mondi System építőipari, kereskedelmi és szolgáltató Kft.-t bízta meg, hogy több mint 1 milliárd forint uniós pénzből újítsa fel az óvodát, a városi strandot és a Reischl sörházat. Az Invest Mondi System Kft. Minden esetben a legolcsóbb ajánlatot adta, de a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület már 2019-ben felhívta a városvezetők figyelmét arra, hogy a Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa egy felszámolás alatt álló, hasonló nevű és tevékenységű cégben is érdekelt. Emellett az egyesület szerint irreálisan alacsonyan tartotta a vállalási árat. A becslések szerint az óvoda felújítás jelenleg 75%-os állapotban van, de a beruházások állapotára és a kivitelezési körülményekre tekintettel az önkormányzat nem valósítja meg a projektet. A szakértői vélemény szerint ugyanis az épület készültsége csupán a mennyiségi teljesítés alapján 75% körüli. A hibás teljesítések, az ázások okozta károk miatt a készültség igazából olyan 40-45%-os. A testület ezért felkérte a polgármestert a szükséges bontási munkálatok előkészítésére, valamint a jogi intézkedések megtételére. Az óvoda bontási műszaki leírásban arról írnak, hogy a kivitelezett állapot számos szakmai hibát tartalmaz, és alaposan meg is csúsztak az építkezéssel, ami elmondható a strand és a sörház beruházásról is. A sörház és az óvoda felújítása ügyében az OLAF és rendőrségi vizsgálat is indult. Az utóbbi a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságánál kötött ki. Végül az önkormányzat felbontotta a szerződéseket a kivitelezővel.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Repkednek a milliós négyzetméter árak a Balatonnál. Helyenként már az akár 1 millió forintot is meghaladó négyzetméter árak ellenére továbbra is a balatonparti nyaralók számítanak a legkeresettebbeknek, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ez alapján a legnépszerűbb tóparti település Siófok, holott itt már az átlagos négyzetméter ár az 1,3 millió forintot is elérheti. A második legkeresettebb település Balatonalmádi, ahol 829 ezer forintot kérnek négyzetméterenként. A Balatonnál Balatonfüred áll a harmadik helyen, 1,06 millió forintos négyzetméter árral, ám országosan a Velencei tó mellett lévő Gárdony a harmadik legnépszerűbb tóparti település 779 ezer forintos négyzetméter árral. A balatoni piacon a 10 legnépszerűbb település között található még Keszthely, Fonyód, Balatonkenese és Balatonföldvár is, ahol 740 ezer és 1,3 millió forint között alakultak a négyzetméter árak. A Velencei tó környékén pedig népszerű még Velence is, ahol 800 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A Tiszató közelében lévő települések közül Tiszafüred, Abátszalók és Sarút volt a legkeresettebb. Itt négyzetméterenként 255, illetve 385 ezer forint közötti összegért kínálták eladásra az ingatlanokat. Az ingatlan.com megvizsgálta azt is, melyek voltak a legnépszerűbb települések 1000 eladó nyaralóra vetített kereslet alapján. Ezt a listát Balaton Szabadi vezeti, ahol 607 ezer forintos négyzetméter ár jellemző, a második Balaton Ederics 725 ezer forinttal,
2: A harmadik pedig Dörgicse, 821 ezer forintos árral. Palóznak és Alsóőrs a negyedik és ötödik a listán, pedig itt már 1,3 millió forint körüli négyzetméter árral kell számolni. Szintén népszerű, ugyanakkor a jóval olcsóbb Balaton-Magyaród és Sarud is, ahol 222 ezer, illetve 255 ezer forint körüli négyzetméter áron lehet ingatlant vásárolni, írta a népszava.hu. A következőekben mi ismételten visszatérünk, majd további hírekkel, információkkal, azonban addig szóljanak a legjobbak.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Az akúgyárakról is tárgyal az országgyűlés, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint plusz segítség a nehezebb körülmények között élő családoknak, hogy szeptembertől a tűzifa áfáját 5%-ra csökkentik. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta össze az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasítást adott a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Jövő héten összeül a parlament, az akúgyárakról is tárgyalnának. A költségvetés módosítása is szerepel a napirendi javaslatok között, de tárgyalnak egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, a rendészeti feladatellátás átszervezéséről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetéséről, a gyógyszerek áfamentességéről is, valamint megválasztják a köztársasági elnököt is. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgák átalakítása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítják. A tárca tervei szerint az új átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi. Elindította a Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Ebben energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, összegyűjti és hetente közzéteszi a csatlakozó vállalkozások önkéntes energiatakarékossági vállalásait az Energia Összefogás barométerben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése. Ez a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A projekt megközelítőleg 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e, további információk és a jelentkezési felület az egyszülő.hu oldalon érhetők el.
0: Időjárás.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinten nem lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a napos idő, de helyenként felhősebb lehet az idő. Marad a 33-38 fokos hőség, és csak elszórtan nyugaton lehet frissítő eső.
0: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Tavaly még minden hatodik, idén már csak minden hetedik balatoni vállalkozásnál találtak valamilyen szabálytalanságot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai. A balatoni forgalom újra felélénkült a nyáron, ezért a NAV revizorai ellátogattak a térség népszerű helyszíneire. A revizorok többek között a nyugta és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek szabályos használatát és a készpénzkészlet kezelését vizsgálták több mint 4000 alkalommal. A NAV már évek óta előrejelzi az ellenőrzéseit a honlapján az Adó Trafipax rovatban. A balatoni akcióban évek óta csökken a mulasztók aránya. Legutóbb az összes ellenőrzés csupán 14%-a zárult megállapítással, míg előző évben ugyanez az arány 25% volt. A mintegy 600 mulasztás felénél online pénztárgéppel kapcsolatos problémát vagy a nyugtaadás elmulasztását jegyzőkönyvezték a revizorok. 163 vállalkozó pedig nem jelentette be az alkalmazottait. 33 esetben jövedéki szabályokat sértettek a kereskedők. A visszaeső vállalkozások magasabb, akár milliós bírságra is számíthatnak, mint például az a cég, amely az elmúlt 3 évben 5. alkalommal mulasztotta el a nyugtaadást. Eddig mintegy 57 millió forint bírságot szabott ki a hivatal a szabálytalanságok kapcsán. A bírság mellett egyéb szankciót is kockáztat, aki vét a szabályok ellen. 2 egyébként megbízható minősítésű vendéglátóhely a nyugtaadás elmulasztása és a be nem jelentett alkalmazottak miatt kikerült a kedvező kiva szerinti adózásból. A súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésekre is számíthatnak, írja a hellovidék.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A balatoni kör elnöke Szilágyi Lajos nyilatkozott az Inforádiónak, amelyben elmondta, hogy kevesebben pihennek mostanában a Balatonon. Emlékeztetett, hogy tisztában voltak már előzőleg azzal, hogy kevesebb lesz a vendég a korábbi évekhez képest, hiszen a koronavírus járvány után most már korlátozás nélkül lehet külföldre is utazni, és mindenki igyekszik majd pótolni a koronavírus által érintett 2 évet. A balatoni kör elnöke szerint ezzel nincs is semmi baj, így van rendjén. Annál is inkább jegyezte meg, mert az a tömeg, ami az elmúlt 2 évben a Balatonon megfordult, már túlnőtt rajtuk, és már nem igazán tudták olyan szolgáltatással lefedni, ami megfogalmazása szerint elfogadható színvonalú lenne. A nyár elejei hírek igen nagy számban szóltak arról, hogy megemelkednek az árak a főbb turisztikai célpontokon, így a Balatonnál is. A szállásokon csak úgy, mint a strandbüfékben és a vendéglátóhelyeken. A prognózis valósnak bizonyult, ismerte el a balatoni körelnöke, tehát valóban drágább lett egy balatoni nyaralás. De feltette a kérdést, mi nem lett az elmúlt hónapokban. Utalva az energia és munkaerőköltségek és az élelmiszerárak drasztikus emelkedésére. Kiemelte a balatoni kör elnöke, hogy nem tudják magukat kivonni az inflációs folyamatok alól, mindazonáltal a balatoni kör tagjainál irracionális korrekciók nem következtek be. Szilágyi Lajos úgy véli, tagjaik nem is lépték meg igazán azt, ami szükséges lett volna, tekintettel arra, hogy a vendégek fizetőképességi határánál járnak, ahol már nem tudják tovább érvényesíteni az áremelkedéseket. Ez viszont az üzemeltetési költségek megnövekedése miatt a vállalkozások nyerességének a csökkenéséhez vezet, olyan folyamatokat elindítva, amiknek a vége most még nem látható. Az is elhangzott, hogy a Balaton déli partja is felzárkózik a gasztronómiai versenyben. Bár Szilágyi Lajos szerint az északi területek még vezetnek, köszönhetően a Káli-medencének, illetve az ott található borászatok által üzemeltetett vendéglátóhelyeknek, amik nagyon minőségi ételkínálattal jelennek meg. De a déli part kétséget kizáróan kezdi beérni az északit. A szívéhez közel álló siófokot sokan meghurcolják, ilyen és olyan szempontok miatt, noha ezt nem minden esetben érdemli meg, hiszen a gasztro kiadványok alapján is itt nyílt a legtöbb olyan minőségi kis családi étterem, ami üdes szín volt a tó körüli vendéglátásban, és valóban megállja a helyét az északi parti helyekkel való összehasonlításban. A szövetség elnökének az sincs ellenére egyébként, hogy egy magyar specialitásokat is kínáló olasz étteremmel gazdagodott Siófok, hiszen ha valaki azt szereti, miért ne ehetne a Balaton partján olasz ételt. Szilágyi Lajos felhívta a figyelmet, hogy a balatoni kör tagjai már az év jó részében nyitva tartanak, ami nem könnyű feladat, néhány éve elképzelhetetlennek is tűnt. Vállalták, hogy a nyáron túl az összes többi hónapban minimum a hétvégéken is működnek, de a többség csütörtöktől vasárnapig várja a vendégeket. Megjegyezte, hogy a fővenyesi Kalóz strandbisztró például már bizonyította, hogy egy strandbüfé is életképes lehet télen, vagyis a jelek szerint már megvan az a kirándulói vendégkör, aki keresi ezeket a helyeket és szívesen látogat a Balatonhoz. Mindig a kínálatot kell megteremteni, aztán jön hozzá a vendég is, és ezt az elvet követjük a balatoni körben is, fogalmazott az elnök. Az elnök egyetértett, hogy ehhez kapcsolódóan, vagy erre rászervezve kell programokat is biztosítani, ami leginkább a téli hónapokban jelent kihívást. Írja az infostart.hu. Ezek voltak a helyi hírek, és most pedig ismételten balatoni slágerrel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Az akúgyárakról is tárgyal az országgyűlés, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint plusz segítség a nehezebb körülmények között élő családoknak, hogy szeptembertől a tűzifa áfáját 5%-ra csökkentik. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta össze az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasítást adott a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Jövő héten összeül a parlament, az akúgyárakról is tárgyalnának. A költségvetés módosítása is szerepel a napirendi javaslatok között, de tárgyalnak egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, a rendészeti feladatellátás átszervezéséről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetéséről, a gyógyszerek áfamentességéről is, valamint megválasztják a köztársasági elnököt is. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgák átalakítása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítják. A tárca tervei szerint az új átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi. Elindította a Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Ebben energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, összegyűjti és hetente közzéteszi a csatlakozó vállalkozások önkéntes energiatakarékossági vállalásait az Energia Összefogás barométerben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése. Ez a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A projekt megközelítőleg 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e, további információk és a jelentkezési felület az egyszülő.hu oldalon érhetők el.
0: Időjárás.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinten nem lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a napos idő, de helyenként felhősebb lehet az idő. Marad a 33-38 fokos hőség, és csak elszórtan nyugaton lehet frissítő eső.
0: És most ez a tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló, hogy képben legyél.

0: fun.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban, és természetesen helyi információkkal is itt folytatjuk adásunkat. A vízimentők célja, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava. A Hírklik információi szerint az utolsó szezonban 3531 esetben láttak el embereket strandokon, 34 embert mentettek ki a vízből, 180-szor riasztották a mentőhajóikat, és 74 vízi vagy vízparti rendezvényt biztosítottak a vízimentők magyarországi szakszolgálatának, tehát a VMS-nek a munkatársai. A szakszolgálat az MTI-hez eljutatott közleményében beszámolt arról is, hogy 2022-ben 64 strandon teljesítettek szolgálatot, 51 balatoni, 10 vidéki és 3 budapesti helyszínen. Egy átlagos nyári napon 120 vízimentőjük dolgozott napi 10-12 órában. Mint írják, összességében 435 munkatársuk vett részt a szezon strandi és mélyvízi mentési feladatainak ellátásában. 8 vízimentő tanfolyamot tartottak, aminek köszönhetően 77 új vízimentő lépett szolgálatba a nyáron. A VMS szárazföldi mentőegységgel, egy mentőtiszti autóval és egy esetkocsival is rendelkezik, amelyek 71 alkalommal láttak el esetfeladatot. Az általuk biztosított rendezvények között volt a Balatonátúszás, a Balatonszand, a vizes világbajnokság és a kék szalag. A tájékoztatás kitér arra is, hogy nem csak embereket kellett menteni. 48 alkalommal bajba jutott hajókat, vitorlásokat emeltek ki, vagy vontattak partra a vízimentők. A VMS Vizek veszélyei címmel országos szinten bemutatott baleset megelőző kisfilm sorozatot gyárt partra a vízimentők. A VMS Vizek veszélyei címmel országos szinten bemutatott baleset megelőző kisfilm sorozatot gyártott, amit a

0: alapítványt, ahonnan bárki ingyenesen kölcsön vehet mentőmellényeket. A jövőben egyre több strandon várja majd ilyen lehetőség a gyerekeket, hiszen hamarosan Balatonalmádi, Balatonkenese Alsóös, Keszthely, Gyenesdiás és két balatonlellei helyszín is csatlakozik a programhoz. Ahogy hangsúlyozza a VMS, fő céljuk még mindig az, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A Balaton világosiak a helyi döntéshozók szemben egy közmeghallgatáson vettek részt, és ahol a Klubaliga megújulását vizionáló beruházó azt ígérte, hogy kisebb léptékű tervekkel áll majd a lakosok elé az előző közmeghallgatáshoz képest. Elvileg tehát minden adott lett volna, hogy a helyiek és nyaraló tulajdonosok tisztább képet kaphassanak az aligai Balatonpart számos kérdőjellel övezett fejlesztésével kapcsolatban, hiszen a falu vezetése, a beruházó és a térség országgyűlési képviselője Bicman Mihály is megjelent. A közmeghallgatást elvileg moderáló polgármester azonban nem volt a helyzet magaslatán. A beruházó olyan hamar távozott, ahogy csak tudott. A 200-300 emberrel megtöltött teremben hangosítás hiány követhetetlen volt a falu vezetése és az aligaiak közötti párbeszéd. A lakosok így egyre türelmetlenebbek lettek. Bár a káosz ellenére is sokan felszólaltak a part védelmében, az önkormányzat korábbi álláspontjához ragaszkodva nem áll a parti területek elvesztésével járó beruházás útjába. A jelenlegi tervek alapján a magas parton 37 darab 150 négyzetméteres villát fognak felhúzni, valamint 5 társasház tömböt. Terveznek benne építeni, benne 100 darab lakással. Bár a beruházó hangsúlyozza, hogy jócskán a maximális beépíthetőségi határ alatt építkeznek majd, a zöld felület pedig sokkal nagyobb lesz a minimálisan előírtnál. Kérdés, hogy valóban magáncélú ingatlanok építésére lenne szükség ezen a magas part részen. Illetve az is, hogy a nagyarányú zöld felület pontosan mit is jelent majd a gyakorlatban. Az aligaiak legnagyobb vesztesége a régi és az új tervek szerint is az Aliga 2 néven ismert parti sétány felpartcellázása és 15 darab építési telekként való eladása magánszemélyeknek. Mint kiderült, ez a folyamat már meg is kezdődött, 5 telekre már van is vevő, vagyis a lakosok búcsút inthetnek a szóban forgó partszakasznak. A tervek szerint hamarosan magánkézben lévő luxusvillák sorakoznak majd a helyén. A telkek ugyanis egészen a partig érnek, és a beruházó Promote Hungária Kft.-nek nincs olyan kötelezettsége az 5 telekre vonatkozóan, hogy a sétány az a köz számára hozzáférhető maradjon. Bicman Mihály országgyűlési képviselő szerint a munkahelyteremtés és a turizmusból befolyó, a települést gazdagító bevételek egyaránt fontosak a beruházás védelmében, illetve kiemelte, hogy egy másik, a Balatonvilágosi Betonszörny néven elhíresült beruházást ő maga azzal akadályozta meg, még 2021-ben, hogy felhívta a kormány figyelmét arra, hogy az ígért hotel helyett eladásra szánt apartmanházat akart építeni a beruházó, ami nem teremtett volna munkahelyeket és nem élénkítette volna a gazdaságot, így nem felelt meg a nemzetgazdaságilag kiemelt besorolásnak. A rövidtávú tervekben ugyan egy közfunkciójú főtér és sétány szerepel, a civilek szerint valós félelem, hogy a beruházó beszedi majd a kikötői díjakat és a parti telkek eladásából befolyó milliárdos összegeket, amelyeket aztán nem forgat vissza a lakosságot szolgáló fejlesztésekbe. Ahogy fogalmazott az egyesület titkára, továbbiakban is védeni fogják a sétányukat, és nekik ez nagyon fontos, mert ez az utolsó Balatonpart maradt a településen, és félnek attól, hogy a gyermekeiknek már nem marad szabadon megközelíthető Balatonpart a jövőben, hogyha ez a tendencia így folytatódik, írja a merce.hu.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Megválasztották az év bortermelőjét. A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon díját Figula Mihály kapta. Hozzátették a Magyar Bor Akadémia képviselői, hogy a díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó, kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. A Figula szőlőskertek a Balatonfüred Csopaki borvidéki pincészet 6 kilométeres körzetében találhatók, 30 hektáron. A nyertes borász igyekszik mindent a legmagasabb szinten művelni. Fontosnak tartja a dűlők terméseinek szeparált kezelését, természetesen szigorú hozamkorlátozás mellett. Borai készítésénél a legfontosabb szempont a termőhelyi sajátosságok kidomborítása, melyhez a hagyományok tisztelete mellett a legkorszerűbb technikai és technológiai lehetőségeket is kiaknázza. A legmagasabb minőség elérése érdekében a szőlő gondozásától a borok palackozásáig minden folyamatot a család végez, illetve felügyel. A díjért versengők közül a jelölés során az 5 legtöbb szavazatot kapott borász, egyrészt tehát Figula Mihály a Balatonfüred Csopaki borvidék képviseletében, aztán Günczer Tamás a Villányi borvidéktől, Lamport József az Egri borvidékről, Liptai Zsolt pedig a Pannonhalmi borvidék képviseletében. Végül pedig Vesztergomi Csaba a Szekszárdi borvidék képviseletében kapott sok-sok szavazatot, írja az Origo.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Hullámzó érdeklődés tapasztalható a balatoni ingatlanpiacon. Hektikus évet tudhat maga mögött a hazai ingatlanpiac, ezzel együtt az átalakulás a balatoni nyaralópiacot sem hagyta érintetlenül. A gazdasági környezet változásai, az infláció és az energiaárak emelkedése a keresleti piacot hamar kínálati piaccá formálta. Az évelei szárnyalást követően egyre fogytak az érdeklődők, helyettük inkább nézelődők jelentkeztek az ingatlan közvetítőknél. Az eladók még nem szívesen csökkentenek az árakon, a merészebb, de komoly szándékú vásárlók pedig szinte már az ingatlan megtekintése előtt látatlanban alkudnának. Kezdte el Benedikt Károly, a Dunahouse PR és elemzési vezetője ismertetni a jelenlegi információkat. Tapasztalata alapján a magyar vásárlók érdeklődésének középpontjában főként az új vagy újszerű, lehetőleg panorámás ingatlanok állnak. Aki pedig kevesebb megtakarítással rendelkezik, megelégszik a 30 millió forint körüli, parttól távolabbi utcákban elhelyezkedő, jobb állapotú apartmanokkal, de a minimálisan elérhető építési telkek is népszerűek még, mind a helyi, mind a budapesti és vidéki befektetők körében. A balatoni ingatlanpiacon is előtérbe kerültek az energetikai paraméterek, így aki a vásárlás mellett dönt, alaposabban megnézi az energetikai tanúsítvány tartalmát. Érdekesség azonban, hogy a megújuló energiát felhasználó rendszerekkel szemben az ügyfelek előrébb sorolják az épületek nyílászárói mellett a szigetelés és a tető állapotát. Egyre mérséklődik a külföldi befektetők aránya is. Azok, akik mégis a magyar tenger közelében fektetnének ingatlanba, a vízparti luxussal szemben inkább a belső területeket, a somogyi, kisebb településeket részesítik előnyben, ahol kedvező áron megfelelő méretű, önellátó gazdálkodásra alkalmas telekkel együtt vásárolhatnak maguknak második otthont. Az év során bekövetkező események kivétel nélkül hatással voltak az érdeklődés csökkenésére, ami mellett már a kínálat gyarapodása is érezhető. Nem lepték el azonban tömegesen a régiót a korszerűtlen ingatlanok, inkább az új helyzethez történő alkalmazkodásról és tapasztalatszerzésről szól ez az időszak, mind a tulajdonosok, mind a vásárolni szándékozók számára. Ami viszont minden érdeklődőre jellemző, nyaralót keresnek ugyan, de már az is elvárás, hogy ne csak a nyári szezonban, de a hidegebb hónapokban is használható legyen az ingatlan. A szakértő megállapítása szerint a második ingatlant vásárlók között a hitelesek aránya általában véve nagyon alacsony. A megoszlás azonban a dráguló kamatok miatt tovább mérséklődött. Főként az állami támogatásokat igénybe vevő otthonteremtők élnek a kölcsönadta lehetőségekkel a Balaton vonzás körzetében. Írja az mmonline.hu. Most ismételten a zenei slágerek kapnak szerepet itt a Balaton Rádióban. Tartsatok velünk!

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Az akkugyárakról is tárgyal az országgyűlés, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint plusz segítség a nehezebb körülmények között élő családoknak, hogy szeptembertől a tűzifa áfáját 5%-ra csökkentik. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta össze az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasítást adott a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Jövő héten összeül a parlament, az akkugyárakról is tárgyalnának. A költségvetés módosítása is szerepel a napirendi javaslatok között, de tárgyalnak egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, a rendészeti feladatellátás átszervezéséről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetéséről, a gyógyszerek áfamentességéről is, valamint megválasztják a köztársasági elnököt is. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgák átalakítása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítják. A tárca tervei szerint az új átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi. Elindította a Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Ebben energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, összegyűjti és hetente közzé teszi a csatlakozó vállalkozások önkéntes energiatakarékossági vállalásait az Energia Összefogás Barométerben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése. Ez a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A projekt megközelítőleg 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillag pont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e, további információk és a jelentkezési felület az egyszülő.hu oldalon érhetők el.
0: Időjárás.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinten nem lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a napos idő, de helyenként felhősebb lehet az idő. Marad a 33-38 fokos hőség, és csak elszórtan nyugaton lehet frissítő eső.
0: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Balaton északi és déli partján is a kislakásokat keresik. A Magyar Nemzet híre alapján a Balaton déli partján az alacsonyabb, az északi parton pedig a 3-4 emeletes újépítésű társasházi lakások a jellemzőek. A tó mindkét partján a kisebb alapterületű lakásokat keresik inkább. Aki vízparti ingatlant keres, az leginkább a tó déli felének településein járhat nagyobb szerencsével. Akinek pedig a panoráma a fontos, az északi partot választja. Az északi parton a befektetők által is kedvelt térségnek számít Balatonfüred és vonzás körzete, Balatonalmádi alsóörs csopak. Nyugaton keresett célpont Keszthely, ahol az átlagosabb műszaki felszereltségű projektek mellett megtalálhatóak a luxus kategóriájú fejlesztések is. Aki mostanában épít, kénytelen megfelelni az energetikai előírásoknak, ami egyre inkább egybeesik a vásárlói igényekkel, amelyek már egyértelműen a kiemelkedően modern és alacsony energiafelhasználású ingatlanok felé tolódtak el. Az északi parton a 3-4 emeletes társasházi lakások a jellemzők. A rezsi költségek növekedésével az ebből a szempontból védettebb, klimatizált, nyílászáró cserén átesett és más lakások által határolt, kisebb alapterületű, jellemzően 36 és 64 négyzetméter közötti ingatlanok iránt élénkebb a kereslet. Az északi parton az újépítésű ingatlan beruházások száma alacsony, ezért kifejezetten jellemző műszaki megoldásokról nem beszélhetünk. Ugyanakkor a régió és Budapest új lakásai között számottevő különbség nincsen. A Balaton déli partján a földszintes, egyemeletes társasházak a legjellemzőbbek. A bérleti díjakban lakásméret szempontjából marginálisak a különbségek, az eladási árakban viszont jelentősek. Ezért most az tapasztalható, hogy a kisebb méretű lakingatlanok iránt élénkebb az érdeklődés. Ezekből viszont szűkösebb a választék, mivel természeténél fogva a lakásépítési piac lassabban tudja lekövetni az éppen aktuális vásárlói trendeket.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Elkészült a Balaton kiemelt térség fejlesztési programjának végrehajtási terve, amely egyértelmű irányt jelöl ki. A dokumentum szerint a Magyar-tenger térségének hosszú távú természeti és társadalmi fenntarthatósága nemzeti érdek. Ezáltal a térséget érintő fejlesztési beavatkozások csak a legnagyobb körültekintéssel. A jövő nemzedékek iránt viselt lelkiismereti felelősséggel tervezhetők és hajthatók végre. A Balatoni Fejlesztési Tanács ülésén elhangzott, hogy a balatoni térség jövőképe 4 pillérre épül. Fő cél a térség úgymond dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, a régió ökológiai rendszerének megőrzésével együtt, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiemelkedő minőségű élet és munkakörnyezet. Azt várják, hogy megbízható jövedelemszerzést és javuló életminőséget a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széleskörű elterjedése következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára. Vonzó működési környezetet szeretnének biztosítani, elsősorban a szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások számára. Ehhez fókuszálva az elkövetkező években több programot is fognak indítani. Az Innovatív Balaton, a Balaton gazdasági, jövedelemtermelő és minőségi, egészéves foglalkoztatási képességének javítása, a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások és fejlesztése révén. Aztán szeretnének egy másikat, ami az aktív és élményt adó Balaton. A turizmusról származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként lenne ennek a projektnek a célja. Aztán van itt még a balatoni egészség és megújulás, aminek a célkitűzése, hogy a régióban élők és az ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása, a térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybevétele és közvetítése által történjen meg. Aztán a balatoni terméket az Asztalra projekt keretében a helyben, a vidéki térségekben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése, az elvárt magatartás lenne. Aztán a megújuló balatoni közösségek révén a társadalom harmonikus fejlődésének zálogát biztosítanák a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben. Emellett még több projektet is megfogalmaztak, de minden esetre a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak emellett a fenntartható környezet és tájhasználatra, a barna mezős területek hasznosítására, illetve a használaton kívüli épületek, területek, például a felhagyott, fejleszthető területté alakítható földrészletek, üres ingatlanok újrahasznosítására, valamint a térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzésére, de a mindennapi élet biztonságának javítására is a Balaton régióban. A közeljövőben mi most ismételten a balatoni slágerek közül fogunk játszani egy párat itt a Balaton Rádióban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció júliusban. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció. Júliusban mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ilyen alacsony értéket legutóbb csak nem 10 éve mértek. A kedvező adat ugyan az elemzői várakozásokat is felülmúlta, a részletes statisztikák azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. Miközben számos alapvető élelmiszer ára jelentősen csökkent, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál. Ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent. A legtöbbször a nyugtaadást ellenőrizték, de kiemelt figyelmet kapott a szabályszerű foglalkoztatás és az online pénztárgépek használata. A szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Ők szankciókra számíthatnak. 2 millió forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. Körültekintésre kérte a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége. A napokban csődbe került bolgár utazási iroda a Robinson Tours ügye miatt. Az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazás szervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha a fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. Ha az érintett utazás szervezők székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. A mesterséges intelligenciával ért dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 68%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Az ellenséges viszonyok sokkal tisztább idegi lenyomatot hagynak az agyban, mint a harmonikus kapcsolatok, állítja egy japán kutatás. A kísérletben résztvevőknek mindössze 6 epizódot kellett megnézniük egy sorozatból a változás kimutatásához.
4: Időjárás.
5: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a napos idő, de helyenként felhősebb lehet az idő. Marad a 33-38 fokos hőség, és csak elszórtan nyugaton lehet frissítő eső.
4: És most!
0: Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival. Minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A Liner.hu azt írja, hogy 22,5 milliárd forintból épül szállodakomplexum Balatonfüred belvárosában. Ezt közölte Szepesi Richárd projektalapító sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a 102 szobás, 5 csillagos szálloda mellett a balatonfüredi Balaport projektben 200 férőhelyes mélygarázs, 4 étterem és 24 luxus apartman is épül, valamint a kikötői infrastruktúrát is fejlesztik. Szepesi Richárd hozzátette, jelenleg is zajlik a komplexum építése. A Fazakas építésziroda által tervezett külső, a 81 font által tervezett belső építészet a francia Riviera 1960-as évekbeli csillogását idézi majd. Kültéri és beltéri medencék, fitnessterem és spa, valamint szaunapark is létesül, mintegy 3000 négyzetméteren. A szállodában az éttermek mellett bár és egy poolbar várja majd az vendégeket. Silvia Lovretta, a Marriott International dél- és kelet-európai szállodai fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a Marriott International magyarországi portfóliója eddig 6 szállodát foglal magában, köztük a The Ritz-Carlton Budapest, a Budapest Marriott Hotel, a Matilde Palace és a Luxury Collection Hotel Budapestet. Balatonfüred polgármestere Bóka István azt emelte ki, hogy az új komplexum megépülése jelentősen segíti majd a városban a konferencia turizmust. Erősítését. Szepesi Richárd

0: Family Park és Residence áll a kiosztott sajtóanyagban.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Folyamatosan öregedik a népesség a Balaton térségében, ami folyamatos kérdést generál a helyi önkormányzatok számára, akik jelenleg ezt látják a terület egyik legnagyobb problémájának. A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség a lakosok és az önkormányzatok között kérdőíves felmérést végzett, ahol elsősorban a demográfia, népesedés és helyi társadalom kérdéskörére voltak kíváncsiak. A kiemelt üdülőkörzetben hosszú időtávban folyamatosan csökkenő tendenciában van a Balaton állandó lakó népessége. Jól látszik, hogy az elmúlt években megtorpant ez a körülbelül másfél évtizedes tendencia, a 2018-as stagnálás után kisebb növekedésnek indult állandó és a lakó népesség. Előbbi azoknak az adatát mutatja, akik az adott településen bejelentett lakcímmel rendelkeznek, utóbbi pedig a Központi Statisztikai Hivatal szerinti adatok alapján jelenlévő népesség. Az úgynevezett vándorlási egyenleg is sokat változott az elmúlt években. 2015-től pozitív arányban mozdult az ideköltözések aránya, de az adat soron az is jól látszik, hogy a 2020-as kiemelkedő érték nem véletlen, mert az akkor kezdődő Covid-járvány miatt sokan költöztek le a Balatonra, és bár ez a szám később csökkent, de így is növekedést mutat az előző évekhez képest. A települési vezetők körében végzett kérdőíves véleményvizsgálat során a szakemberek összesen 180 településen jártak, ahol 22 héten át térképezték fel az adathiányos térségi jelentéseket, utánkövették a korábbi adatokat, begyűjtötték az egyedi információkat, majd feltárták a fejlesztéspolitikai döntéselőkészítéseket és igényeket. A település vezetők szerint az adott településeken az előregedés a legfőbb népesedési probléma. A megkérdezettek mintegy 47%-a nevezte meg, ugyanis ezt a vizsgálat során. Ugyanakkor 82%-uk szerint nincsenek népesedési problémák, 5%-uk viszont az elvándorlást nevezte meg. Jól látszik, hogy a kiemelt térségi népesség öregedési indexe folyamatosan emelkedik. A korösszetétel egy erőteljes öregedés irányába mutat. Ez a szám ráadásul az országos átlagnál is mintegy 1,6%-kal nagyobb. Mindez azonban folyamatos társadalmi és gazdasági kérdést generál az önkormányzatok számára. A 40 évre előre tekintő számítások szerint a jelenlegi mintegy 263 ezres állandó lakosság jelentős része előregedik 2062-re, és ha nem történik jelentős változás, akkor a modellek szerint egy aktív dolgozónak kell majd egy nem aktív dolgozót eltartani, ami hosszú távon nem fenntartható. A beköltözések tekintetében a Balatonnál a településvezetők 96%-a jelezte a beköltözések tényét. Sokan azt mondják a fővárosból, mások Magyarország keleti részéről és Szegedről, megint mások pedig külföldről, jellemzően Németországból költöztek az elmúlt években a Balatonhoz. A beköltözések során a legnagyobb problémát az alkalmazkodás hiánya jelenti, valamint az elvártól eltérő szolgáltatások és infrastruktúra. Sok településen ugyanis nincs meg ugyanaz a megszokott szolgáltatás és infrastruktúra ellátottság, mint a fővárosban. Írja a hellovidék.hu. Most pedig ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A bereg.hu tájékoztatása szerint a nátpusztulások többsége a Balatonon mesterséges létesítmények közelében történt, ami az emberi beavatkozásokkal való összefüggés lehetőségét veti fel. Ugyanakkor észleltek olyan eseteket is, amelyek a nem háborgatott környezetben lévő nádasokat érintették. A nátpusztulás okai nem egységesek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint valószínű, hogy különböző tényezők játszanak szerepet a balatoni nádasok állapotának helyi romlásában, beleértve a magasabb vízállást, a lokális fertőzéseket, a meteorológiai eseményeket, de elsősorban a gyakran meggondolatlan, esetleg szándékos emberi tevékenység fejt ki negatív hatást a nádasukra. Ezt az összetettséget mutatja, hogy a növényzet reakciója is változó mértékű, és néhol már annyira súlyos, hogy a laikus szem is könnyen észleli. Évtizedes táblatokban az elmúlt évben a nátpusztulási esetek számossága szokatlan és meglepő, még a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói számára is, így úgy vélik fontos az okok és összefüggések alaposabb vizsgálata. Például a Tihanyi külső tó nádasának állapota is jelentős mértékben romlott. A vulkanikus eredetű medencében kialakult külső tó vizét egykor lecsapolták, de a természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően mára ismét egy jó minőségű vizes élőhely. A területen számos védett és fokozottan védett faj találja meg életfeltételeit, ami a nagymértékű emberi jelenléttel rendelkező balatoni tájon kiemelkedő jelentőségű. A kutatók több módszerrel is nyomon követik a nádasok állapotának változását. Hagyományos monitoring módszerek mellett felhasználják a műholdas távérzékelés lehetőségeit is. A külső tónál folytatott énekesmadár monitoring adatai alapján az elmúlt években drasztikus csökkenés volt tapasztalható több védett faj állományában. Az észlelt populációváltozások okainak feltárása során a terepbejárások és mintavételek mellett segítségül hívták a műholdas adatokat is. Az ezekből kinyerhető normalizált vegetációs index segít megtudni, hogy a növények mennyire egészségesek és jól nőnek-e. Vagy is úgy kell gondolni erre az indexre, mint egyfajta egészségmérőre, a növények, így a nád számára. Ez a módszer az űrből készült képekből származó adatok alapján működik.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye szerint az M7-es autópálya 2003-ban, illetve 2004-ben történt bővítése során a Balatonkeresztúr határában megtalált bronzkori sírok csontanyagának archeogenetikai elemzése arra utal, hogy egy mindeddig ismeretlen népcsoport temetkezési helyét fedezték fel. Az autópálya bővítését megelőző kutatófeltáráson Fábián Szilvia irányítása mellett elvégzett ásatás tárta fel azt a bronzkori temetkezést, amelynek csontanyagát a Hunren BTK Régészeti Intézetének kutatói vetettek részletes vizsgálat alá. A vizsgálat eredményéről a rangos Oxford Academic Molecular Biology and Evolution szakfolyóiratban jelent meg publikáció. A Balaton víztömegének, illetve vízállásának évezredek alatt történt változásai miatt a Balatonkeresztúri lelőhelyen feltárt leleteket időben több és jól elkülöníthető korszakra lehet felosztani. A publikációban vizsgált és szénizotópos kormaghatározással az időszámításunk előtt 2560 és 1620 közöttre datált temetkezések közül a legkorábbi a régészeti szakirodalomban Somogyvár Vinkóczi kultúrához tartozó sír. Szintén itt bukkantak rá a régészek arra az ugyanehhez a kultúrához tartozó másik 8 csontvázat tartalmazó sírra, amely e korszakon belül a legfiatalabbnak számít. E sírnak az egyik legfőbb különlegessége, hogy a 8 egyén testét a korszakra jellemző hamvasztásos temetkezési szokástól eltérően egyetlen közösségi gödörben hantolták el. Rég kihaltnak vélt, ősi, vadászó, gyűjtögető nép bronzkori nyomára leltek a Balatonnál, hiszen a Az archeogenomikai vizsgálatok szerint a Somogyvár-Vinkóczi kultúrához tartozó egyén harmadrészben az akkori dél-dunántúli őslakosok, kétharmadrészben pedig a korszakban az Európát benépesítő, a kelet-európai sztyeppékről érkező és valószínűleg indo-európai nyelveket beszélő népcsoportok egy korábban nem vizsgált, feltehetően a Baltikum térségéből származó ágának leszármazottja. Az általa képviselt populáció sokkal jobban hasonlít a modern balkánihoz, mint az őket nagyjából időszámításunk előtt 2200 körül követő és a térségből kiszorító, az archeológiai szakirodalomban kisapostagi kultúrának nevezett közösséghez tartozó népességhez. Ez az újonnan érkezett népesség a 11 csontvázas temetkezés teljes genom elemzése alapján európai viszonylatban a korszakban egyedülállóan magas ősi, vadászó-gyűjtögető genetikai örökséggel rendelkezett. Hangsúlyozta a Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye a magyarnemzet.hu-n található információ szerint. Most pedig mi tovább megyünk, lehetőleg lendületes ütemes balatoni slágerekkel itt az FM 88 héten.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció júliusban. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció. Júliusban mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ilyen alacsony értéket legutóbb csak nem 10 éve mértek. A kedvező adat ugyan az elemzői várakozásokat is felülmúlta, a részletes statisztikák azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. Miközben számos alapvető élelmiszer ára jelentősen csökkent, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent. A legtöbbször a nyugtaadást ellenőrizték, de kiemelt figyelmet kapott a szabályszerű foglalkoztatás és az online pénztárgépek használata. A szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Ők szankciókra számíthatnak. 2 millió forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. Körültekintésre kérte a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége. A napokban csődbe került bolgár utazási iroda a Robinson Tours ügye miatt. Az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazás szervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha a fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. Ha az érintett utazás szervezők székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. A mesterséges intelligenciával ért dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 68%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Az ellenséges viszonyok sokkal tisztább idegi lenyomatot hagynak az agyban, mint a harmonikus kapcsolatok, állítja egy japán kutatás. A kísérletben résztvevőknek mindössze 6 epizódot kellett megnézniük egy sorozatból a változás kimutatásához.
0: Időjárás.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a napos idő, de helyenként felhősebb lehet az idő. Marad a 33-38 fokos hőség, és csak elszórtan nyugaton lehet frissítő eső.
0: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Muszáj a rendszeres dörrentés a Balatonnál. Közleményben tájékoztatja a fonyódi lakosokat és nyaralókat a károkatonák riasztásával kapcsolatban a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT. A társaság közlése szerint a madarak távoltartásához szükséges gázágyukat igyekeznek a lehető legritkábban használni, úgy, hogy az a településen élőket és az ott üdülőket minimális mértékben zavarja. A közlés szerint a balatonihal.hu mögött álló hallgazdálkodási társaság a következő közleményt jelentette meg. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT az általa üzemeltetett fonyód zardavári halastavakon haltermelési tevékenységet végez. A mezőgazdasági termeléssel, halászati tevékenységgel szoros összefüggésben van a nagy káró katonák riasztására használt gázágyuk üzemeltetése. Hasonlóképpen, mint ahogy szőlőültetvényekben és gyümölcsösökben is alkalmazzák azokat más állatok ellen. A folytatódó közlés szerint a berendezést a halálolomány védelme érdekében használják a gazdasági károk megelőzésének céljából. Ahogy fogalmaznak, társaságuk rendelkezik a Somogy vármegyei kormányhivatal által kiállított hatósági engedéllyel a nagy káró katona riasztásához és gyérítéséhez. Az engedély alapján 6 és 18 óra között 15 percenként 3 lövés adható le. A nyár során 9 és 17 óra között 30 percenként 2 lövést adtak le, tehát az engedélyezetnél lényegesen kevesebb lövésszámmal éltek. Abban az időszakban, mikor nem szükséges, a gázágyút kikapcsolják. Ahogy fogalmaznak, a gázágyú jelenleg nem üzemel, a reggeli esti időszakban, illetve mikor nem indokolt a gázágyú használata, személyes jelenléttel igyekeznek a károkatonákat távol tartani a halastavaktól, ami jóval hosszabb munkaidőt követel meg a kollégáiktól. Tehát ekkor is hallható lehet néhány sörétes fegyverből leadott lövés. Természetesen, ahogy fogalmaznak, igyekeznek Fonyódváros lakosságának minimális zavarására, ezért a gázágyú nem a város irányába adja le a lövést, valamint azokban az időszakokban, mikor nem indokolt a használata, kikapcsolják, írja az infostart.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása. Összesen 10,5 kilométernyi szakaszon. Balatonudvari és Bonyarcvashegy között folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása, jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára. Nagy Bálint elmondta, a Balatont körbeölelő, mintegy 205 kilométeres körút felújítása 2019-ben kezdődött el. Mára több mint a felén 114 kilométeren végeztek a munkálatokkal. Az Alay és Veszprém vármegyében most induló rekonstrukció közel nettó 550 millió forintba kerül, és az év végéig befejeződik a felújítás, tette hozzá az államtitkár. A politikus jelezte, a kerékpározás turisztikai szempontból és a napi munkába járás eszközeként is jelentős közlekedési alternatíva. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy biztonságos feltételek között lehessen kerékpározni, erre pedig leginkább a kerékpárutak adnak lehetőséget. Magyarországon az elmúlt években mintegy 340 kilométernyi új bicikliút épült, és közel 220 kilométernyi lett felújítva. Országszerte 336 kilométernyi új szakasz építésének és 220 kilométernyinek a felújítása van előkészítő szakaszban, vagy már meg is kezdődtek ezeknek a munkálatai. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy elkészült a Budapestet a Balatonnal összekötő 108 kilométeres biciklis nyomvonal is, amelynek megvalósításánál nem a legrövidebb és leggyorsabb út volt az elsődleges, hanem a biztonság. A Balaton mellett pedig már a Tisza-tó is körbe biciklizhető. A Balatonnál nem csak az északi parton folytatódik a rekonstrukció, hanem ezzel párhuzamosan Siófoknál is felújítási munkálatok indultak. A déli parti város és Pécs közötti bringaút első szakaszaként mintegy 2 kilométeres nyomvonal újul meg, bruttó 65 millió forintból. Bíró Róbert, Balatongyörök független polgármestere azt emelte ki, hogy a balatoni településeknek azért is fontosak a kerékpárutak, mert nem csak a nyári hónapokban, hanem ősszel és télen is vonzák a vendégeket. Pali Róbert, Monyarcvashegy polgármestere azt emelte ki, hogy Keszthely közelsége miatt nem csak a balatonparti településeknek, de az egész régió számára nagy jelentősége van a bicikliutaknak, írja az alon.hu. A következőekben pedig egy balatoni slágerrel folytatjuk az adásunkat.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció júliusban. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció. Júliusban mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ilyen alacsony értéket legutóbb csak nem 10 éve mértek. A kedvező adat ugyan az elemzői várakozásokat is felülmúlta, a részletes statisztikák azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. Miközben számos alapvető élelmiszer ára jelentősen csökkent, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál. Ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent. A legtöbbször a nyugtaadást ellenőrizték, de kiemelt figyelmet kapott a szabályszerű foglalkoztatás és az online pénztárgépek használata. A szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Ők szankciókra számíthatnak. 2 millió forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. Körültekintésre kérte a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége. A napokban csődbe került bolgár utazási iroda a Robinson Tours ügye miatt. Az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazás szervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha a fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. Ha az érintett utazás szervezők székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. A mesterséges intelligenciával írt dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 68%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Az ellenséges viszonyok sokkal tisztább idegi lenyomatot hagynak az agyban, mint a harmonikus kapcsolatok, állítja egy japán kutatás. A kísérletben résztvevőknek mindössze 6 epizódot kellett megnézniük egy sorozatból a változás kimutatásához.
0: Időjárás.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinten nem lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a napos idő, de helyenként felhősebb lehet az idő. Marad a 33-38 fokos hőség, és csak elszórtan nyugaton lehet frissítő eső.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
0: indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. Kellemes vasárnap délelőttöt kívánok nektek. A következő 5 órában hozom a legjobb balatoni slágereket, na meg a friss helyi híreket, információkat. Ez lesz a menetrend, és már indulunk is.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Elkészült a Balaton kiemelt térség fejlesztési programjának végrehajtási terve, amely egyértelmű irányt jelöl ki. A dokumentum szerint a magyar tenger térségének hosszú távú természeti és társadalmi fenntarthatósága nemzeti érdek. Ezáltal a térséget érintő fejlesztési beavatkozások csak a legnagyobb körültekintéssel. A jövő nemzedékek iránt viselt lelkiismereti felelősséggel tervezhetők és hajthatók végre. A Balatoni Fejlesztési Tanács ülésén elhangzott, hogy a balatoni térség jövőképe 4 pillérre épül. Fő cél a térség úgymond dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, a régió ökológiai rendszerének megőrzésével együtt, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiemelkedő minőségű élet és munkakörnyezet. Azt várják, hogy megbízható jövedelemszerzést és javuló életminőséget a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széleskörű elterjedése következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára. Vonzó működési környezetet szeretnének biztosítani, elsősorban a szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások számára. Ehhez fókuszálva az elkövetkező években több programot is fognak indítani. Az Innovatív Balaton, a Balaton gazdasági, jövedelemtermelő és minőségi, egészéves foglalkoztatási képességének javítása, a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások és fejlesztése révén. Aztán szeretnének egy másikat, ami az aktív és élményt adó Balaton. A turizmusról származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként lenne ennek a projektnek a célja. Aztán van itt még a balatoni egészség és megújulás, aminek a célkitűzése, hogy a régióban élők és az ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása, a térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybevétele és közvetítése által történjen meg. Aztán a balatoni terméket az Asztalra projekt keretében a helyben, a vidéki térségekben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése, az elvárt magatartás lenne. Aztán a megújuló balatoni közösségek révén a társadalom harmonikus fejlődésének zálogát biztosítanák a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben. Emellett még több projektet is megfogalmaztak, de minden esetre a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak emellett a fenntartható környezet és tájhasználatra, a barna mezős területek hasznosítására, illetve a használaton kívüli épületek, területek, például a felhagyott, fejleszthető területté alakítható földrészletek, üres ingatlanok újrahasznosítására, valamint a térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzésére, de a mindennapi élet biztonságának javítására is a Balaton régióban. A közeljövőben mi most ismételten a balatoni slágerek közül fogunk játszani egy párat itt a Balaton Rádióban.

0: Élni, tudni kell.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió.
1: Éj a mának.
2: Honey, nerd is in our school, my school.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

csobolygós szép napot kívánok mindenkinek. Itt a Balaton Rádióban a következő percekben azt nézzük meg, hogy tervek nélkül vagy Carpe Diem-mel érdemesebb együtt élni. A tervezés az egy különleges képesség, melyre az állatok nem képesek, szemben velünk, emberekkel. Az állatok ösztöneik szerint élnek, és kizárólag a jelennel foglalkoznak, míg mi képesek vagyunk anticipálni a jövő eseményeit, terveket készíteni, mérlegelni, hogy aktuális döntéseink hogyan illeszkednek a jövőbe. Az események és életünk alakulásának bejóslása lehetővé teszi számunkra, hogy önkontrollt gyakorolhassunk és késleltethessük a döntéshozást annak reményében, hogy nagyobb hasznunk származik majd belőle. A Stanford Egyetemen folytatott híres pillecukor kísérletben a késleltetett jutalmazást vizsgálták gyermekeknél. A vizsgálatban résztvevő gyerekeket hosszasan figyelemmel kísérték egészen felnőtt korukig. A kutatás eredménye szerint azok a gyerekek, akik ellen tudtak állni az azonnali jutalomnak, sikeresebbek lettek felnőttként. Ilyen módon az elmélet országokra is kiterjeszthető. Azok az országok, ahol kulturálisan a késleltetett jutalmazást részesítik előnyben, gazdaságilag jobban fejlődnek. A tervezés és az önkontroll kéz a kézben járnak. A két folyamat nem csak a jövőről való gondolkodást igényli, hanem egy-egy döntést is maguk után vonnak, melyek a jövőben, az akadályok leküzdése után jobb, vágyottabb eredménnyel járnak. Röviden, komoly mentális erőfeszítést igényelnek. Amennyiben nem járunk sikerrel a tervezésben, vagy az önkontroll gyakorlásában, gyanakodhatunk, hogy aktuálisan kevés mentális kapacitás áll rendelkezésünkre. Ilyenkor más tevékenységek, mint például a munkai stressz, felhasználják energiánkat, így a jövő tervezgetése háttérbe szorul. Tehát mivel a stressz rendkívül kimerítő, mentális túlterhelődést eredményez, így nem marad felesleges kapacitás más folyamatokhoz. Ezen felül kiemelendő, hogy az önkontrollra való kapacitás minden ember és szituáció esetében eltérő. Siested és Baumeister kutatásának célja az volt, hogy megállapítsák az önkontroll és a tervezés közötti összefüggéseket. Azt feltételezték, hogy azoknak a személyeknek, akik erősebb önkontroll gyakorolnak, a tervezés is fontosabb szerepet játszik az életükben, valamint, hogy a kimerültség levon a tervezés valószínűségéből. Az eredmény nem volt meglepő. A mentálisan kimerült vizsgálati személyek nagyobb valószínűséggel a pihenést választották. Összegezve az eddig elhangzottakat, a tervezés más kognitív tevékenységhez hasonlóan a végrehajtó funkció kapacitását vesz igénybe. Amennyiben másfajta aktivitással már kimerítettük forrásainkat, nem marad a tervezésre fordítható erőforrásunk. Mindez azonban nem csak az önkontroll és tervezés viszonylatában van így. Általánosságban mondhatjuk, hogy a bizonyos területen történő mentális túlterhelődés más funkcióinkból vesz el. Tehát nem áll rendelkezésére minden egyes mentális funkciónak bizonyos nagyságú kapacitás. Abból tudunk gazdálkodni, ami összességében a birtokunkban van. Így érdemes határt húzni, és időnként nemet mondani bizonyos feladatok elvégzésére. De ez természetesen nem vonatkozik a kellemes zenékre.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció júliusban. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció. Júliusban mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ilyen alacsony értéket legutóbb csak nem 10 éve mértek. A kedvező adat ugyan az elemzői várakozásokat is felülmúlta, a részletes statisztikák azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. Miközben számos alapvető élelmiszer ára jelentősen csökkent, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent. A legtöbbször a nyugtaadást ellenőrizték, de kiemelt figyelmet kapott a szabályszerű foglalkoztatás és az online pénztárgépek használata. A szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Ők szankciókra számíthatnak. 2 millió forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. Körültekintésre kérte a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége. A napokban csődbe került bolgár utazási iroda a Robinson Tours ügye miatt. Az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazás szervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha a fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. Ha az érintett utazás szervezők székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. A mesterséges intelligenciával ért dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 68%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Az ellenséges viszonyok sokkal tisztább idegi lenyomatot hagynak az agyban, mint a harmonikus kapcsolatok, állítja egy japán kutatás. A kísérletben résztvevőknek mindössze 6 epizódot kellett megnézniük egy sorozatból a változás kimutatásához.
1: Időjárás.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, itt csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések. Délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is marad a napos idő, de helyenként felhősebb lehet az idő. Marad a 33-38 fokos hőség, és csak elszórtan nyugaton lehet frissítő eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal,

0: barátaim.
1: Már vissza is tértem, a kis szórakozás után egy kis ismeretterjesztő információ jön. A Pigmalion effektusról bizonyára már hallottatok. Ezek ugye az önbeteljesítő jóslatok hatásmechanizmusaival foglalkozik. Az USA-ban végeztek egy kísérletet, mely során egy osztály tanulóinak 20%-át véletlenszerűen kiválasztották, és azt mondták a tanáraiknak, hogy bennük rendkívül nagy fejlődési potenciált találtak a felméréseik alapján. A kutatók megfigyelték ennek az osztálynak a teljesítményét, és kiderült, hogy ezeknek a tanulóknak a fejlődése tényleg nagyobb mértékű volt, mint a többieké. Mindezt a tanári elvárás hatásával magyarázták, ugyanis egy tehetséges diákkal szemben sokkal elnézőbbek, türelmesebbek a nevelők, és a tanulókból képesek az ezeknek megfelelő teljesítményt előhívni. A hatás függ azonban magától a diáktól is. Ha a pozitív kihívást támasztunk egy gyermekkel szemben, igyekezni fog, hogy megfeleljen mindennek. Ugyanakkor a negatív elvárásokat is képesek detektálni. Ilyenkor a folyamat működése az előítéletességhez hasonlítható, hiszen a negatív feltételezéseink hatására a diák sem lesz annyira motivált a saját fejlődését illetően. A negatív tanári elvárásokat érzik a diákok, hiszen az oktató kevésbé lesz lelkes, kevesebbet tanít számukra, alacsonyabb követelményeket állít fel. A diákoknak pedig elegendő lesz ezekhez az alacsony elvárásokhoz felnőniük. Előfordul, hogy a tanárok megpróbálják fenntartani a korábbi elvárásaikat, még akkor is, ha ezeket felülíró tényekkel szembesülnek. Ilyenkor megpróbálják védeni az előzetes feltételezéseiket, még akkor is, ha ezeknek teljesen ellentmondó információkkal találkoznak.

Fontos lenne pedig, hogy ezeket a kezdeti benyomásokat képesek legyenek felülírni, hogy lehetőséget adjanak azoknak is, akik valamilyen szempontból, hátrányból indultak a többiekhez képest. A Pigmalion mechanizmust ugyanakkor nem csak diákoknál figyelték meg. Kiképző tisztek esetében, ha elhitetünk bizonyos eredményeket a csapatukkal kapcsolatban, akkor a fiktív eredményekhez hasonlóakat fognak elérni a valóságban is. Ehhez hasonlóan az, hogy egy szülő mit vár el a gyermekétől, befolyásolja a gyermek teljesítményét. Ha már kevés munkáért is dicséretet kap, nem lesz ösztönözve arra, hogy felülmúlja mindezt. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne dicsérjük meg őket apróságok miatt, de ilyenkor érdemes inkább az elvégzett munka mennyiségét dicsérni, vagy a konkrétan elért eredményeket. Na de mi a helyzet a vezetőkkel? Hasonlóan a tanárokhoz, a vezetők is befolyásolni tudják a beosztottaik munkáját az elvárásaikkal. A jó vezető magas mércét állít fel a munkavállalók számára, ugyanakkor tájékoztatja őket arról, hogy bízik bennük és képesek teljesíteni a feladatot. Rég felismerték ezt a hatást a gyógyszeriparban is. A placebo gyógyszerek nem tartalmaznak gyógyító hatású készítményt. Itt a beavatkozás hatékonyságába vetett hit idézi elő a javulást. Így tulajdonképpen a gyógyszer hatása is egyfajta önbeteljesítő jóslatként működik. Milyen tanulságot vonhatunk le ezek alapján? Azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy ne féljünk felülírni a kezdeti információinkat, amennyiben ellentmondanak az első benyomásunknak. Ez ugyanis eltérő bánásmódok és előítéletek táptalaja lehet. De ideje lezárnunk ezt a témát is, nyitnunk egy új fejezetet, ami jelen esetben a zenék birodalmába vezet.

Éjjel-nappal a legjobbakkal a Balatonrádióban, és természetesen helyi információkkal is itt folytatjuk adásunkat. A vízimentők célja, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava. A Hírklik információi szerint az utolsó szezonban 3531 esetben láttak el embereket strandokon, 34 embert mentettek ki a vízből, 180-szor riasztották a mentőhajóikat, és 74 vízi vagy vízparti rendezvényt biztosítottak a vízimentők magyarországi szakszolgálatának, tehát a VMS-nek a munkatársai. A szakszolgálat az MTI-hez eljutatott közleményében beszámolt arról is, hogy 2022-ben 64 strandon teljesítettek szolgálatot, 51 balatoni, 10 vidéki és 3 budapesti helyszínen. Egy átlagos nyári napon 120 vízimentőjük dolgozott napi 10-12 órában. Mint írják, összességében 435 munkatársuk vett részt a szezon strandi és mélyvízi mentési feladatainak ellátásában. 8 vízimentő tanfolyamot tartottak, aminek köszönhetően 77 új vízimentő lépett szolgálatba a nyáron. A VMS szárazföldi mentőegységgel, egy mentőtiszti autóval és egy esetkocsival is rendelkezik, amelyek 71 alkalommal láttak el esett feladatot. Az általuk biztosított rendezvények között volt a Balaton átúszás, a Balaton Sand, a vizes világbajnokság és a kék szalag. A tájékoztatás kitér arra is, hogy nem csak embereket kellett menteni. 48 alkalommal bajba jutott hajókat, vitorlásokat emeltek ki, vagy bontattak partra a vízimentők. A VMS Vizek veszélyei címmel országos szinten bemutatott baleset megelőző kisfilm sorozatot gyártott, amit a miniszterelnökség a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatain elnyert támogatásból finanszírozott. Baleset megelőző programjuk részeként idén 2 újabb balatoni strandon helyeztek ki tájékoztató mentőv táblákat, és több strandon gyerekeknek állítottak fel mentőmellény állványt, ahonnan bárki ingyenesen kölcsönvehet mentőmellényeket. A jövőben egyre több strandon várja majd ilyen lehetőség a gyerekeket, hiszen hamarosan Balatonalmádi, Balatonkenese Alsóörs, Keszthely, Gyenesdiás és 2 balatonlellei helyszín is csatlakozik a programhoz. Ahogy hangsúlyozza a VMS, fő céljuk még mindig az, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava.

0: Holnapra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

üde, friss napot kívánok mindenkinek. A szerencse témájával megyünk tovább. A szerencsét nehéz tanulmányozni, ám a tudósok kíváncsiságának köszönhetően ebbe a témába is betekintést nyerhetünk. A Columbia Egyetem kutatói szerint a szerencsével kapcsolatos meggyőződésünk kétféle lehet. Stabil vagy átmeneti. Ahogy a megnevezése is sugallja, az első csoportba azok tartoznak, akik úgy érzik, hogy a szerencse állandó jelenség. Azok, akik így gondolkodnak a szerencséről, összességében úgy látják, hogy az emberek általában vagy szerencsések, vagy szerencsétlenek. Az ilyen gondolkodás módúakra jellemző, hogy saját magukat szerencsésnek tartják. Olyan embernek, akivel következetesen jó dolgok történnek. Azok az emberek viszont, akik átmenetinek látják a szerencsét, nagyobb eséllyel gondolják azt, hogy a szerencse kiszámíthatatlan mintázatot követ. A kutatás kitért arra a kérdésre is, hogy a résztvevők szerencsére vonatkozó meggyőződése milyen hatást gyakorol a sikerre. Azok az emberek, akik szerencséjüket stabilnak tartották, lényegesen nagyobb eséllyel éltek meg sikereket, mint azok, akik átmenetinek tekintették. A kutatás arra is rámutatott, hogy ennek hátterében az életünk felett észlelt kontroll érzése áll. Az eredményesség és a siker elérése iránti motivációnk egyik komoly hajtóereje, ha úgy érezzük, van ráhatásunk arra, ami velünk történik. Ha szerencsét stabilnak gondoljuk, sokkal nagyobb az esélyünk arra, hogy valóban szerencsénk legyen, és hogy elérjük a kitűzött céljainkat. Ha azonban szkeptikusak vagyunk a szerencsével kapcsolatban, akkor nagy az esélye annak, hogy a motivációnk, és így a sikerünk is kisebb lesz. A szerencse leginkább akkor tudhatni az életünkre, ha megváltoztatjuk a vele kapcsolatos gondolkodásunkat, és elkezdjük egy optimistább szemüvegen keresztül szemlélni a velünk történő eseményeket. Érdemes megvizsgálnunk, hogyan látjuk sikereinket, és hogy vajon hiszünk-e abban, hogy szerencsés emberek vagyunk. Ha úgy látjuk, hogy az eddig elért eredményeink valamilyen külső, de általunk egyáltalán nem befolyásolható hatáshoz köthetők, valóban egyre távolabb lökjük magunkat a későbbi sikertől. Nézzük meg akkor most, hogy mi az, ami segíthet a szerencsével kapcsolatos gondolkodásmódunk alakításában, így sikereink támogatásában. Éljük meg a szerencsét. Tehát amikor valami pozitív dolog történik velünk, azt ünnepeljük meg és gondoljuk át, hogy mennyiben volt mindez a mi érdemünk. Éljük meg, hogy szerencsések vagyunk, és hogy ezt a szerencsét mi is kontrolláljuk. A másik ilyen jó tanács, hogy pozitív önbeteljesítő jóslatra tegyünk szert. Tehát az a meggyőződés, hogy a dolgok a legjobban alakulnak majd, azt a hatást éri el, hogy másképp kerülünk kölcsönhatásba a világgal. Ez is egy útja annak, hogy befolyásoljuk azokat a dolgokat, amelyek velünk történnek. Tehát ha arra számítunk, hogy szerencsénk lesz, akkor nagyobb valószínűséggel élünk meg majd pozitív tapasztalatokat. Úgyhogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és a szerencse is mellénk fog szegődni.

0: Szemtermék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Az akkugyárakról is tárgyal az országgyűlés, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint plusz segítség a nehezebb körülmények között élő családoknak, hogy szeptembertől a tűzifa áfáját 5%-ra csökkentik. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta össze az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasítást adott a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Jövő héten összeül a parlament, az akkugyárakról is tárgyalnának. A költségvetés módosítása is szerepel a napirendi javaslatok között, de tárgyalnak egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, a rendészeti feladatellátás átszervezéséről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetéséről, a gyógyszerek áfamentességéről is, valamint megválasztják a köztársasági elnököt is. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgák átalakítása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítják. A tárca tervei szerint az új átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi. Elindította a Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Ebben energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, összegyűjti és hetente közzéteszi a csatlakozó vállalkozások önkéntes energiatakarékossági vállalásait az Energia Összefogás Barométerben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése. Ez a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A projekt megközelítőleg 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillag pont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. A programban olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e, további információk és a jelentkezési felület az egyszülő.hu oldalon érhetők el.
1: Időjárás.
2: Ma is felhőtlen vagy derült napos száraz idő lesz, a változó irányú szél mérsékelt marad. A maximum 30-36 fok között valószínű. Holnap is derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél többfelé mérsékelt marad, reggel 12-18, a legmelegebb órákban 33-38 fok várható.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: Kelly, Rakim, Mondis.
1: Napsütötte, szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, és hát természetesen hozok érdekes híreket is. Most egy kicsit a családot nézzük meg, illetve azt, hogy az apák hiánya az hogyan hat a fiú gyermekekre. Miközben az anyai nevelés szerepét egyre jobban megvilágítják, gondoljunk bele, hány gyermek életében van jelen csupán fizikailag az édesapja. Mennyien nélkülözik édesapjukat érzelmileg vagy szerepmodellként? És hányan kénytelenek nélkülözni teljesen édesapjukat a családi rendszerből? A válások, az egyszülős családok növekvő száma gyakran magával vonja az apa bevonódásának csökkenését a nevelésbe. A Mind Positive Parenting alapítója szerint az amerikai családokban az édesapa jelenlétével sem biztosított heti fél óránál több négy szem közti beszélgetés apa és fia között. A fiatal fiúk szinte alig töltenek időt olyan mentorokkal, akik segíthetnének nekik eligazodni a férfivá válás szövevényes útján. Gyakran eltávolodnak a tágabb családtól, így még kevesebb lehetőségük van a való életben kötődni olyan szerepmodellekhez, akik kalauzolhatják őket az egészséges felnövekedésben. Saját férfiasságukhoz elmosódottan, látszólagosan tudnak kapcsolódni. Az apátlanság hatását rendszeresen alábecsüljük. Philip Zimbardo szerint a pozitív szerepmodell hiány maradt srácok nagyban megszenvedik a hiányt, és gyakran máshol keresik a megfelelő szerepmodellt. A videójátékok, a kortárs csoportok, a függőségek és a nők tárgyasítása is alternatíva lehet számukra. Kutatások alapján gyakrabban szenvednek valamilyen hangulatzavarban, vagy fordulnak orvosi ellátásért viselkedéses és érzelmi problémáik miatt. Érdemes átgondolnunk, milyen kapcsolati mintákat tudnak elsajátítani, ha egyáltalán vannak ilyen minták. A válások a tapasztalatok alapján jobban megviselhetik a fiú gyermekeket. Egy csúnya szakítás a szülői diádban

könnyen megrengetheti a gyermek alapvető bizalmát a hosszú távú kapcsolatokban. Az érzelmi távolságtartás nem csupán akkor lehet problémás a gyermek számára, ha felé irányul. Ha nem lát példát, hogyan lehet kapcsolódni egy párkapcsolatban a másik félhez? Miként lehet kifejezni a szeretetet és az összetartozást, detektálni és kielégíteni a másik szükségleteit, érzéseink részessévé tenni a másikat, egyedül nagyon nehéz rátalálni ezeknek a megfelelő módjaira. A férfi korba lépés során nagy segítséget jelenthet egy olyan férfi jelenléte, aki nem csak szívesen tölt időt a gyermekkel, hanem el is tudja igazítani őt. Ezáltal megtapasztalhatóvá válhat a feltétel nélküli szeretet és a tettekért való felelősségvállalás fontossága. Kutatások alapján az apai szerep beemelésével a nyitottság, a szociális kapcsolatokra való fogékonyság és az új emberekkel szembeni bizalom is nő. Mentor jelenlétével nagyobb valószínűséggel alakítanak ki terveket, jövőképet. Nem felejthetjük el, hogy az életút alakulásában meg annyi egyéb tényező közrejátszik az apa szerepén kívül is. Ugyanakkor világító toronyként kísérhetjük a gyermekeket ezen az úton, hogy megtalálja a megfelelő kapaszkodókat. A tapák fontosságáról beszéltem az elmúlt percekben, most pedig zenével megyünk tovább a Balaton Rádión.

Ez a Balaton Rádió az FM 88.7-es megahertzes frekvencián, és ismét a balatoni híreké a főszerep. A balatoni bringakörről lesz szó, illetve annak a rekonstrukciójáról, ami már évekkel ezelőtt elkezdődött. A Bringa körút felújításának a gondolata eredetileg 2011 körül fogalmazódott meg. Aztán a fejlesztését célzó tervezési feladatok 2017 nyarán kezdődtek el. Időközben bizonyos tényezők miatt a nyomvonalak módosítására is szükség volt. A legproblémásabbak a jellemzően belterületen vezetett és teljes átépítéssel érintett szakaszok. Ennek az az oka, hogy a közműszolgáltatók adatai már több évtizedes elmaradásban vannak, hiányosak, így gyakran máshol, más mélységben és más típusú tulajdonú közművezetékek futnak, mint amivel előzetesen a tervezéskor számoltak. Így gyakran a kivitelezés alatt a feltárást követően kell kiváltani, esetenként még a kerékpárút kialakításának műszaki megoldásán is változtatni. A 205 km hosszú balatoni bringakör komplex fejlesztése 2019-ben kezdődött el. Az eredeti tervek szerint 2021-re már egy sokkal jobb Balatonkörön lehetett volna tekerni. Az biztos, hogy az északi parton több helyen jelenleg tereprendező gépek dolgoznak, már javában készül az út alapozása. Érdemes azonban arra felkészülni, hogy a déli part jelentős részén és az északi part több településén is kis mellékutcákban jelölték ki a kerékpáros nyomvonalat, ahol autós és gyalogos forgalom is zajlik. Az lehetne az ideális megoldás, ha ezekben az utcákban 30 km/h sebességkorlátozás lenne, de ahol megoldható, ott lakó és pihenő övezetet is kialakíthatnának, vagy kerékpáros utcákat jelölhetnének ki. Sok helyen ugyanis ezekben az utcákban járda sincs, pedig fontos a gyalogosok védelme is. A Magyar Kerékpáros Klub régi törekvése, hogy a tó körüli nyomvonal ne a zajos, forgalmas és büdös főutak mentén menjen, hanem lehetőség szerint minél közelebb kerüljön a Balatonhoz. Balatonszepezd és Zánka önkormányzatával már több egyeztetés is volt a nyomvonalról, de megállapodás nem született. E két településen meglehetősen sajátos ok miatt áll a fejlesztés. Az ítélők szerint ugyanis túl hangos a kerékpárút forgalma. Ezért elutasítják, hogy a parti nyomvonal legyen kijelölve a kerékpárral közlekedők számára. Az autók zaját valószínűleg már megszokták. A még fel nem újított szakaszokon is vannak veszélyesebb pontok, gyakran találkozni olyan állapotokkal, amik azonnali beavatkozást igényelnek. A Magyar Kerékpáros Klub jó kapcsolatot ápol a Magyar Közúttal. Ha a bejelentést tesznek, a Magyar Közút munkatársai néhány napon belül a problémás és balesetveszélyes helyzeteket elhárítják. Írja az index.hu. Most pedig a Balaton Rádióban ismételten egy előre bekészített ütemes balatoni sláger következik.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Kellemes hallgatózást kívánok mindenkinek itt az éterben, a Balaton Rádióban. A következő percekben egy kicsit a narcizmusban fogunk elmélyülni. Önimádat, nagyzolás, nagyképűség. Hasonló szavak jutnak eszünkbe, ha egy narcisztikus személyre gondolunk. Valamilyen szinten igazunk is van. Ezek az emberek mindenáron fent szeretnék tartani tökéletesen kialakított képüket önmagukról. Viszont most egy kutatás hatására kiderült, vannak jegyek, amelyek segítségével kiszúrhatjuk őket. Mégpedig a szemöldökük. A narcisztikus személyiségű embereknek fontosabb az elismerés és tisztelet, mint mondjuk a valódi barátság, megbízhatóság. Sütkéreznek a dicséretben, a kritikákat viszont elviselhetetlennek tartják. Egyfajta védőburkot képez számukra ez a fajta önimádat. Fontos megjegyeznünk, hogy egy bizonyos mértékű narcizmusra mindenkinek szüksége van a kiegyensúlyozott működéshez. A patológiás szint ennél sokkal összetettebb. Az emberek képesek felismerni a grandiózus narcisztikus embereket szemöldökük alapján, derült ki egy 2018-as torontói kutatás alapján. Miranda Giacomin és Nicholas O'Rourke kutatópáros fotókat mutatott a résztvevőknek, amelyek között előzetes személyiségtesztek alapján voltak alacsony és magas narcizmusú személyek. A résztvevők hihetetlen pontossággal azonosították be a magasabb narcizmussal rendelkező személyeket. Egy szemmozgást követő berendezéssel azt is megállapították, hogy ebben az eredményben a szemkörnyék feltérképezése segítette a leginkább őket. Mégpedig a szemöldök vizsgálata. Olyannyira feltűnő ez a jegy, hogy még a feje lefele fordított arcoknál is kiszúrták a grandiózus narcisztikus személyeket. A kutatók még azt a változatot is elvégezték, hogy a kevésbé narcisztikus személyiségű emberek szemöldökét áthelyezték egy narcisztikusabb személy arcának fotójára. Ekkor a résztvevők alacsonyabbra értékelték az egyén narcizmusát. Egy jóval korábbi 2008-as kutatás hívta fel a figyelmet arra, mekkora jelentősége van a szemöldöknek az arcfelismerésben és az arcokra való emlékezésben. A sztárok fotójáról eltávolították szemöldöküket, a résztvevők jóval kevesebb arányban ismerték fel őket. Egy narcisztikus személy különösen odafigyel külsejére, divatos, feltűnő ruhákat hord, esetleg erőteljes parfümöt használ. A férfiak kevésbé szeretnek szemüveget hordani, a nők pedig különösen figyelnek sminkjük tökéletességére és szemöldökük formájára. A kutatók úgy gondolják, a szemöldök egy olyan arcrész, amelynek mozgatása még távolról is segít beazonosítani az egyéni érzelmeit, gondolatait. Emellett ezt is akaratlanul mozgatjuk, tehát ez kifejezi, hogy mit is érzünk valójában, attól függetlenül, hogy ebből mit mondunk ki. Ez evolúciós szempontból segít felismernünk a számunkra káros személyeket, mondjuk ha hazugságon vagy bájcsevelyen kapjuk őket. A kutatás nem írja le pontosan, milyen is ez a szemöldök, így mi sem tudjuk megosztani veletek. Mindenesetre megfigyelhetitek az ismerőseiteket, hát ha észrevesztek valamilyen jelet.
1: 창이야, 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!

0: A legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Az akkugyárakról is tárgyal az országgyűlés, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint plusz segítség a nehezebb körülmények között élő családoknak, hogy szeptembertől a tűzifa áfáját 5%-ra csökkentik. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta össze az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasítást adott a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Jövő héten összeül a parlament, az akkugyárakról is tárgyalnának. A költségvetés módosítása is szerepel a napirendi javaslatok között, de tárgyalnak egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, a rendészeti feladatellátás átszervezéséről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetéséről, a gyógyszerek áfamentességéről is, valamint megválasztják a köztársasági elnököt is. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgák átalakítása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítják. A tárca tervei szerint az új átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi. Elindította a Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Ebben energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, összegyűjti és hetente közzéteszi a csatlakozó vállalkozások önkéntes energiatakarékossági vállalásait az Energia Összefogás Barométerben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése. Ez a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A projekt megközelítőleg 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e, további információk és a jelentkezési felület az egyszülő.hu oldalon érhetők el.
1: Időjárás.
2: Ma is felhőtlen vagy derült napos száraz idő lesz, a változó irányú szél mérsékelt marad. A maximum 30-36 fok között valószínű. Holnap is derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél többfelé mérsékelt marad, reggel 12-18, a legmelegebb órákban 33-38 fok várható.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobb.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül. Maratoni.

0: A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos. A Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Lendületes, fiatalos balatoni slágerek után a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség kapcsolatát fogjuk megnézni. Az embereknek alapvető szükséglete, hogy megtalálják életük során a társukat, akivel bensőséges kapcsolatot tudnak kialakítani. A párkapcsolat elején, főleg fiatalkorban hajlamosak vagyunk tökéletesnek látni a másikat, nem veszük észre egymás hibáit. A serdülőkre különösen veszélyes ez az időszak, mert ilyenkor könnyebben mennek bele az első szexuális kapcsolatba. Felgyorsult társadalmunkra jellemző az elhasználó, felhasználó attitűd, amely a párkapcsolati konfliktusok kezelésében is megmutatkozik. Így gyakran megszakítjuk a kapcsolatot az első probléma felmerülésénél, ahelyett, hogy a megoldásra törekednénk. Kiemelten fontos a serdülők szexuális viselkedése, amely része az egészség magatartásunknak. A korai és kockázatos szexuális kapcsolat szorosan összefügg más probléma viselkedéssel, például a káros szenvedélyekkel. A felelőtlen serdülőkori kapcsolatokkal járhat korai terhesség, az abortusz, korai gyermekvállalás és a szexuális úton terjedő betegség. Emellett megjelenhetnek későbbi lelki problémák, szexuális zavarok, vagy akár hosszú távú szövődmények. Gyakran megfigyelhető a problémaviselkedés szindróma, amely azt jelenti, hogy azok a fiatalok, akiknél megjelenik a deviáns viselkedés, több káros szenvedély kialakítására hajlamosak. Például a drogfogyasztás mellett megjelenik az alkoholfogyasztás és a korán megkezdett aktív szexuális élet is. Az alkohol és a drogfogyasztás hatása alatt a fiatalok gyakrabban mennek bele nem tervezett szexuális aktusba. Ezekben az esetekben csökken a felelősségtudatuk és a következményektől való félelmük, illetve kisebb az óvszer használat is. Tudományos vizsgálatok alapján kiderül, hogy azok a fiatalok, akik szerelemre építik a párkapcsolataikat, átgondoltabban és jobban megtervezik az első együttlétet partnerükkel. Ám akik nem úgy vesztették el a szüzességüket, ahogy megtervezték, a későbbiekben a párkapcsolatuk során is eltérnek az általuk ideálisnak vélt mintától. Ez összefüggésben áll a későbbi depresszió kialakulásával. Nemi különbségek vannak a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség összefüggése tekintetében. A párkapcsolatokban levő szexuális együttlét nagyobb hatással van azoknak a lányoknak a mentális egészségére, akik kapcsolatukat kevésbé minősítik ideálisnak. Azoknál a lányoknál, akik jól működő párkapcsolatban élnek, kisebb a depresszió kialakulásának kockázata, mint a szűz társaiknál. A fiúk számára kevésbé fontos a párkapcsolat alakulásának sorrendisége. Ezért elmondhatjuk, hogy a lányokkal ellentétben a szexualitás és a párkapcsolat kevésbé van hatással a mentális egészségükre. A szexuális élet megkezdése előtt több időt kellene szánni a pároknak a tartalmas beszélgetésekre, egymás megismerésére. A rendszeres beszélgetések és a közös programok elmélyítik a párkapcsolatot, és zavar esetén is segítenek a nemi érintkezésre, és a párkapcsolat működésére vonatkozó elképzelések és elvárások tisztázásában. Mindemellett fontos, hogy az első együttlétre megfelelően felkészüljenek a fiatalok, és tervezet legyen. Az erre mutató igény kialakulásában nagy szerepe van a szülőknek és a megfelelő szexuális nevelésnek, felvilágosításnak. Továbbá kiemelendő a szülő-gyermek kapcsolat, amely ha megfelelően van felépítve, a gyermek bizalommal fordul a szülőhöz probléma felmerülése esetén. Eme érdekes hírünk után, mely a mentális egészség és a fiatalság kapcsolatának összefüggéséről szólt, ideje tovább lapoznunk és egy kicsit most pihennünk az éterben.

Éjjel nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem alkalmazott kutatási és innovációs központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa, szintén kerékpáros klub tag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. Mindezek után csak annyit mondhatok, hogy biztonságra fel, illetve jönnek a legjobb slágerek itt a Balaton Rádióban.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Legyünk maximalisták, ne hibázzunk, legyünk a legjobbak. Ez sugallja leggyakrabban a környezetünk, ha gyermeknevelésről van szó. Természetes, hogy a legtöbb szülő a tökéletes szülő ideájának igyekszik megfelelni, de vajon tényleg tökéletes nevelésre van szükségük a gyerekeknek? A kutatások alapján nem csupán a tartalmasan eltöltött idő számít. A rohanó világban sokszor időpocsékolásnak tűnhet, mikor babázik a kislányunk, vagy autókázik a kisfiunk. Ugyanakkor mikor is tehetné meg mindezt, ha nem gyerekként? A tartalmas beszélgetések, esetleg fejlesztő játékok mellett hasonlóan fontos az is, hogy gyerekünknek legyen lehetősége gyereknek lenni. Nem is kérdés, hogy a vidáman játszó kisgyerek a szülei társaságában szeretné élvezni tevékenységét. A gyerekekkel való kapcsolatunkban olyan időre is szükség van, amikor nincs célunk és feladatunk. Persze felmerül a szülőkben a kérdés, hogy elég jól csinálom? Nem érezhetjük magunkat rosszul, ha a gyerekünk bizonyos tevékenységeiben nem találunk magunkra, vagy bizonyos életkorban felmerülő helyzetekre nem reagálunk otthonosan. Mint ahogy minden szülő más és más, mindenkihez más helyzetek állnak közel. Sokat hallunk a következetesség fontosságáról, elfeledkezhetünk azonban a jelentéséről. Nem várható el egyetlen szülőtől sem, hogy minden helyzetre ugyanúgy reagáljon. A hangsúly inkább azon van, hogy ne az aktuális hangulatunk fényében hozzunk döntést, hanem az adott helyzetet mérlegelve, a gyerekünk állapotát figyelembe véve. Az elvárások tengerében élünk, ennek fényében pedig nem is meglepő, hogy gyerekeink felé is elvárásokat támasztunk. Nem mindegy azonban, hogy mi áll az elvárásaink hátterében. Előfordulhat, hogy ezzel mi is környezetünk elvárásainak igyekszünk megfelelni. Érdemes viszont mérlegelnünk, van-e a háttérben olyan személyes ok, ami túlmutat a racionális szempontokon. Annak a szülőnek, aki önmagával is együtt érez, a gyermeke is kiegyensúlyozottabb lehet. Gyakran kétségünk támadhat a magunkkal való együttérzés kapcsán, hiszen szülőként a legönzetlenebb módon próbálunk gyerekünk felé fordulni. Bármilyen hihetetlennek is tűnik, sokszor, ha önmagunkkal megértőek vagyunk, gyermekünkkel is türelmesebbek leszünk. Carl Rogers híres humanisztikus pszichológus elméletével is segíthetjük a megértést, melynek az egyik fő üzenete, hogy önmagunk elfogadásával leszünk képesek változni. Ennek értelmében pedig a nem jónak ítélt szülői döntéseinket, cselekedeteinket is el kell fogadnunk, hogy jobbak lehessünk. Fontos, hogy a szülők között megmaradjon a párkapcsolati szövetség. Ne felejtsék el, hogy a leghatékonyabb, a szülők egységként irányítják a család életét. A gyerekek számára ugyanis nem csak az számít, hogy a szülők miképpen bánnak velük, hanem az is, hogy mennyire átláthatók számukra a viszonyok, mennyire valóságosak és erősek a kötelékek. Ideálisnak az arany középút bizonyul, amikor a családtagok meg tudják élni a szabadság és a közelség élményét egyaránt, és ezt közel egyenlő mértékben teszik. Fontos, hogy figyelemmel kísérjük a gyermekek belső működését, mert annak megértésével sokkal kiegyensúlyozottabbak lehetünk. A továbbiakban természetesen még jövünk érdekes és hasznos információkkal, közben jóleső zenékkel is szórakoztatunk benneteket.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
2: 100 perc. Számolod?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Az akutgyárakról is tárgyal az országgyűlés, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint plusz segítség a nehezebb körülmények között élő családoknak, hogy szeptembertől a tűzifa áfáját 5%-ra csökkentik. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta össze az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasítást adott a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Jövő héten összeül a parlament, az akutgyárakról is tárgyalnának. A költségvetés módosítása is szerepel a napirendi javaslatok között, de tárgyalnak egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, a rendészeti feladatellátás átszervezéséről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetéséről, a gyógyszerek áfamentességéről is, valamint megválasztják a köztársasági elnököt is. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgák átalakítása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítják. A tárca tervei szerint az új átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi. Elindította a Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Ebben energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, összegyűjti és hetente közzéteszi a csatlakozó vállalkozások önkéntes energiatakarékossági vállalásait az Energia Összefogás barométerben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése. Ez a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A projekt megközelítőleg 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e, további információk és a jelentkezési felület az egyszülő.hu oldalon érhetők el.
1: Időjárás.
2: Ma is felhőtlen vagy derült napos száraz idő lesz, a változó irányú szél mérsékelt marad. A maximum 30-36 fok között valószínű. Holnap is derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél többfelé mérsékelt marad, reggel 12-18, a legmelegebb órákban 33-38 fok várható.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: Who's next?
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Mindset online magazin híre alapján az egyik központi kérdés a gyermeknevelés során, hogy mikor fektessük le a gyermeket. Az altatás időpontja kora gyermekkorban hatással van a kognitív fejlődésre egy angol kutatás szerint. A több mint 11 ezer gyereket érintő vizsgálat során a lefekvés ideje és olvasási, matematikai, illetve térérzékelési tesztek eredményei között keresték az összefüggést. Azok a gyerekek, akik nem ugyanakkor feküdtek le minden nap, rosszabbul teljesítettek a kognitív teszteken. Ez fokozottan érvényes volt azokra, akiket nagyon fiatalon, vagy akár egész kisgyerekkoruk alatt rendszertelen időpontokban tettek le aludni. Aztán van itt egy másik gyermeknevelési kérdéskör, a gyermekcentrikus megközelítés. Sokan vitatják a gyermekcentrikus megközelítés pozitív hatásait, azaz, hogy érdemes-e a gyerekeket állítani a család életének középpontjába, ahol ők kapják a legtöbb szociális, anyagi és érzelmi erőforrást, mivel ez aláshatja a szülők saját jólétét. Egy tanulmány azonban rámutatott arra, hogy mikor mások jólétébe fektetünk, saját jólétünket is fokozzuk. A 136 szülő bevonásával végzett kutatásban a gyermekcentrikusabb szülők több pozitív és kevesebb negatív érzelmet tapasztaltak, és nagy arányban gondolták úgy, hogy megtalálták életük értelmét. Aztán persze megnézték a testmozgás és az iskolai teljesítmény kapcsolatát is a kutatók, és 5000 brit tizenéves bevonása után megállapították, hogy a közepes, illetve erőteljes intenzitású testmozgás hosszú távú pozitív hatással van a serdülők jegyeire. A természettudományos, angol és matematikai vizsgákon is jobban teljesítettek azok a gyerekek, a mozgás hosszú távú pozitív hatással van a serdülők jegyeire. A természettudományos, angol és matematikai vizsgákon is jobban teljesítettek azok a gyerekek, akik rendszeresen végeztek

óra tévézés is rosszabb eredményeket okoz a későbbi években. Egy kanadai kutatás azt vizsgálta, hogyan hat a kiskori tévénézés az iskola érettségre. Majdnem 2000 kisgyereket követtek figyelemmel 2,5 éves koruktól 5,5 éves korukig. Azoknak a 2,5 éveseknek, akik többet tévéztek, 5 éves korukban rosszabbak voltak a matematikai készségeik, a motoros funkcióik és a szókincsük is kisebb volt. Azt is megállapították, hogy a többet tévéző gyerekek kevésbé tudtak odafigyelni az osztályteremben, ráadásul gyakrabban estek áldozatul a kortársaik bántalmazásának. Eme hasznos jó tanácsok után ideje egy kicsit lazítanunk is, nagyon jó balatoni slágerekkel megyünk tovább. Itt a 88 héten a Balaton Rádióban.

Balázsjal, itt a Balaton Rádióban, és természetesen helyi hírekkel is informálunk benneteket. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban 2 kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancs oltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a fertődi kísérleti gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle meleg árkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamva sem maradt a balatoni déli gyümölcs termesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Most zene következik itt a Balaton Rádióban, úgyhogy érdemes velünk tartani.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

Ezen a szép napon ilyen jó zenei slágereket hallhattok, mint az elmúlt percekben, de ezt nem fogjuk abba hagyni, tehát hamarosan majd továbbra is pörgetek nektek jó kis dalokat, de most a következő percekben a Mindset pszichológiai szaklapnak egy érdekes hírét fogom megosztani veletek. Hajlamosak vagyunk a hétköznapokban elfelejteni, hogy a megértés és a bizalom kifejezésére nem csak a szavak állnak rendelkezésünkre, hanem egy sokkal alapvetőbb eszköz is, az érintés. A kissújjal született babák esetében 9 hónapos korra biztonságosabban kötődnek azok a gyerkőcök, akiket édesanyjuk gyakran dajkál. Azok a babák, akiket az anyukájuk sokszor és hosszabb ideig babusgat, szintén biztonságosabban kötődnek, mint a gyakrabban magukra hagyott társaik. Felnőtt korban sem vészel az érintés fontossága, például a párunk érintése megvéd minket a stressztől. Boldog házasságban élő nőknél azt találták, hogy kevesebb neurális választ adnak fenyegető helyzetben, ha férjük kezét fogják, mintha egy idegenét vagy senkiét. De az érintés akkor is hasonlóan hat ránk, ha nem élünk párkapcsolatban, vagy ha nem egy embertársunkhoz kapcsolódunk, hanem házi állatunkat simogatjuk. Sőt, még egy plüsmackó érintése is növeli a megküzdési esélyeinket, például társas kirekesztés esetén. Akár egy barátságos hátba veregetésről, egy érzéki simogatásról, vagy egy szerelmes csókról van szó, az interpersonális érintéseknek hatalmas erejük van érzelmeinkre. Bőrünk ugyanis olyan receptorokat tartalmaz, amik stimulálják az erogén zónákat és a fájdalomra reagáló idegvégződéseket, tehát közvetlenül váltják ki az érzelmi reakciókat. Sőt, egyes kutatási eredmények szerint érintés útján képesek vagyunk akár érzelmek megkülönböztetésére is. Az interpersonális érintés érzelmi hatásának alapját a biológiában kell keresnünk. Úgy tűnik, hogy az emlősöknél az érintés spontán oxitocin felszabadulást okoz. Ez a boldogsághormon csökkenti a stresszhez kapcsolódó válaszokat. Patkányoknál figyelték meg először, hogyha 30-45 másodpercig óvatosan simogatják őket, megnő az oxitocin szintjük. Ugyanilyen hatás figyelhető meg az interpersonális érintések kapcsán embereknél. Azoknak a nőknek, akik gyakrabban ölelkeznek párjukkal, magasabb a vér-oxitocin szintjük, mint kevés ölelkezésről beszámoló társaiknak. Az érintés oxitocin növelő hatása csökkentheti a mindennapi stressz hatásokból fakadó kellemetlenségeket, akár családi, akár munkahelyi szituációkban. Manapság gyakran elfeledkezünk az érintés fontosságáról, pedig ezek az apró interpersonális visszajelzések nem helyettesíthetők emotikonokkal vagy gifekkel.

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Éjjel nappal a legjobbakkal, ez volt a maratoni balatoni hétvégi műsorunk. Az elmúlt 5 órában Szabó Ferencet hallhattátok. Mára megköszönöm mindenkinek a figyelmet, további kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Tényleg nyakunkon a klímaválság, a miniszterelnök szerint 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája szeptember közepétől, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a hőhullám rávilágított, hogy tényleg nyakunkon a klímaválság. A miniszterelnök elmondta, hogy 865 milliárd forintos uniós energetikai forrás nyitnak meg. Jönnek majd a hálózatfejlesztési beruházások, különösen az ország északi részében. De lesz alállomásfejlesztés, és megnyitják az utat a szélenergia előtt. Átmeneti megoldásokat vizsgálnak a paksi atomerőműnél arra az esetre, ha tartóssá válna a Duna alacsony vízállása. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok ingyen juthatnak jogosítványhoz. Köböl Anita a kormány szóvivő szerint a támogatási rendszer lehetőséget ad a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak a társadalmi mobilitásra, javítja a munkaerőpiaci esélyeiket, valamint olyan képzettség megszerzését teszi lehetővé, amely előnyt jelenthet az elhelyezkedésben. Intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel kezdte meg a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkársága a gyermekvédelmi rendszer állapotának feltárását. A program része a munkatársakkal folytatott egyeztetésen túl az épületek és tárgyi körülmények megismerése, valamint az egyeztetés a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőivel. A felmérés második szakaszában az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 girosztárosító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket. Csaknem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár a H5-ös Hév a Sziget Fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel 1 között 5 percenként közlekednek a vonatok a budapesti szakaszon.
2: Időjárás.
3: Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulában lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő, elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.

0: A Star Portrait most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portrait. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portrait. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Van a környezetedben olyan ember, aki erősen tud szuggesztív hatással lenni? Szinte szugerálni?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert én úgy gondolom, hogy egy ilyen művés családban, mint amilyen tényleg az én családom.
3: Nyári Alíz, énekesnő.
2: Említhetném ugye elsősorban édesapámat, aki úgy gondolom, hogy egy nagyon szuggesztív ember, és nem csak a színpadon, de úgy gondolom, hogy a magánéletben is, és nagyon tud az embereknek az érzelmeire, gondolkodására hatni, és teljesen mindegy, hogy egy 20 fős társaságnak játszik éppen, vagy mondhatnám, hogy egy 2000 fős koncertteremben, ő minden egyes embert valahogy nagyon meg tud fogni. És többször is mondták, hogy az életben is ilyen. Tehát, hogy van egy nagyon pozitív és egy nagyon erős kisugárzása. És ott van édesanyám, aki szintén egy nagyon szuggesztív, egy nagyon erős nő. És őt is mondhatnám. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy egy művész nem is tudna máshogy létezni, hogyha nem lenne benne meg ez az igazán szuggesztív kisugárzás.
1: Ha fáj valami, akkor akár az lehet egy lelki fájdalom is, vagy akár egy fizikai fájdalom is, akkor te a gondolattal, ami összekapcsolódik a fájdalommal, mit csinálsz a gondolattal? Hogy megfigyeled a fájdalmat, vagy pont, hogy eltereled a figyelmedet a fájdalomról?
2: Hát nagyon nehéz. Én egy olyan típus vagyok, aki hajlamos bele.
1: Fájdalmat, vagy pont, hogy eltereled a figyelmedet a fájdalomról?
2: Hát nagyon nehéz. Én egy olyan típus vagyok, aki hajlamos bele lovalni magát

0: eltereljem, és a felszínen ne legyen ott, hanem hogy tudjam ezt lezárni.
1: Na csak ez tényleg, ez egy nagy kérdés szerintem, hogy nem úgy van-e, hogy amennyi figyelmet adunk annak a lelki fájdalomnak, akkorára nő az a lelki fájdalom. Hogyha nagyon figyeljük mindig, gondolunk rá, dédelgetjük, akkor lehet, hogy óriásira nagyra nő.
0: Igen.
1: De közben, ha megleveszem róla a figyelmemet, máshova teszem, akkor lehet azt mondani, na, mert nem veszek tudomást a fájdalomról, homokba akarom dugni a fejem.
0: Igen.
1: Akkor hogy van ez szerinted?
0: Hát szerintem ez se megoldás. Tehát hosszú távon nyilván az a megoldás, hogyha az ember megéli a fájdalmat, és megéli a szenvedésnek a bizonyos lépcsőfokait, tehát ahhoz, hogy aztán teljesen el tudja engedni. De ugyanakkor nyilván az ember menekül valahogy ezelől az érzéserről, és hosszú távon én úgy gondolom, hogy azért nem jó az, hogyha homokba dugjuk a fejünket, és próbálunk elfutni, vagy elterelni nagyon a gondolatainkat, mert egy idő után azért az ott van.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nyári Aliz, énekesnő.
2: Hosszú távon nyilván az a megoldás, hogyha az ember megéli a fájdalmat, és megéli a szenvedésnek a bizonyos lépcsőfokait, tehát ahhoz, hogy aztán teljesen el tudja engedni. De ugyanakkor nyilván az ember menekül valahogy ezelől az érzéserről, és hosszú távon én úgy gondolom, hogy azért nem jó az, hogyha homokba dugjuk a fejünket, és próbálunk elfutni, vagy elterelni nagyon a gondolatainkat, mert egy idő után azért az ott van.
1: Hát ott van, meg egyébként tulajdonképpen szokásává is válhat az embernek, hogy milyen fajta gondolatokat dédelget.
2: Igen.
1: És hogyha én már úgy megszokom magamról, hogy hát igen, én ilyen fájós gondolatokat, fájdalmas dolgokat már megszoktam, azokat mindig figyelgetem, gondolkozom rajta.
2: Igen.
1: A zenészek körében is egyébként megeshet, hogy a fájdalom dalban is olyan jól tud szólni, és keserű, fájdalmas dalok, és akkor rá is lehet szokni. Téged nem fenyeget, hogy rászokj a fájdalmas gondolatokra?
2: Én úgy gondolom, hogy ez valahogy mindig így ilyen egyensúlyba tud kerülni. Tehát, hogyha akár van egy negatív gondolatom, vagy egy olyan történés az életemben, akkor a következő az biztos az, hogy egy nagyon jó dolog történik. És én úgy gondolom, hogy mindenkinek vannak olyan kis érzelmi töltetei, amiből ő tud töltekezni. És hogyha úgy fogjuk fel, mert nagyon fontos, hogy éljük meg. Lehet bármilyen esemény, de az attól lesz jó vagy rossz, ahogy én ugye azt keresztül engedem magamon és megélem.
1: Amilyennek látom, vagy ahogyan gondolok rá.
2: Igen.
1: Hát ezért kérdezgetem, igen, és igazából valami jó dolog is rögtön el is romolhat a közben, jaj, de fáj a lábam.
2: Igen.
1: És közben benne vagyok a jóban, de semmi másra nem tudok koncentrálni, csak közben úgy fáj a lábam, hogy nem is bírok menni.
2: Igen.
1: Vagy pedig egyszerűen elfelejtem a lábfájást, mert annyira örülök a jónak, és ez nem csak gondolatban dől el, hogy mire irányítom rá a figyelmemet?
2: Én úgy gondolom, hogy azért ezt erre lehet figyelni. És hogyha az ember azért tényleg huzamosabb ideig figyel arra, hogy meglássa a jót, és arra tudjon koncentrálni, akkor már egy idő után, ahogy említetted, ez egy szokássá fog válni.
1: Meg lehet látni szerinted a másik ember gondolatát? Kicsit. Most láttad már meg?
3: Most megint ilyen önző leszek, de egy dalszöveggel fogok élni. Ez a láthatónak az első két sora, az arcod árul el, kiül rá, amit rejtenél.
1: Újvári Zoltán, Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
3: Ez pont erről szól. Tehát alapvetően szerintem igen, de a nők egyébként ezt tök jól csinálják.
1: Milyen jó dal egyébként, Csenga a fülemben a dallal.
3: Igen, az tök jó. Hogy alapvetően a nők szerintem tök jók, és nem tudatosan csinálják a nők ezt. Lehet, hogy fejlesztik, de ez nem tudatos, ez ők így vannak kódolva. Tehát a férfiak azért kevésbé képesek arra, hogy a bárpultnál ottan nagyon mi másként csináljuk ezeket a dolgokat. Valaki képes rá, azt úgy hívják, hogy annak a pasinak olyan kisugárzása van.
1: Biztos, hogy fejleszthető, és azt mondod, a nő nem tudatosan csinálja, biztos van, aki tudatosan is csinálja.
3: De én
1: meg akar kaparintani.
3: Igen, csak oda akartam kiukadni, hogy aztán reflektálhatta, és meg kíváncsiak, hogy én mondasz, hogy ő női-férfi viszony, a nő képes arra, hogy ami azt mondjuk, hogy ez a szuggeráció, hogy ez alapvetően jó vagy rossz?
1: Ez van.
3: Ezt el kell fogadni.
1: Alapvetően ez van, ezt elfogadni.
3: De hatással van ránk, és innentől kezdve ez...
1: Hatással vigyáznunk kell vele egyébként, sőt, tulajdonképpen fel kell vérteznünk magunkat, szerintem egy vigyázó fallal, hogy a hosszú évek alatt ne terelje el a figyelmünket nagyon, főleg tartósan egy nő, egy másik nő.
3: Igen.
1: Ugye?
3: Igen.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
4: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton Rádió.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ha van egy nehézség, egy fájdalom, akkor azzal te gondolatban mit csinálsz? Tehát te a gondolataidat hogy rendezed akkor, hogy megengeded, hogy jöjjön az a nehézség, akár egy testi fájdalom? Figyeled a fájdalmat, belemész, vagy pedig fogod a figyelmedet, átteszed máshova, igyekszel megfeledkezni a fájdalomról? Mit csinálsz, hogyha van egy nehézség? A gondolataiddal mit csinálsz?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy alapvetően a nehézség az ugye most nyilván egy mentális, pszichés dolog, a fájdalom meg, amit te mondasz, hogy egy lábfájdalom, hogy a gondolat ereje az mennyire tud befolyásolni.
1: Hát, hogy te mit csinálsz a gondolattal? Mert ott van gondolatban is, akár egy külső fájdalom, egy érzelmi fájdalom is, ott van egy fizikai fájdalom is, ott van gondolatban is. És akkor a gondolattal hát, te mit csinálsz?
2: Ugye erre mondják azt, hogy elterelni a gondolataiddal.
1: Hát aki el akarja, el akarod?
2: Szerintem alapvetően ösztönösen azt mondanám, hogy igen.
3: Újvári Zoltán Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
2: És az nem baj, szerintem jó dolog, ha az ember el akarja és képes is rá, hogy el tudja terelni, akár a mentális, akár a fizikai nehézség vagy fájdalomról, de szerintem meg az van, hogy foglalkozni, meg menedzselni kell. Azért azt kijelenthetjük, ezzel mindenki egyetért, minden néző és hallgató, hogy szerintem a fogfájás az egyik olyan top 3-as emberi testi fájdalom, amit nagyon nehezen tudunk elviselni. Hosszú távon és rövid távon sem. Tehát én visszaemlékszem arra, amikor voltak voltak gondok, hogy azt hogyan tudtad te kontrollálni úgy, hogy a gondolataidat most eltereljed. Hát azért az maradjunk annyi, hogy ma nehéz.
1: Megpróbálnád?
2: Hát megpróbálhatja az ember, és meg is próbálod. Hát például nekem volt egy nagyon jó módszerem, azt a feleségem találta ki, egyébként nagyon cuki módszer szerintem. Éjszaka arra keltem, hogy elképesztően fáj a fogam, nem tudtunk vele mit kezdeni, nem tudtunk bemenni sem ügyleten, sem semmi. Nagyon rossz volt, és akkor volt ez a ilyen, nem is tudom milyen borogatás volt az akkor, most nem emlékszem, hogy jeges vagy meleg, nem tudom pontosan. Az a lényeg, hogy fogta magát és bekapcsolta nekem tévén a két pasi, mely egy kicsit. Meg volt nekünk DVD-n. És tudta, hogy szeretem, és bekapcsolta, és annyira elvitte a figyelmet, hogy néztem ezt a két hülyét, hogy tök jó volt.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Tényleg nyakunkon a klímaválság, a miniszterelnök szerint 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája szeptember közepétől, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a hőhullám rávilágított, hogy tényleg nyakunkon a klímaválság. A miniszterelnök elmondta, hogy 865 milliárd forintos uniós energetikai forrás nyitnak meg. Jönnek majd a hálózatfejlesztési beruházások, különösen az ország északi részében. De lesz alállomásfejlesztés, és megnyitják az utat a szélenergia előtt. Átmeneti megoldásokat vizsgálnak a paksi atomerőműnél arra az esetre, ha tartóssá válna a Duna alacsony vízállása. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok ingyen juthatnak jogosítványhoz. Köböl Anita a kormány szóvivő szerint a támogatási rendszer lehetőséget ad a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak a társadalmi mobilitásra, javítja a munkaerőpiaci esélyeiket, valamint olyan képzettség megszerzését teszi lehetővé, amely előnyt jelenthet az elhelyezkedésben. Intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel kezdte meg a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkársága a gyermekvédelmi rendszer állapotának feltárását. A program része a munkatársakkal folytatott egyeztetésen túl az épületek és tárgyi körülmények megismerése, valamint az egyeztetés a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőivel. A felmérés második szakaszában az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 girosztárosító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket. Csaknem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár a H5-ös Hév a Sziget Fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel 1 között 5 percenként közlekednek a vonatok a budapesti szakaszon.
1: Időjárás.
2: Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulával lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő, elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: figyeled, vagy pont, hogy leveszed a figyelmedet, hogy direkt azért, hogy akkor majd eltereled a figyelmedet, és akkor nem fáj.
1: Igen. Először is...
0: Fehér Balázs, zenész.
1: Megvizsgálom.
0: Megnézed.
1: Megnézem, hogy, hogy ott mi történik. Például mondjuk fáj a térdem, és akkor jönnek még a hipohonder paternyeim, és akkor biztos le kell vágni a lábamat, mivel jön egy ilyen. Nyilván jön, mert hipohonder voltam, vagyok is, nyilván ez csökkent. És akkor igazából ennek a gyökerét keresem, mert amiért az ember a gondolataiban menekül, az általában egy olyan érzés, amivel nem szívesen néz szembe. Például az elmúlás, vagy a halálfélelem. Uh-huh. És akkor inkább a gondolat cunamiból visszatérek ahhoz az érzéshez, amitől menekülök ebbe az őrületes. Mert azt hiszem, hogy annyit tudok rajta gondolkodni, hogy ez megoldja. De nem fogja megoldani, hanem visszatérek ahhoz az érzéshez, ami elől menekülök. És azt megélem, és akkor ez a őrület, ez elmúlik szépen, elcsendesedik, és látja már a lényem, hogy nem akarok menekülni a koncepcionális világba, ahol nem lehet semmit sem megoldani, csak időkidobás az egész.
0: Szembenézel vele, és utána pedig...
1: Utána elcsendesedik ez a sok baromság, ami megy a fejembe.
0: Baromság elcsendesedik, és megint érzed, fáj a térded.
1: Igen, és megint kezdődik ugyanaz.
0: Megint lejátszod? Vagy megint pedig azt mondod, hogy most már ezt tudod, hogy ez egy szokás, inkább átteszem a figyelmemet mondjuk bárhova, máshova, foglalkozom azzal, és közben megfeledkezem arról, hogy...
1: Aha.
0: Tetszik ez a gondolat? Megfeledkezni róla? Vagy pedig azt mondod, hogy nem, hát a szőnyeg alá nem sepeljük a problémát, ha fáj a térd, akkor azért időnként megvizsgáljuk, nehogy véletlenül elromoljon.
1: Igen, van egy következő aspektusa, hogy térd fájdalom az alázat hiánya. Akkor megélem, hogy nincs bennem elég alázat, és akkor ez így végigfut ez a program, megemésztem ezt, nem viselkedem felül, én nem vagyok az elterelésnek a híve, mert az megint egy olyan erőbefektetés, ami arra enged következtetni, hogy nem nézek azzal szembe, ami van, hanem valahova máshol, de nem akarok már máshol menni. Itt vagyok, és figyelek. És minél kevesebb erőbefektetéssel, minél több igazságot engedek be, csak úgy beavatkozás nélkül, lehetőleg.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
3: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: voltam.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: A másik gondolatát, érzését szerinted milyen mértékben lehet meglátni, észrevenni, észlelni, elcsípni?
2: Szerintem van olyan, hogy valakinek alapvetően van erre képessége.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: De én nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon saját életemben, hogy ez akkor nagyon erőteljesen működik, amikor két ember nagyon össze van hangolva, és ez leginkább azért van, mert figyelnek egymásra. És mindig is azt éreztem egyébként, hogy a szeretetnek a legmagasabb kifejeződése az a figyelem. Én legalábbis mindig, nekem mindig ez a legnagyobb bizonyíték, hogyha az ember képes figyelni sokat és mélyen, azt nem lehet megcsinálni, úgyhogy az ember nem szereti. Sok mindent lehet csinálni, meg el lehet hazudni, meg el lehet tagadni, meg mindenfélét lehet csinálni a szeretettel, de amikor tartósan, mélyen oda tudunk valamire figyelni, szerintem egyrészt a legtöbb, amit egy ember adhat. A legnagyobb megtiszteltetés, a legnagyobb dolog szerintem adni és kapni a figyelmet. És én azt gondolom, hogy ha két ember között ez működik, akkor van az, amikor kitalálják egymás gondolatot, 10 percig csöndben vannak, és ugyanazt a dolgot felhozzák. És hát biztos neked is, mert látom, mosolyog, nekem is volt ilyen élményem, hogy ugyanabban a témában belevágunk 10 perc csend után. Mindig is azt éreztem egyébként, hogy a szeretetnek a legmagasabb kifejeződése az a figyelem, hogyha az ember képes figyelni sokat és mélyen, azt nem lehet megcsinálni, úgyhogy az ember nem szeret.
1: A gondolatról beszélgetünk, hogyha van egy fájdalom, lelki fájdalom vagy testi fájdalom, akkor gondolatban te mi a szokásod, hogy mit csinálsz vele? Hogy megfigyeled a fájdalmat, vagy pedig pont, hogy leveszed a figyelmedet a fájdalomról, hogy akkor kevésbé fáj? Hát inkább mit csinálsz a gondolattal, ami a fájdalomhoz kapcsolódik?
2: Hát tudom, az már egy nagyon előre haladott szerencsés dolog, ha már szemlélővé tudunk válni, mert amit te már mondasz, az azt feltételezi, hogyha már valaki azon a tudatszintén van, hogy hátra tud lépni, és rá tud magára úgy nézni, mint kívülálló, és a fájdalmat már külön tudja kezelni. Ez már egy óriási lépés.
1: Hát lehet, hogy így is, de akár hogyha az ember benne van, fáj, valami fáj konkrétan, mondjuk lehet egy lelki fájdalom, vagy egy testi, szerintem ez mind a kettőnél szerintem hasonló. Tehát akkor szerintem több út is van, de az egyik út lehet az is, hogy leveszem a figyelmemet róla, mert tudom, hogy ha másra koncentrálok, akkor szinte el is lehet felejteni azt. De erre van, aki azt mondja, hogy hát azért ez meg kellene oldani azt a fájdalmat, nem levenni a figyelmet.
2: Szerintem igen, hiszen nagyon sok mindenem múlik ez a dolog, de én azt látom, hogy nagyon nagy traumáknál a túlélés érdekében ezt megoldja az agy, és valahogy képes arra, hogy a túlélés miatt egyszerűen vagy törli, vagy leveszi a figyelmét, és ha nem erről van szó, akkor persze az már egy szerencsésebb dolog, amikor már tudunk vele valamit kezdeni, eljutunk odáig, hogy egyáltalán realizáljuk, elkezdeni valahogy egy olyan diskurzusba keveredni, vagy egy olyan kapcsolatba, amikor, hogy ne már eljussunk odáig, hogy észrevegyük, tudatosítsuk, ne toljuk el, ne forduljunk el, és próbáljuk valahogy a részünké tenni, úgy ezt a folyamatot végigcsinálni, hogy tulajdonképpen megérkezzünk abba az áldott állapotba, ami az egység, az, hogy oké, akkor én most valamit felismertem a létezésből, hogy én nem azonosítom magam ezzel a fájdalommal, hanem megtudok többet magamról, a létezésről, és szerintem ez az igazi katarzisnak a lehetősége. Nem azonosítom magam ezzel a fájdalommal, hanem megtudok többet magamról, a létezésről, és szerintem ez az igazi katarzisnak a lehetősége.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Egyrészt szerintem arra törekedni, hogy a fájdalmat elkerüljük, az egy haszontalan és kudarcra ítélt vállalkozás.
2: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
1: Én nem mondom, hogy keressük, de inkább arra használni az energiát, hogy megtanuljuk ezt kezelni, az egy sokkal inkább konstruktív dolog, és jobban az életünket, jobban ki tudjuk magunkat is teljesíteni, és az életünket is egy magasabb minőségbe élni, hogyha erre törekszünk inkább, mert nem fogjuk tudni megoldani, hogy ne legyen fájdalom. Ez senki meg nem, erre még nem volt képes senki.
2: Hát igen, csak itt most a gondolattól indultunk el, a gondolatnak, a figyelemnek az erejéről, és hogy hova tesszük a gondolatot, a figyelmünket. El is ragadhat minket esetleg akár egy fájdalom is, hogy bekebelenz és magával ragad, és akkor táncolunk egy éven keresztül.
1: Hát meg azt gondolom, hogy azért ez egy rafinált dolog, ez a fájdalom. Tehát amíg az egyiket már megszeridítettünk, kezeltük, akkor fog jönni szükségszerűen egy másik. Tehát hogy az életnek ez a tulajdonsága, hogy újra és újra olyan helyzeteket kreál, ahol dolgunk lesz. És nem fogjuk tudni alkalmazni azt, amit az előbbire már alkalmaztunk.
2: Újra ki kell dolgozni. Szoktál egyébként néha beleragadni?
1: Hogyne.
2: Gondolatokba?
1: Persze, abszolút.
2: És hogy jössz ki belőle? Mi a módszered?
1: Hát az első lépés mindenképpen az, hogyha az ember eljut odáig, hogy hátrébb tudjon lépni. Tehát, hogy amikor így kikerül abból az azonosulásból, és már odáig eljut, hogy felfogja, hogy van egy olyan belső szabadság, hogy ezzel valamit lehet kezdeni. De én úgy látom, hogy az igazi nagy fájdalmaknak pont az a sajátja, hogy azt érezzük, hogy nincs rá lehetőségünk. Tehát annyira egyé válunk azzal a fájdalommal, hogy azt érezzük, hogy nincs hova menni. Nincs rá opció, nincsen rá forgatókönyv. Aztán persze kiderül, hogy van, de az már az első lépés, amikor felszabadulunk. Annyira egyé válunk azzal a fájdalommal, hogy azt érezzük, hogy nincs hova menni. Nem tudom megszüntetni. Mondjuk nem tudok róla, nem tudom ást venni, de azt mondom, hogy oké, akkor annyit tudok tenni, hogy nem mélyítem ezt a dolgot, nem duzzasztom fel. Itt is a gondolatteremtő erejéről beszélünk. Talán ez az, amit igyekszem a leghasznosabban ilyenkor alkalmazni. A másik, ami gyerekként nagyon sokat csinálunk, ugye az álmodozás, és nagyon hasznos, hogyha az ember ezt felnőttként is meg tudja tartani a gyermeki álmodozó énjét, mert az, ami nagyon sok jót tud szerintem magának tenni, hogyha ezt adta nekünk Isten, hogy képesek legyünk az álmainkat is táplálni, és ne csak a félelmeinket, vagy a fájdalmainkat.
0: Beszélgetések, ismert emberek
3: és mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Az akkugyárakról is tárgyal az országgyűlés, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint plusz segítség a nehezebb körülmények között élő családoknak, hogy szeptembertől a tűzifa áfáját 5%-ra csökkentik. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta össze az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasítást adott a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Jövő héten összeül a parlament, az akkugyárakról is tárgyalnának. A költségvetés módosítása is szerepel a napirendi javaslatok között, de tárgyalnak egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, a rendészeti feladatellátás átszervezéséről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetéséről, a gyógyszerek áfamentességéről is, valamint megválasztják a köztársasági elnököt is. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgák átalakítása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítják. A tárca tervei szerint az új átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi. Elindította a Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Ebben energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, összegyűjti és hetente közzéteszi a csatlakozó vállalkozások önkéntes energiatakarékossági vállalásait az Energia Összefogás barométerben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése. Ez a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A projekt megközelítőleg 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e, további információk és a jelentkezési felület az egyszülő.hu oldalon érhetők el.
0: Időjárás.
1: Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulában lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.

0: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Volt már olyan, hogy más által kidobott dolog megtetszett neked?
2: Én emlékszem gyerekkoromra arra, amikor a 80-as évek végén volt egy barátunk, akiknek a rokonai Németországban éltek.
3: Újvári Zoltán Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
2: És nagyon sokszor jártak haza hozzájuk, és mindig hozták a jobb-nagyobb cuccokat, és emlékszem, hogy tőlük hallottam először azt, hogy ezt, meg a ruhákat bála számra hozzák haza, mert a Németországban az emberek, amikor lomtalanítanak, meg kísérlet ezek a dolgokat, ott ilyen elképesztő prémium cuccokat dobálnak ki. Tehát mondjuk ott egy ilyen, most nem mondok márkát, mosógép, meg akkor, ami nagyon ment, a mikrohullámos ütő, meg a videomagnó, az utcán dekor, ami működőképes és tök jó. Ez nálunk azért nem annyira történik meg. És emlékszem a gyerekkoromra, hogy ez a lomtalanítás, meg ez a régi cuccokat felfedezni idegenként, ez mekkora flash. Konkrétan szerintem nekem is vannak olyan cuccaim otthon, amik valaki már megvált tőle. Én meg azt mondtam rá, hogy ez nekem pont jó lesz, majd elajándékozom a Szabinak.
1: Hát igen.
2: És így lettél, ugye?
1: Na látod, ez például.
3: Volt már olyan az elmúlt években, hogy valami tényleg konkrétan kidobott cucc megtetszett neked, amit el is tudtál esetleg hozni, vagy becsengettél, hogy jó, nem baj, ha elviszem, mert megtetszett.
2: Például volt ilyen, azt hiszem, ilyen bútor darab volt, ilyen hokedli. Például vannak ezek a klasszik ilyen vintage bútorok, amik az ember egy ilyen kidobott bútort, vagy nem bármit, mondjuk az ember kidob, és akkor valaki meg azt mondja, hogy fú, ez baromi jó, ezt lefestem, legyalulom, megpimpelem, és akkor milyen klassz lesz. Ilyen például volt már nekem.
1: Volt.
2: De volt olyan gitár is, amit kidobtak, el volt törve a nyaka, hazavittem, és mondtam, hogy hát ezt kidobom.
1: Tényleg ezt kidobtad? Tényleg? És kidobtad?
2: Nem tudtam ide használni, persze.
1: Akkor benned van, még látod, az ingyen megszerezni.
2: Hát bárcs. az mindig benne van, persze.
1: Ott valami, ezt hazaviszem.
2: Nem, egyébként tök a körforgás, hogy ami nekem már nem, az neked meg mekkora érték.
1: Hát ugye,
2: és ez tök jó dolog.
1: Na, és akkor te például miket dobsz ki? Mert lehet, hogy te kukád például lehet, hogy hát, tele van olyan cuccokkal, hogy más emberek abból boldogan
2: nem
1: lennének.
2: Egyébként nem így van, de ráhibáztál, most pont egy olyan korszakban vagyok benne, hogy megint selejtezni kéne, mert én felhalmozó vagyok. Én vagyok a felhalmozola, és hogy elképesztő egy év alatt mennyi minden rossz dolgot tudsz felhalmozni, vagy már felesleges dolgokat tudod.
1: Hát az egy dolog, de tulajdonképpen ha úgy is nézhetjük, hogy az már nem is jár neked, ha nem használod, más használná, ott van nálad, de nincs használatban, igen, nem is lesz, előbb-utóbb ki lesz dobva, máshol az igények már megjelennek, hogy a nagy egészt nézzük, hogy de jó lenne, mondja valaki, egy kisfiú, mondjuk, de jó lenne, apa, egy gitár, és akkor Zola bácsi majd ki fogja dobni jövőre, mert már letört a fele.
2: Igen.
1: És de most még nem dobott ki, mert még tárolod, és ott pedig az igény már megvan, hogy de jó lenne.
2: Így fogok gondolkodni, Szabi, most hazamegyek és
1: garázsvásár.
2: Kidobok mindent.
1: De mit csinálsz egyébként? Tényleg kés dobsz dolgokat a szemétbe, vagy pedig kiteszed, lomtalanítasz?
2: Nekem az első az ajándékozás.
1: Ajándék.
2: Tehát akinek tudom, hogy esetleg ez jó lehet, annak felajánlom, megkérdezem. A második kör, hogy útjára bocsájtom.
1: Hogy?
2: Hát így, amit te mondasz, hogy lomtalanítás, és akkor tessék, vigyétek. De nem dobom ki, hanem odarakom, vigyétek. Van ilyen is. Igen, hát berakom, amit tudom, hogy van ilyen baráti csoport, és akkor vagy jusson el valakihez. Három pedig ugye az értékesítés, amikor azt mondom, hogy figyelj, ez még érték, ezt ki nem fogom dobni, mert barom jó. Nekem már nem kell, de azért miért dobjuk meg, kérdez.
1: És akkor lefotózod hirdetést, megteszed?
2: Igen. Nagyon sok ilyen dolgot csináltam, megcsinálok.
1: Igen, de van a szemét.
2: De van a szemét,
1: van
2: igen.
1: A szemét. És akkor lényegében van, ami pedig egyszerűen érték, de a te kezed beteszi a kukába.
2: Ez a legnehezebb.
1: De beteszed.
2: De ez nagyon nehéz.
1: Nehéz, de néha a kezed megfogja azt a tárgyat. Oda emeli és beleteszi.
2: Figyelj, Szabi, legyen az, hogy amikor ilyen van, elhívlak hozzánk, és te fogod kidobni. Aha. Mert más dolgát könnyebben dobjuk ki, mint a sajátunkat.
1: Mást könnyebb szidni utána, hogy mert Szabi kidobja.
2: Mekkora egy... Majd ez is.
1: Ugye?
2: De tovább megyek, mindig apám példája van előttem. Mikor tínédzser voltam, vagy fiatal felnőtt voltam, és mindig elővette egy dobozt. és belebújt, nem, mert elvett egy dobozt, két adta, és benne voltak a gyerekkori dolgaim, amikről azt hittem, hogy már rég kidobták őket, és nem. És minden be volt így rakva, meg csomagolva, és hogy ez áttevődik ránk, ez a fajta viselkedés, vagy gondolkodásmód, hogy elrakom, ez majd 20 év múlva, amikor előveszem, mekkora flash lesz. És ilyen alapon kezdesz el gondolkodni, hogy hát akkor nem dobok ki egy csomó dolgot, mert az még akkor nekem nem, de hát neki még jó lesz.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés. Balaton Rádió.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Olyat például el tudsz képzelni, hogy megveszel valamit, hazaviszed, és aztán kidobod.
2: Hát nyilván volt már rá példa.
3: Újvári Zoltán, Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
2: De ez rossz, de ez rossz. Nem jó.
1: Tehát ezt csináljuk egyébként.
2: De ezt csináljuk,
1: nem
2: csak az a baj, hogy...
1: belegondolni, hogy...
2: Nem, tudod mi a baj? Elmondom. Na. Van egy termékünk, úgy hívják, hogy nem menjünk messze, mondjuk citromos joghurt. Direkt nem mondok márkát. Rajta ma, hogy lejárat a dátum. Az az étel az a másnapján még nem lesz rossz. Nekem ez rossz, hogy az ételt kidobjuk. Nekem az olyan, mint amikor feleslegesen folyatjuk a vizet.
1: Hát nézd, egyébként ebben a műsorban még évekkel ezelőtt egyszer volt egy vendég, aki mondta, hogy ő mindig azt csinálja, hogy megnyitja a csapot, bevizezi magát, beszappanozza magát.
2: Addig lezárja. Az,
1: lezárja, és aztán megint leöblinti.
2: Igen.
1: Hát ki csinálja? Addig azt csinálja, hogy megnyitja a csapot, bevizezi magát, beszappanozza magát.
2: Addig lezárja. Az,
1: lezárja, és aztán megint leöblinti.
2: Igen.
1: Hát ki csinálja ezt így?

0: kérdés.
1: Nem, én csak azt akartam mondani, hogy én ezt beépítettem egy dalszövegbe is, a Republika közös Valódi című dalunkba, ami egyébként nagyjából erről is szól.
2: Hogy és a joghurtos dobozt ne dobd
1: el. Ne dobd ki soha, akkor is, ha lejár, mert rajta van az ár. Nem, de hogy pont benne van egy ilyen sor, hogy nekem a régi az ugyanolyan épp, neked a műanyag, az ugyanaz a kép. Tehát, hogy a régi dolgokat nem kidobni kell, hanem fel kell újítani. Attól az még tök sokat jelenthet. Csak egy kis ráfordítással az még lehet tök menő, meg tök új.
0: És tényleg meg is teszed, azt mondtad a bútorokkal kapcsolatban is. Igen. Néha, akkor te konkrét saját kézzel megteszed.
1: Igen.
0: Néha.
1: Most mint... tavaly is csináltam meg két ilyen hokedlit, amit előbb említettem is. Uh-huh. Volt két régi ilyen hokedli, ilyen kopottas, hogy minden, de meg volt ez a vintage hangulata, és hogy megcsináltam ilyen tök szépre. És hogy ilyen krémbarnás, fehéres színt kapott, és nagyon szép.
3: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Volt már, hogy téged dobtak ki, te lettél valakinek szemét.
2: De szemét.
1: Így
2: eképpen.
1: Nem. Hát nevetünk rajta, de lehet, hogy tényleg pont
2: hát
1: így. Nem,
2: hát ha figyelj, ha lehet így fogalmazni.
1: Hát, lehet.
3: Újvári Zoltán, Szilveszter, Zola, előadó művész, dalszerző.
2: Nekem nagyon sok munkahelyem volt, én mindig munkahelyemen felmondtam. És egyetlen egy munkahelyemen nem mondtam fel, ahonnan kirúgtak.
1: Illetve.
2: Akarom mondani, nagyon szomorú. Tehát, hogy egyetlen egy munkahelyemre rúgtak ki, és párkapcsolatban még például nem volt ilyen. Ez tök érdekes dolog, hogy amúgy ez nem is jó érzés. Tehát, hogy azért ezt is most leszögezem.
1: Ezt nem tudod.
2: Azt leszögezem, hogy ha valaki azt gondolja, hogy egy párkapcsolatnak úgy lehet jól kijönni, hogy mindig te vagy, aki szakítasz, az nem jó.
1: Lelki érted?

0: ebben miket dobtál ki eddig az életedből?
1: Ez egy nagyon jó, és egyben nagyon mély téma. Én azt gondolom, hogy sok mindent még nem. Sokkal több dolgot kellett volna kidobnom már szerintem, mint amit megtartottam magamnak. Ez egyik. Inkább úgy próbálom ezt felfogni, hogy vannak olyan hibák, amiket elkövettem, több mint minden értelemben érzelmileg, szakmailag, kapcsolati témában, vagy akár kommunikációban. Részint az ember ezeket bánja, kettő pedig nem bánja, mert ezek is az embert építik. Van egy mém, ami a Facebookon terjeng egy ideje, azt hiszem, hogy két kép van egymás mellé rakva, és az egyik kép az, amikor valaki a másikat így nagyon kellemesen hallgatja, és azt hiszem, egy Tom és Jerry is rajzfilmben megcsinálva a két képen, és azt hiszem, hogy az van, hogy az egyik képen valaki, azt hiszem, a Tom vagy a Jerry hallgatja a másikat, a másik oldalon pedig ki van az ajtó, és így mutatja a kijáratot. És az a kép, hogy régen, mikor mindenkinek minden hülyeségét meghallgattam, ma pedig már szavaztok.
0: Na.
1: Tehát, hogy ez nagyon jó egyébként ilyen kifejező szempontból, hogy lehet, hogy el kell jutni arra a pontra, amikor az embernek egy csomó dolgot, és csomó mindenkit egyébként így ott az ajtó. Jó napot kívánok, örülök, hogy találkoztunk, de nem. Ezt nagyon nehéz megtenni akkor, hogyha a személyiségedből fakadóan te inkább vagy megértő, mint elutasító.
0: Barátságos és hát kedves. Tovább megyek.
1: Nem, maradj még hát olyan.
0: De tényleg gondolatban tényleg tovább megyek, hogy van az, amikor nem az ajtót nyitom, hogy tessék kimenni, hanem én magam megyek ki. Azt mondom, hogy
1: ez egy nagyon jó.
0: Viszlát.
1: Ez nagyon jó, és ezt kéne sokkal többször csinálni az embernek. Ez így van.
0: Akkor hát?
1: Akkor hát! Szervusz, kérlek! Köszönöm!
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Más által kidobott dolog volt már, hogy megtetszett neked?
2: Hát lomtalanításoknál azért elgondolkodik az ember, hogy...
1: Jössz, mész és meglátsz mondjuk valamit úgy, vagy?
2: Hát igen, de azért vannak nálam gyorsabb, ügyesebb delikvensek, akik már rajta ülnek.
1: De az érzés az megvan, ahogy jársz, kellsz, látsz egy lomtalanítást és meglátsz valami jó cuccot ott.
2: Abszolút, hát...
3: Fehér Balázs, zenész.
2: Bár mondom, nem vagyok egy ilyen nagy szarka, vannak cimbaraim, akik egyébként jómódúak és imádnak így rá.
1: Szarkát mondtál?
2: Szarkát.
1: Hát ez csak az elejét hallottam, csak
2: így. Igen. Lecsap ezekre a lomtalanításon, ezért csillogó-villogó cuccokra. Én nekem ez kicsit olyan ciki, én egy ilyen izésztoriból jövök.
1: Hát igen, de mégis meg tudnád tenni, ha tényleg mész, és egyszer csak meglátod, hogy mentek mondjuk az autó, és ott van valami kitéve, és nézed, hogy úristen,
2: ja, persze,
1: hát senki nincs ott, gyorsan tolass vissza. Visszamentek, és kipattansz, és mész oda, és akkor fut egy másik ember, és hagyja, az az enyém.
2: Nem, szerintem ilyen... Tehát én nem nagyon találkozom ilyen helyzetekkel az életem, hogy őrre mennék valami tárgyért, mert hogy nekem az rohadtul kell. De nyilván vannak olyan dolgok, amiket szívesen tudnék a magaménak. De ezt nem a szemétből, tehát ilyenek nem fordulnak.
1: Nem szokták kukázni.
2: Nem szoktam kukázni. Szóval esküszöm. Én valahogy így mindig is azért valamilyen szinten értékeltem azt, amin van, mert hiába voltunk, nőttünk fel jó módban, azért én saját magamnak kerestem a pénzemet viszonylag fiatal korom óta. Kidobott pénz olyan volt, persze, volt olyan.
1: Tényleg a pénz.
2: Pénz, kidobott ki. Pénz. Hát az volt
1: azt
2: sok.
1: Kidobtuk.
2: Igen, de nem úgy effektív fogtam ezt a kötegizét, beraktam, vagy bevágtam a szemétbe. De olyan volt, hogy megkaptam az első fizetésemet, mondjuk 400 000 forintot ezelőtt, nem tudom, 20 akárhány évvel, amikor 10. éves voltam, és akkor 3 hét alatt elbulisztam. Hát ilyen kidobott pénz, ilyen volt, persze. Most már sokkal kevésbé kell, hogy pazaroljak, meg kell, hogy mutassam, és így több marad.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Volt már olyan, hogy téged dobtak ki? Hogy te lettél valakinek a szemét?
2: Volt, persze. Nem is egyszer volt.
3: Fehér Balázs, zenész.
2: És valahogy ez ilyen mindig visszatérő motivum volt az életemben, és ez is inspirálta, hogy elkezdik azon gondolkozni, hogy miért kerülök mindig ebbe a helyzetbe. Hiába teszek meg mindent, mégis valaki szemetévé válok mindig. És akkor ezen elindult a meditálás, a gondolkodás, és végül megértettem, hogy ez miért történik. Úgyhogy így fel is tudott oldódni.
1: Megmondod? Vagy ez így elmondható? Hogy...
2: Persze, azért, mert a kontrollmániám miatt szerettem volna egy olyan forgatókönyvet írni a saját életemre, ami hiába szörnyű, de legalább tudom a végét. És ezzel nyugtatom magamat, hogy... És vannak ilyen végmondataim, ilyen nagy... Minden nő. És hogy ők tehetnek mindenről, és hogy én nem vagyok elég, meg én mindent megteszek, de ez se elég.
1: Ilyenek voltak benned akkor?
2: Persze. Volt egy csomag, amit átvettem, és én is eljátszottam a saját...
1: És egyébként barátoktól vetted át, vagy kortársaktól?
2: Család, barátok. A kollektív tudatban rengeteg ilyen merítési lehetőség van. Nekem ez volt, ami szimpatikus volt valami miatt, hogy ez volt ugye apám színházi léte miatt, ami engem nagyon vonzott, egyébként a legdrámaibb, öcsémnek egyébként kevésbé drámaibb sztoria van, vagy lehet, hogy neki az a drámai, de én ezt választottam, és elkezdtem ezt vizsgálni, ezt a történetet, hogy ez mennyire stimmel, mennyire szeretném én ezt folytatni, mennyire szimpatikus nekem ez a szerep, és mennyire merem ezt elengedni, hogy beleugorjak valami teljesen ismeretlenbe, de úgy döntöttem, hogy beleugrok valami teljesen ismeretlenbe, és elhagyom a jól ismert kényelmes szenvedést, ahol mutogathatok másokra, és ez volt kényelmes több szempontból. Én ezt nem szerettem volna folytatni, hanem egyszerűen kíváncsi voltam arra, hogy milyen az ezen kívüli élet.
1: Ez van most, az ezen kívüli élet. Igen.
2: Abszolút, és eléggé bejön.
1: Hát igen, de egyébként neked még egy olyan helyzet is volt, hogy tulajdonképpen te voltál a kifutón lévő fiú, aki mindenféle díszes dolgokat viselve megmutatta a testét. A testét, igen. Tehát a tested mutogatásából éltél, lényegében úgy működtél éveken keresztül, és direkt azért mutogattad ott magad, így is lehetne nézni, hogy az a lányoknak tetszen. Az ellenkező nem tetszését kellett kiváltanod ott. Meg hát tulajdonképpen tetszeni kellett mindenkinek.
2: Mindenkinek. Igen, egy ilyen átfogóbb dolgot éreztem ebben, nem volt ez nagyon nemekre leosztva.
1: De a nők pedig nyilván akartak megkaparintani téged.
2: Bizony.
1: És akkor valószínűleg ezt is megszokhattad, hogy ez megtörténik.
2: Abszolút. Megszoktam ezeket a dolgokat, könnyen meg lehet szokni, hogy ezek mindenki által vágyott dolgok. És hát nekem is tök jó volt egy darabig, amíg ebben észrevettem mindenféle anomáliát, és aztán ugyanúgy, mint bármit, megszoktam, és már nem volt olyan nagy értéke számomra, ami mindennapossá vált.
1: Most szemétről beszéltünk, egyébként lelki szemetes láda, te vagy.
2: Azt gondolom, hogy különböző helyzetekben voltam, mint segítő, amit most megtaláltam, azt a stabilitást és komfortot abban a pozícióban, ahol én segíteni tudok a másiknak, az, hogy egy olyan higgadsággal és lelki biztonsággal hallgatlak téged végig, és nem feltétlenül gondolom, hogy át kell vennem a nyomorodat ahhoz, sőt, ha átveszem a nyomorodat, még kevésbé látom tisztán a helyzetet, és még kevésbé tudok effektíven segíteni neked. Tehát sok szörnyű próbálkozás után jutottam el ide, amit most mondok. Szerintem nem tudsz átdobni belém olyan dolgot, ami egyébként bennem ne lenne meg. Tehát, hogyha mondjuk te arról beszélsz, hogy mennyire szenvedsz attól, hogy mondjuk a szégyentől, mert elkövettél egy hibát, és mondjuk az a szégyen megjelenik bennem is, akkor ez nekem az empátia. És mivel én tudok mit kezdeni a saját szégyenemmel, azért el tudom neked mondani, hogy mit tudsz kezdeni a te szégyeneddel. És így lesz a lelki szemetes ládából egy segített kapcsolat, ami bármikor megfordulhat.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lelki értelemben miket dobtál ki az életedből eddig?
2: Szerintem a hazugságnak van egy olyan érdekes tulajdonsága, hogy minden többet foglalkozok az igazsággal, vagy minden többet vagyok őszinte magammal, a hazugság annál irrelevánsabb.
3: Fehér Balázs, zenész.
2: És annál kevesebb ereje van, és így... De a végén egy ilyen teljesen ilyen, egy ilyen jelentéktelen kis ilyen, nem hogy hazudtál, nekem hazudtál, hanem egy ilyen, figyelj, most ezt hazudtam, most ez kamu volt, bocs. Már megint több próbálok lenni, mint ami vagyok. És tudom, hogy ez szánalmas, de ez van. Hát ahonnan én jövök, onnan az a hazugságot, azt nagy kanállal zabáltam a hazugságot. Tehát ahhoz képest, ami most van például, az Eszternek például olyan detektora van, hogy egy másodperc, de már mondom ki, és már tudom, hogy hazugság. Tehát, de hogy volt egy olyan szakasz az életemnek, amikor tudtam, hogy minden mondat, amit kimondok, hazugság. De hát akkor is beszélnem kellett. Mert hogy ezt is, a hazugságot úgy tudod eltüntetni, expozálod, tehát kimondod. És akkor érzed, hogy egyre jobban reagálsz rá, mármint egyre inkább vagy rezisztens a hazugsággal, egyre inkább vágyod az igazságot, ez pedig rohadt sok hazugság kell.
1: Jut még eszedbe olyan ilyen lelki dolog, amit letettél, kidobtál, megváltoztattál, abba hagytál?
2: Azt a rengeteg fölösleges jópofizást, tök vicces, mert így találkozom olyan emberekkel, akikkel régen folyamatos, iszonyat felszínes beszélgetésekben, válveregetésekben, ezekben voltam. És akkor mondjuk elkezdi ugyanazt mondani, mondjuk az illető, és akkor visszakérdezek. És akkor ez rettentő kellemetlen, mert ugye én megállítom abba a dologba, amit ő évek óta csinál, és akkor megkérdezem, hogy ezt hogy értette, vagy valami, és mindenféle reakcióval találkozom, valaki tökre érdeklődik, és próbálja elmagyarázni, és megérteni ő is, hogy miket beszél.
1: Aztán van, aki pedig elmegy, és mondja, nem érdekes, jó, örülök, hogy találkoztunk, szia!
2: Igen, nincs meg a számom, nem baj, majd SMS-be rádírom. Szóval szerintem a hazugságokkal járó dolgokba beletartozik szinte az összes lelki szemét, mert egyszerűen nem csinálok magamnak fölösleges munkát. A hazudozás az fölösleges. Egyrészt úgy is kiderül, teljesen mindegy, miről van szó, hogy most átcseszel-e valakit lóvéval, vagy felülmagasztalod magad, vagy... De tehát, hogy mondok még, bár már nagyon rég nem mondtam, de ez egy hajlamom volt, hogy nagyot mondani. Főleg azóta, mióta a pozícióm már azért nem olyan, mint régen, és akkor még... és akkor múltkor mondtam, hogy az egyik haverom mondja, hogy hát ez kamu. Mondja nekem a... De hogy is, mert ugye... És akkor negyed óramon mondtam, hogy figyelj, tudod mit, igazad volt, kamusztam. Nem így volt, hanem volt egy sztori, és rápakoltam még valamit, de az kamu volt. És akkor így rám nézett a baj, és mondja, te mennyire aranyos vagy. Tehát, hogy ez jön, ez van, hogyha kiderül a hazugság, és hogyha te bevallod, akkor ez szimpatikusabb lesz az embereknek.
0: Beszélgetések, ismert emberek
4: és mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Az akkugyárakról is tárgyal az országgyűlés, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint plusz segítség a nehezebb körülmények között élő családoknak, hogy szeptembertől a tűzifa áfáját 5%-ra csökkentik. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta össze az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasítást adott a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Jövő héten összeül a parlament, az akkugyárakról is tárgyalnának. A költségvetés módosítása is szerepel a napirendi javaslatok között, de tárgyalnak egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, a rendészeti feladatellátás átszervezéséről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetéséről, a gyógyszerek áfamentességéről is, valamint megválasztják a köztársasági elnököt is. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgák átalakítása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítják. A tárca tervei szerint az új átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi. Elindította a Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Ebben energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, összegyűjti és hetente közzéteszi a csatlakozó vállalkozások önkéntes energiatakarékossági vállalásait az Energia Összefogás Barométerben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése. Ez a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A projekt megközelítőleg 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillag pont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e, további információk és a jelentkezési felület az egyszülő.hu oldalon érhetők el.
5: Időjárás.
6: Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulában lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.

Tihany. A királyi pecsét és a levendula illata. Ha van település, ahol a történelem nem csak ott volt régen, hanem ma is konkrétan a lábad alatt kocog, az Tihany. Itt nem kell sokáig keresni a múltat. Elég felnézni a domb tetejére, ahol a bencés apátság tornyai úgy állnak ört, mintha még mindig figyelnék, ki érkezik a faluba, és milyen sztorival. Az apátság alapítása az 1055-ös évekhez kötődik, első András király nevéhez. De most jön az igazi történelmi csavar. Az alapító levélben ott a híres mondattöredék is. Fehérvárra menő hadi útra. Egyetlen sor, és már is megérzed, mennyire élő tud lenni egy 1000 éves papír. Az apátság altemploma külön fejezet. Nem csillog-villog, hanem halkan, komoly, mint egy régi családi fotóalbum. Itt nyugszik első András király, és ettől a helynek van egy sajátos, méltóságteljes súlya. A 18. századi barokk átépítések új ruhát adtak a templomnak és a kolostornak, de a lényeg, a régi Tihany ott maradt a kövekben. A falak nem kiabálnak, csak emlékeznek, és ez a csöndes emlékezés az, amitől az ember óhatatlanul harkabra veszi a hangját, még akkor is, ha amúgy pörgős napja van. Tihanyban valahogy természetes, hogy a tekintet felmegy a tornyokra, aztán vissza a földre, a macskakűre, mintha a falu azt mondaná, nézd meg egyszerre a magasat és a hétköznapit. A település vallásos arca persze nem csak az apátságban él. A kálvária stációi, a domboldali utak, a kisebb kápolnák és a temetők nyugalma mind ugyanabba az irányba mutat. Itt a csendnek van tere. A bencés rend imádkozz és dolgozz ritmusa nem idézet, hanem tempó. Érezni a rendezett udvarokban, a lassabb léptekben, abban is, ahogy a falu képes egyszerre vendégszerető és visszafogott lenni. Nem talakszik rád a hangulat. És ha már hangulat, Tihanyban a táj is mesél, csak nem harsányan, hanem geológiai nyelven. A belső tó környékén a vulkáni múlt nyomai olyan természetesek, mintha mindig is így lett volna, pedig itt egykor a föld belső energiája rendezett hatalmas műsort. A gejzírkúpok, a különös kőformák, a domboldalak élesebb kontúrjai mind arról beszélnek, hogy ez a hely nem díszlet, hanem karakter. Mintha a természet is azt mondaná, legyen szép, de legyen benne csavar is. És ebben Tihany verhetetlen. Egyszerre szelíd és határozott, egyszerre idilli és kicsit vad. A tihanyi vízhang legendája ehhez a karakterhez tapad, mint egy régi becenév, amit mindenki ismer. Akárhogy is változott az idők során, a kifejezés ma is olyan, mint egy helyi varázsszó. Kimondod és már látod is magad előtt a domboldalt, a kiáltást, a választ. A faluban sétálva amúgy is sok a kis rítus. A macskaköves utcák, a régi parasztházak fehér falai, a kerítések mögül kikandikáló muskátli, a kapuk előtt álló padok. Olyan, mintha Tihany tudná, hogy a hangulathoz a részletek adják a díszletet, és a díszlet soha nem csak háttér. A hagyományok közül a levendula a legismertebb. A tihanyi levendula története az 1920-as évek közepén indul, amikor Bitter a Gyula gyógynövény szakértő Franciaországból hozott szaporítóanyaggal nagyobb ültetvényt telepített apátsági bérelt területen. Innen nőtt ki az a világ, amely ma illatokban, helyi termékekben és közösségi programokban él tovább. Nyár elején a faluban levendulás ízek, kézműves portékák, apró udvarok és kiállítások váltják egymást, és közben a helyiek ugyanazzal a nyugalommal teszik a dolgukat, mintha ez mindig is így lett volna. A levendula itt nem dekor, hanem helyi identitás. Tihany nem csak nyáron tud emlékezetes lenni. Ősszel előkerül a látott hal, a garda. A garda halászatnak évszázados múltja van, és Tihanyban azért válhatott igazi specialitássá, mert a vízközeli dombokról jól megfigyelhető volt a halrajok mozgása. A hegyen járó figyelte a jeleket, a többiek pedig készültek a fogásra. Ma ennek a hagyománynak emléket állít a Gardália, amikor a település egyszerre lesz gasztronómia, néprajz és élő történelem. Ilyenkor nem csak kóstolsz és nézelődsz, hanem belehallgatsz abba, hogyan szerveződött régen a munka, a közösség, a túlélés, és ebből mi maradt meg ma. A falu világi története is sűrű. Tihany évszázadokon át nem csak vallási központ volt, hanem élő közösség.
halászokkal, földművesekkel, kézművesekkel. A népi építészet ma sem múzeumi díszlet. Sok ház formáján, udvarain, kerítésein még mindig látni a tihanyi rendet. Azt a fajta gondosságot, ami nem hivalkodik, csak pontos. Egy apró porta, egy kis kert, egy szőlőlugas, és már is érzed, hogy itt a hétköznap is kultúra. Tihanyban a múlt nem vitrin, hanem használatban lévő tudás. És amikor a nap lemegy a dombok mögé, Tihany nem lesz csak egy esti séta, inkább egy halk lezárás. A tornyok árnyéka hosszabb, a kövek hűvösebbek, a levegőben pedig ott marad a levendula és a történelem.

Keszthely. Kastély, Georgikon és a Helikon hangjai. Keszthely az a város, amelyik nem csak van, hanem mesél. Ráadásul Keszthely. Kastély, Georgikon és a Helikon hangjai. Keszthely az a város, amelyik nem csak van, hanem mesél. Ráadásul több hangon.

György neve különösen fontos, mert 1797-ben ő alapította a Georgikont, amelyet Európa első agrárfelsőoktatási intézményévé tette Keszthelyt, és a város nevét a szakmai fejlődéssel is összekapcsolta. A Georgikon története azért izgalmas, mert Keszthelyt nem csak díszletek városává teszi, hanem működő várossá. A mezőgazdasági tudás itt nem elvont fogalom volt, hanem oktatás, kísérletezés, fejlesztés. A város így nem csak befogadta a kultúrát, hanem termelte is. Ez a fajta alkotó energia Keszthely egyik titkos motorja. A kastély partjának eleganciája mögött ott van a munka és a tanulás hétköznapi világa is. A művelődéshez kapcsolódnak a híres Helikon ünnepségek is, amelyek a 19. század elején a magyar irodalom és költészet találkozó helyévé tették Keszthelyt. Ilyenkor a város szó szerint színpaddá vált, vers, zene, társasági élet, a nemzeti kultúra építése. Keszthely ebben a korszakban nem egyszerűen követett, hanem alakított. A Helikon szó ma is ott rezeg a város nevében, mint egy emlékeztető, hogy itt a kultúra nem dísz, hanem gyökér. Ahogy mondtam, a Helikon Keszthelyen nem dísz szó, hanem hagyomány. Festetics György 1817-ben szervezte meg az első helikoni ünnepségeket, és a sorozat 1819-ben a gróf halálával megszakadt. A modern, középiskolás helikon története pedig 1957-ben indult újra, és később vált igazán rendszeressé, két évenkénti jelleggel. Keszthely vallásos és történelmi arca szintén erős. A magyarok nagyasszonya plébánia templom egy középkori gótikus templom, amelynek falai évszázadokat őriznek. A templomban 1974-ben középkori freskók kerültek elő, és ez a felfedezés olyan, mintha a város egyszer csak visszakapott volna egy régi, elfelejtett hangot. A plébánia templom így nem csak épület, hanem időkapu is. Belépsz, és egyszerre vagy jelenben és a múltban. A város központja körül sétálva érzed, hogy Keszthely polgári világa mennyire régi. Utcák, terek, régi házak, kis kávézók és intézmények. Keszthelyben van egy különleges arányérzék. Tud nagy lenni, de nem akar túl nagy. Tud elegáns lenni, de nem akar távolságtartó maradni. A történetei emberléptékűek. A kastély mögött ott vannak a családi séták, a hétköznapi bevásárlások, a piac zaja, a helyi készfogások. A hagyományok között Keszthelyben a közösségi ünnepek és a kulturális programok adják a ritmust. A kiállítások, koncertek, helyi rendezvények nem a poros múzeumváros képét mutatják, hanem élő várost, amelyik elhiszi, hogy a régi értékek akkor működnek, ha ma is vannak hozzáértő emberek. Keszthely végül attól Keszthelyi, hogy a város a nagy neveket is be tudja kötni a mindennapokba. Festetics György, a Georgikon, a Helikon, a gótikus templom freskói mind olyan pontok, amelyek köré a város identitása felépül. Hogy lehetne mindezt néhány szóban megfogalmazni? Keszthely, ahol a kastély múltja, a Georgikon tudása és a Helikon hangja összeér.

0: Szépek.
1: Siófok, víztorony, operett és a város szívdobogása. Siófoknak van egy olyan városi energiája, amit az ember azonnal megérez, még akkor is, ha csak átutazóban van. De ha egy pillanatra lelassítunk, kiderül, Siófok nem csak nyári pörgés, hanem egy település, amelynek saját, meglepően mély története van. A középkori múlt nyomai például nem hangosak, mégis ott vannak. A plébánia templom története 1488-ig visszanyúlik, később 1736-ban barokk templom épült, majd a mai Sarlós Boldogasszony titurusú templom 1903 és 1904 között készült el. Ez a templom ma is a város egyik stabil pontja. Ünnepeken megtelik, hétköznapokon pedig csendes háttérként őrzi a közösségi emlékezetet. Siófok egyik legszebb városi jelmondata viszont nem kőből, hanem vasbetonból készült. A víztorony. 1912-ben épült, tervezői Gergely Jenő és Gut Árpád voltak, és azóta is a város egyik legismertebb pontja. A víztorony nem csak közmű, hanem ikon. Azt üzeni, hogy Siófok mindig is szerette a modernséget, a szervezettséget, az előre gondolkodást. A 20. század elején egy ilyen építmény egyszerre volt praktikum és városimázs, és Siófok ezt nagyon korán értette. Siófoknak olyan, mintha a nyár itt tartaná a főpróbát. Nappal strandolós, lazulós, este meg bekapcsol a fényekkel is sétánnyal fűtött városi pezsgés. A központban a főtér környéke adja az ide érkezünk megérzést, és ott áll a város ikonja, a víztorony is. 1912-ben épült, jó magasból lehet panorámázni, ráadásul ma már látogatható kilátóként és kiállítótérként is működik. A város kulturális arca pedig szinte automatikusan összekapcsolódik egy névvel, Kálmán Imrével. A zeneszerző 1882. október 24-én született Siófokon, és a városban ma is él az operett öröksége. A Kálmán Imre emlékház 1982. október 22-én nyílt meg, és nem csak egy múzeum, hanem egy hangulat. A polgári világ emléke, a zene könnyedsége, a színpad varázsa. Ha valaki azt hiszi, hogy Siófok csak zaj, akkor Kálmán Imre története azonnal hozzáteszi, itt dallam is van, sőt, nem is akármilyen. Siófok története nem áll meg a nagy neveknél. A város egyfajta csomópont szerepet is betöltött. Kereskedelem, közlekedés, szolgáltatások. A település arculatán látszik, hogy a 19.-20. század fordulóján erős fejlődés indult, és ez a fejlődés nem csak épületekben, hanem mentalitásban is megjelent. Siófokban van egy sajátos, városi büszkeség, hogy itt tudnak nagyban gondolkodni, és közben megtartani a helyi arcokat is, a régi utcákat, a régi történeteket. A hagyományok szintjén a zene mellett a közösségi események adják Siófok ritmusát. Siófok városi turisztikai szerkezetében kiemelt jelentőségű a Nagy Strand és a Petőfi sétány által kijelölt, nagy látogatottságú partszakasz. A két helyszín funkcionálisan egymásra épül. A Nagy Strand elsősorban a nappali, vízparti rekreáció központja, míg a Petőfi sétány az esti vendéglátási és szórakoztató tevékenységek főgyűjtő területe. A Nagy Strand a nyári időszakban a város egyik legfontosabb idegenforgalmi célpontja, ahol a látogatók döntően fürdési, napozási és pihenési céllal veszik igénybe a szolgáltatásokat. A terület jellemzően széles körű infrastruktúrával rendelkezik, amely magában foglalja a strandhasználathoz szükséges alapfunkciókat, valamint kiegészítő vendéglátó és kiszolgáló egységeket. A nagy befogadó képesség és a központi elhelyezkedés miatt a Nagy Strand a siófoki nyári turizmus egyik meghatározó eleme, továbbá jelentős szerepet tölt be a városi forgalom irányításában és a partmenti aktivitások koncentrációjában. A Petőfi sétány ezzel összefüggésben elsősorban az esti, illetve éjszakai időszakban lát el központi szerepet. A sétány mentén sűrű vendéglátó és szórakoztató kínálat található, amely az esti időszakban fokozott gyalogos forgalmat generál. A terület fontos találkozási és programhelyszínként működik, valamint a város szezonáris éjszakai életének egyik fő színtere. A Nagy Strand és a Petőfi sétány térbeli közelsége és a közöttük fennálló funkcionális kapcsolat következtében Siófokon a nappali és esti turisztikai igények kiszolgálása egy jól körülhatárolható, intenzíven hasznosított városi zónában valósul meg. Egy fontos gondolat. Siófok. A stranddal kezdődik, sétánnyal folytatódik.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

Szigliget, a tatárjárás utáni vár és a csonkatorony csendje. Szigligetnek van egy olyan város tartása, amit már a település neve hallatán is érzel. Itt a történelem nem elmélet, mindinkább panoráma. A hegy tetején álló vár egyszerre díszlet és tanú. Szigligetben van valami nagyon időálló. Ugyanazon a pár négyzetkilométeren megkapod a középkori védekezés nagy gesztusát és egy romos torony egészen halk, személyes történetét. Kétféle múlt, kétféle hang. Az egyik fenn a hegyen kiabál a panorámával, a másik lent inkább suttog. A szigligeti vár története a 13. század közepéig nyúlik vissza. IV. Béla király 1260-ban oklevélben adományozta Szigligetet a pannonhalmi bencéseknek várépítés céljára, és a vár a tatárjárás utáni korszak biztosítékai közé tartozott. Erődítések, menedék, védelem. Nem romantika volt, hanem túlélési stratégia. A helyszín sem véletlen. A hegyet egykor mocsaras részek is védték, szóval a természet eleve adott egy ingyen biztonsági csomagot. Erre jött rá a kőfal és a torony. A vár annyira megtetszett IV. Bélának, hogy 1262-ben csere útján meg is szerezte. Így a krónikások szerint a vár később királyi várrá is vált, és az évszázadok során megélte a magyar történelem hullámait, hatalmi váltásokat, háborús időket, ostromok emlékét. Szigligeten a kő nem csak kő, hanem üzenet. Itt emberek döntöttek sorsokról. Itt örködtek. Itt féltek. Itt reméltek. A várudvarban sétálva ezt a feszültséget érzed, még akkor is, ha ma már inkább mosolyok és fényképek járnak fel a lépcsőkön. A település egyik nagy erénye, hogy a várat nem hagyta közömbös romnak, hanem élőhelyszínné tette. Hagyományőrző napok, haditorna bemutatók, korabeli zene, kézműves foglalkozások. A múlt itt nem csak információ, hanem érmény. Szigliget másik különleges történelmi pontja az abasi templomrom, amelyet a helyiek csonkatoronyként is emlegetnek. Egy középkori templom maradványa, amely a források szerint a Mindenszentek tiszteletére épült, és már egy 1420-as határjárás is elhagyott településről beszél a környéken. 1550-re a templom a faluval együtt romos volt, később pedig a köveit sokszor széthorták építkezésekhez. A rom éten maradt tornya és a hozzá kapcsolódó történetek egy másik fajta időérményt adnak. Nem a nagy vár monumentális erejét, hanem a középkori falu mindennapjainak csendjét. A templom romnál az ember szinte automatikusan halkabb lesz, mert érzi, hogy itt egyszer régi imák hangzottak el, és a kövek valamiért még mindig emlékeznek rájuk. A település hagyományai szorosan kapcsolódnak a hegyhez, a munkához és az ünnepekhez. A szüreti időszak Szigligeten is közösségi rítus. Nem csak szőlő, hanem találkozás, készülődés, vendéglátás. A helyiek tudják, hogy a közösség nem magától értetődő, hanem gondozni kell, mint a kertet. Ezért a település eseményei nem pusztán programok, hanem összekötések. Alkalmak, amikor a falu újra meg újra megerősíti, hogy együtt van. Szigligetben különös, hogy a történelem és a hétköznap milyen jól elfér egymás mellett. A vár árnyéka mellett ott vannak a kiskertek, a régi házak, a kapuk mögötti udvarok, a falusi rend. A nap végén, amikor a vár körül csendesedik a hegy, Szigliget különösen erős. A kövek hűlnek, a település hangja halkul, és te egyszer csak rájössz. Ez a falu nem attól nagy, hogy magasra épített, hanem attól, hogy hosszú ideje tartja a saját történetét. Egy várfal, egy romtorony. Ez Szigliget.

0: információk itt a Balaton Rádióban.
1: Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Az akkugyárakról is tárgyal az országgyűlés, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint plusz segítség a nehezebb körülmények között élő családoknak, hogy szeptembertől a tűzifa áfáját 5%-ra csökkentik. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta össze az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasítást adott a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Jövő héten összeül a parlament, az akkugyárakról is tárgyalnának. A költségvetés módosítása is szerepel a napirendi javaslatok között, de tárgyalnak egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, a rendészeti feladatellátás átszervezéséről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetéséről, a gyógyszerek áfamentességéről is, valamint megválasztják a köztársasági elnököt is. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgák átalakítása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítják. A tárca tervei szerint az új átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi. Elindította a Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Ebben energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, összegyűjti és hetente közzéteszi a csatlakozó vállalkozások önkéntes energiatakarékossági vállalásait az Energia Összefogás barométerben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése. Ez a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A projekt megközelítőleg 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e, további információk és a jelentkezési felület az egyszülő.hu oldalon érhetők el.
0: Időjárás.
1: Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulával lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.

Badacsony-Tomaj. Hímfisorok, keresztek és a hegy alatti élet. Badacsony-Tomaj olyan, mint egy jól megírt szerelmes levél a magyar irodalomnak és a helyi hétköznapoknak egyszerre. Itt a teletűrés története nem csak dátumokból áll, hanem nevekből, mondatokból és abból a bizonyos badacsonyi hangulatból, amit nem lehet kimérni, csak átélni. A Tomaj név már a középkori oklevelek világában felbukkan, a település részek és a környék pedig régóta lakott. A történeti emlékezetben is az iratokban egyszerre van jelen a régi hegy alatti élet, a szőlőművelés és a kisebb egyházi helyek hagyománya. És persze Badacsony-Tomajból nem lehet kihagyni azt, ami itt szinte alapértelmezett, bazalt és bor. A Badacsony túra útvonalain tényleg ott vannak a bazaltoszlopok és kőformák, de fontos, hogy a fennsík fokozottan védett terület, a jelzett útról letérni nem szabad. A boros oldalát nézzük, akkor a klasszik badacsonyi fajtákkal találkozhatunk. Olasz rizling, szürke barát, kéknyelű és még jó pár szereplő, amiknek itt valahogy több súlya van. Badacsony-Tomaj egyik legismertebb irodalmi története Kisfaludi Sándorhoz és Szegedi Rózához kötődik. Az ő nevük nem csak romantikus legenda, hanem a település identitásának része. A Szegedi Rózaház, amelyet Szegedi Ignác építetett a 18. század utolsó harmadában, ma is ott áll, és úgy működik, mint egy időkapszula. A ház muzeális gyűjteménye 1953 óta fogadja a látogatókat, és ha belépsz, az ember szinte hallja, hogyan születik meg egy hímfisor, vagy hogyan lesz egy nyári beszélgetésből emlékezet. A hagyomány szerint a környék 1844 óta zarándok hely is, és ez a kettősség, az irodalmi és a vallásos réteg Badacsony-Tomaj egyik legerősebb karakterjegye. A település vallási jelképei közül kiemelkedik a Ranolder kereszt, amelyet 1857-ben állíttatott Ranolder János veszprémi püspök. A kereszt nem csupán egy útmenti jel, hanem egyfajta helyi iránytű. Azt üzeni, hogy a hegy alatti életben a hit, a munka és a táj tisztelete mindig összetartozott. Badacsony-Tomajban a vallási emlékek nem elszigetelt pontok, inkább úgy vannak jelen, mint a település mondatai. Rövidek, egyszerűek, de sokat mondanak. Badacsony-Tomaj másik nagy története a művészet. Egri József festőneve a környékhez különösen erősen kötődik, sokan a Badacsony festőjeként emlegetik. Az ő képeiben a táj nem háttér, hanem főszereplő, és ettől Badacsony-Tomajban a művészet nem valami távoli galériás dolog, hanem a helyi fények és árnyékok lefordítása a vászon nyelvére. A településben van valami, ami az alkotókat mindig megfogta. A domboldal ritmusa, a szőlősorok rendje, a kő és a zöld találkozása. A hagyományok között természetesen a szőlő és a pince világ az egyik legfontosabb. Badacsony-Tomajban a szüreti időszak nem csak munka, hanem közösségi jelenet. A családok egymás mellett mozognak, a pincék ajtaja nyitva, és a beszélgetések valahogy mélyebbre mennek, mint a hétköznapokban. Itt a helyismeret nem térkép, hanem íz. Ki melyik dőlőből, melyik évjáratból, melyik történetből él. A településnek van egy csendes önbizalma, ami abból jön, hogy a hagyomány nem a múltba nézés, hanem napi gyakorlat. Badacsony-Tomaj végül attól különleges, hogy többféle történetet tud egy mondatba sűríteni. Irodalom, hit, művészet, munka. És mindezt úgy, hogy közben a település nem válik ünnepélyesen merevvé. Itt lehet egyszerre komolyan emlékezni és lazán élni. És amikor este elcsendesedik a falu, a Szegedi Rózaház környékén is a keresztek alatt, mintha ugyanaz a gondolat maradna a levegőben. A helyek is tudnak szeretni. És Badacsony-Tomaj ezt a szeretetet elég régóta gyakorolja. Badacsony-Tomaj nem az a település, amit csak megnézel, hanem amit bejársz. Az egész hely ritmusa a Badacsony-hegyből jön. A bazaltos, tanúhegyes tájból, a szőlősorok fegyelmezett csíkjaiból, és abból a fajta nyugalomból, ami nem altat, csak lejjebb tekeri a zajt. Hogy lehetne néhány szóval összefoglalni? Talán így. Badacsony-Tomaj. Természet, örökség, ízek.

0: ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Balatonalmádi. Vörös kövek, erődített falak, szecessziós imák. Balatonalmádi olyan város, amelyik több település részből rakta össze a saját személyiségét, és ettől különösen réteges. Ha egyetlen történelmi pillanatot kéne kiemelni, akkor Almádi neve először 1493-ban bukkan fel írásban, méghozzá nagyon balatonfelvidéki módon. Szőlő és adásvétel kapcsán. A szőlőművelés évszázadokon át meghatározó volt egészen addig, amíg a filoxéra az 1880-as években nagy pusztítást nem végzett. Almádi 1869-ben kapott önálló települési rangot, és 1901-től lett hivatalos neve Balatonalmádi. Érdemes rögtön Vörösberénnyel kezdeni, mert a város egyik legerősebb történelmi magja ott dobog. Vörösberény erődített református temploma már a 12.-13. század fordulóján is létezhetett, a 18. században 1739 körül pedig megerősítették a védműveit. Ez a templom nem csak istentiszteleti hely, hanem egyben a település emlékezete is. Falak, amelyek egyszerre védtek és megtartottak, és amelyek ma is azt üzenik, hogy a közösség története néha, szó szerint, falazás kérdése volt. Almádi másik ikonikus temploma a Szent Imre templom, amely 1906 közösség története néha, szó szerint, falazás kérdése volt. Almádi másik ikonikus temploma a Szent Imre templom, amely 1930-ban épült Medgyasszony.

kisebb, mégis sokat mondó szenthely is. A Szent Jobb kápolna. A történetét a helyiek különös büszkeséggel mesélik, mert Almádi nem csak megőriz, hanem hazahoz is emlékeket. A kápolna körüli legenda és a hozzá kapcsolódó relikvia történetek arra emlékeztetnek, hogy a hit nem csak vasárnapi esemény, hanem identitás. A város ünnepei, búcsúi és közösségi alkalmai ezért nem csak programok, hanem találkozási pontok, ahol a családok, generációk és szomszédságok újra meg újra összekapcsolódnak. Balaton-Almádi történelme persze nem csak egyház történet. A település a 19.-20. században vált igazán polgáriasabbá, és ez az épített örökségben is látszik. Villák, régi nyaralóházak, a város részek saját hangulata. Ha a városban sétálsz, érzed, hogy itt a környék számít. Nem egyetlen főtér uralja a történetet, hanem sok kis utca és domboldal, sok apró nézőpont. Az óvári messzelátó például nem csak kilátó, hanem egyfajta helyi szimbólum. Azt mondja, hogy Almádi mindig szerette fentről is megérteni saját magát, és persze látni a Balatont. Balaton-Almádi olyan település, ahol a házak és az utcák amfiteátrumszerűen kapaszkodnak fel a domboldalra, mintha a város eleve úgy épült volna, hogy mindenki kapjon egy saját kis nézőtéri helyet a panorámára. Ezt a formát sokan tényleg egy riviérás hangulathoz szokták hasonlítani, és van benne valami. Nyári könnyedség, kisvárosi nyugi, és az a fajta elegáns lazaság, ami nem harsány, csak biztos magában. A hagyományok között Almádiban a bor is fontos szereplő. A domboldalak művelése, a pincék világa, a szüreti készülődés mind-mind olyan közösségi élmény, ami összerakja a város ritmusát. A kötelező almádi ikon pedig az óvári messzelátó. Ez a kilátó a város jelképe, és már a századforduló táján megépült, vörös homokkő talapzaton állt, eredetileg fából, cseréptetővel. A sztorihoz hozzátartozik, hogy egy 1906-os vihar megsemmisítő volt. Utána több lépésben állították helyre. A nevét dr. Óvári Ferencről kapta, aki sokat tett a kilátóért és a helyi vasúti kapcsolatokért is. Ha pedig a mai laza Balaton-Almádi élményt keresed, a Veselényi strand az a hely, ahol a napirend általában ennyi. Megérkezés, víz, nap, még egy kör, és a végén a... Na jó, maradjunk még! Című klasszikus jelenet. És ha néhány szóval kellene megfogalmaznom, Balaton-Almádi. Kapu a Balaton felvidékhez.

Smuggler. Gömbkilátó és a két kápolna titkai. Balatonboglárban van valami játékos komolyság. Mintha a város egyszerre lenne nyári könnyedség, és egy régi családi album, amit időnként elővesznek, lapoznak benne, és közben mindig kiterül valami új. A település a korai oklevelekben már a 13. század elején feltűnik, de a boglári identitás igazán akkor válik kézzelfoghatóvá, amikor felmész a várdombra. Itt nem csak a magaslat számít, hanem az, hogy a város a saját jelképeit is ide, a domb tetejére tette. Mintha azt mondaná, nézd, boglárnak is van koronája. Úgyhogy valójában a várdomb a 20. század elején még kopár volt és fekete fenyők kerültették be, ezért van ma is az a erdős kilátós hangulata. A várdomb egyik legismertebb építménye a gömbkilátó, más néven a Xantusz János gömbkilátó. Olyan, mint egy igazi retro skifi darab. Eredetileg pavilonnak készült, és a városi leírás szerint a budapesti nemzetközi vásáron Magyar Atómium néven szerepelt a brüsszeli atómium ihletésére. Az alumínium szerkezet Kádár István mérnök tervei alapján készült az 1950-es évek elején, 1958-ban a brüsszeli világkiállításon is bemutatták, majd 1963-ban a budapesti Városligetben a budapesti nemzetközi vásáron lett igazi látványosság. A 70-es évek végén került Balatonboglárra, Szabó Kálmán tanácselnök közbenjárásával, és ettől kezdve a város sajátjaként kezdte szeretni. Ez a vándorló kilátó pont illik Boglárhoz. A település tudja, hogyan kell egy idegenből helyi legendát csinálni. A várdombon egy másik különleges páros is ott áll. A kék és a vörös kápolna. A kék kápolna esetében még a dátum is vitatárgya, mert a források szerint 1856-ban vagy 1891-ben épült neogótikus stílusban Körmendi Lajos gyógyszerész és földbirtokos családi kriptájaként. Akárhogy is, az biztos, hogy a kápolna ma már nem liturgikus térként él, hanem kiállítások és kulturális események helyszíneként. Ez a fajta átalakulás Boglár egyik finom trükkje. A múltat nem lezárja, hanem új szerepbe állítja. A vörös kápolna története pedig kifejezetten emberi. 1857-ben Bárány Pál építette, és nem puszta dísznek. Családi sírboltnak, egy tragédia emlékének. A 19. századi családtörténet fájdalma ott van a falak mögött, még akkor is, ha ma már a kápolna inkább művészeti térként, csendes kiállítóhelyként működik. Itt az ember érzi, mennyire különös dolog az idő. Ami egykor gyászhely volt, az ma találkozó hely, de a hangulatban mégis marad valami tisztelet. A város hagyományai között ott van a szülő és a munka ünnepe is. Balatonboglár neve régóta összefonódik a szőlőhegyekkel és a pincevilággal, a szüreti időszak pedig nem csak agrármunka, hanem közösségi esemény. Készülődés, vendégvárás, beszélgetések, régi receptek és generációs tudás. Ilyenkor a város ritmusa más lesz. A napoknak íze van, a mondatoknak pedig ideje. A boglári hagyomány nem feltétlenül népviseletben, hanem a gesztusokban él. Ki kit hív át, ki mit kínál, ki mit mesél el. Balatonboglár végül attól boglári, hogy a város a különlegességeit nem eldugja, hanem beleszövi a mindennapokba. A gömbkilátó nem csak egy műszaki csoda, hanem beszédtéma. A kápolnák nem csak épületek, hanem történetek. A várdomb nem csak magaslat, hanem helyi emlékezet. Azonban, ha élményként szeretnéd, érdemes úgy felfűzni, mint egy kétállomásos történetet. Előbb a várdomb és a gömbkilátó a nagy panorámáért, utána a kápolnák a csendesebb, nézem és befogadom részért. A kettő együtt adja ki Boglár egyik legjobb arcát. Egyszerre látvány és történet. És ha már Balatonboglár, nézd felülről, értsd belülről.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Balatonfüred. Reformkori séták és szívdobbanások. Balatonfüredet sokan elegánsnak mondják, és nem véletlenül. Ennek a városnak van tartása. Olyan, mint egy régi, szépen szabott kabát, amit valaki generációk óta megőriz, mert tudja, hogy jó anyagból van. A füredi történet egyik kulcsa a gyógyvíz. A savanyú víz források miatt már a 18. században is érkeztek ide gyógyulni, a 19. századra pedig kialakult az a fürdőkultúra, amely a várost a reformkor egyik fontos találkozó helyévé tette. Nem csak pihenni jöttek, hanem beszélgetni, vitatkozni, eszmét cserélni is. A reformkor idején Füred neve egyre inkább összeforrt a magyar közélettel. Itt fordult meg Széchenyi István, Deák Ferenc és sokan mások, akiknek a neve a történelemkönyvekben nagybetűvel áll, de a füredi utcákon mégis emberközelivé válnak. A város egyszerre tud ünnepélyes lenni és közvetlen, mintha azt mondaná, igen, itt nagy dolgok történtek, de közben a pad ugyanúgy pad, a fa ugyanúgy fa, és a hétköznapi emberek ugyanúgy részei ennek a történetnek. Balatonfüred egyik ikonikus hagyománya az Anna Bár. Az első Anna Bárt 1825-ben rendezték, és azóta is egyfajta kulturális időkapszula. Megmutatja, hogyan lehet egy régi társasági hagyományt úgy életben tartani, hogy közben ne váljon porossá. Füreden az Anna Bál nem csak ruha és tánc, hanem várostörténet. A helyi emlékezetben ott élnek azok a nyarak, amikor a vendégek és a fürediek ugyanabban a ritmusban lélegeztek. Délutáni síták, esti fények és egy város, amely akkor is figyelte a lábnyomokat, ha közben a világ kint nagyokat fordult. A Füredre gondolunk, gyakran felbukkan egy név. Rabindranath Tagore. A Nobel-díjas költő 1926-ban gyógyult itt, és a róla elnevezett Tagore sétány azóta is a város egyik jelképe. Tagore fát ültetett, és ezzel nem csak egy botanikai gesztust tett, hanem egy történetet hagyott hátra. Azt, hogy Füred nyitott, nemzetközi, és képes befogadni idegen hangokat úgy, hogy közben megőrzi a sajátját. A sétányfái ma is úgy állnak, mint egy élő vendégkönyv. Néma aláírások, amelyek mégis mesélnek. A város templomi arcát a klasszicista kerek templom adja, amelyet 1846-ban szenteltek fel. A kör alaprajz nem csak látványos, hanem szimbolikus is. A teljesség, a visszatérés, a folytonosság jele. Füreden ez a folytonosság amúgy is erős. Ugyanazon az utcán találkozhat a 19. századi villa eleganciája és a 20. századi modernség. A város nem tagadja a rétegeit, inkább egymásra teszi őket, mint egy jól felépített történetet. Itt jön képbe Jókai Mór is, aki Füreden villát építetett, és aki számára a város egyszerre volt menedék és inspiráció. A Jókai villa ma is azt a hangulatot idézi, amikor az író a nyarakat nem csupán pihenésre használta, hanem gondolatokra, történetekre. A várostörténet egyik látványos pillanata 1846. Ekkor bocsátották vízre a kisfaludi gőzhajót. Ez nem csak technika történet, hanem önkép is. Füred szeretett ott lenni a fontos pillanatoknál. Ugyanez a törekvés látszik a gyógyintézmények történetében is. A szívgyógyászat intézményesülése Füreden a 20. század elején erősödött meg, az 1910 és 1913 közötti építkezések pedig máig meghatározzák a város arculatát. Itt a gyógyulás nem steril szó, hanem egy város részekben élő mindennapi tapasztalat. Balatonfüred végül attól füredi, hogy a séta nem üres program. A sétának vannak állomásai, emlékei, és van egy saját ritmusa, amit a hely tanít meg. Egy pad, egy villa, egy templom, egy név a táblán, egy régi anekdota. Nem túl hangos, nem túl száraz, csak pont annyira emberi. Ide egyszer tényleg el kell jönni, de nem csak fotózni, hanem megérteni. Ha van még egy titkos összetevője Balatonfüred hangulatának, az az, hogy a hely nem akar többnek látszani, mint ami, mégis mindig többet ad, mint amit vársz. A Tagore sétány környékén egyszerre érzed a régi idők komolyságát és a mai falu könnyedségét. Gyerekzsivaj, kapuk mögötti udvarok, apró beszélgetések. És közben ott fut a háttérben az Anna Bál emléke, mint egy visszatérő refrén. Ettől lesz a település élő. Nem csak nézni valók sora, hanem egy közösség ritmusa,
amit ha elkap a füled, már is könnyebb elhinni, hogy a történelem nem a múzeumban kezdődik, hanem a mindennapi sétában. Mi a konklúzió? Balatonfüred nem akar többnek látszani, mint ami. A Tagor sétány környékén egyszerre érzed a régi idő komolyságát és a mai város könnyedségét. Gyerekzsivaj, a Balaton és a kikötő. A háttérben fut az Anna Bál emléke, mint egy visszatérő refrén. Ettől lesz a település élő. Nem csak nézni valók sora, hanem egy közösség ritmusa, amit ha elkap a füled, már is könnyebb elhinni, hogy a történelem nem a múzeumban kezdődik, hanem a mindennapi sétában.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció júliusban. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció. Júliusban mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ilyen alacsony értéket legutóbb csak nem 10 éve mértek. A kedvező adat ugyan az elemzői várakozásokat is felülmúlta, a részletes statisztikák azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. Miközben számos alapvető élelmiszer árak jelentősen csökkent, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent. A legtöbbször a nyugtaadást ellenőrizték, de kiemelt figyelmet kapott a szabályszerű foglalkoztatás és az online pénztárgépek használata. A szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Ők szankciókra számíthatnak. 2 millió forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. Körültekintésre kérte a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége. A napokban csődbe került bolgár utazási iroda a Robinson Tours ügye miatt. Az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazás szervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha a fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. Ha az érintett utazás szervezők székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. A mesterséges intelligenciával írt dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 68%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Az ellenséges viszonyok sokkal tisztább idegi lenyomatot hagynak az agyban, mint a harmonikus kapcsolatok, állítja egy japán kutatás. A kísérletben résztvevőknek mindössze 6 epizódot kellett megnézniük egy sorozatból a változás kimutatásához.
0: Időjárás.
1: Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulával lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
0: Ismétlés.
3: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média 1. A vonal túlsó felén pedig ezúttal Sükösd Miklós, média kutatót, professzort köszöntöm. Szervusz Miklós!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Aktívan követed a magyarországi média piaci eseményeket már, ami itt a média törvényt és a média szabályozást illeti. Írtál is nekünk cikket egyébként a napokban a sajtóalappal kapcsolatban. De talán beszéljünk először is arról, hogy ugye elfogadták a jogszabályt tegnap, és hát milyen főbb változásokat ígér ez a jogszabály, ami most elfogadásra került.
4: Mielőtt fejest ugrunk ebbe, hogy mik a változások, egy pici történelmi hátteret szeretnék vázolni, mert itt történelmi változás van. 1996-ban volt az első magyar demokratikus médiatörvény, a posztkommunista első rendszerváltás után az új magyar demokráciában, aztán 2010-ben a Fidesz hozott egy médiatörvényt, aminek alapján a NER felépítette a propaganda birodalmát, a propaganda államát, és ez lesz a harmadik törvény, formálisan ez csak most egy médiatörvény változtatás, de lényegében egy harmadik korszak kezdődik 2026-ban, hogyha a köztársasági elnök aláírja ezt a törvényt és érvénybe lép, akkor itt végül is az 1990 óta tartó, most már 36 éve tartó új korszakban a harmadik média időszak kezdődik. A média törvény a média világ alkotmánya. Ez szabja meg, hogy a piaci szereplők, a kereskedelmi média, a for-profit sajtó, a közmédia és a sajtó és média támogatások milyen rendszerben működjenek. Tehát ezt szerettem volna csak egy pillanatra elmondani, mielőtt fejest ugrunk abba a részletkérdésekbe. És a 2010-től 2026-ig tartó Fidesz korszak, Orbán korszak vagy NER egy teljesen más elvű médiarendszert valósított meg, mint a korábbi, és mint reméljük, mint a későbbi. Korábban 96-tól és már az 1990-es rendszerváltástól egy döcögő magyar demokrácia működött, többpárti parlamenttel, 4 évente új kormánnyal, a mindenkori kormány hatalomra került, és 96-tól megindultak a kereskedelmi tévék, és média pluralizmus alakult ki, a korábbi Magyar Televízió és Magyar Rádió monopóliuma megszűnt. Az ORTT, az Országos Rádió és Tévétestület kiosztotta a frekvenciákat, helyi, országos frekvenciák alakultak, tehát kialakult a sajtó és a média sokszínűsége, média privatizáció, a sajtó privatizáció zajlott, tehát végül is egy közép- és kelet-európai új demokrácia, egy posztkommunista demokrácia döcögött valahogyan. A nemzetközi szervezetek, a Freedom House, vagy a Riporterek, Határok nélkül, és más, aztán a Magyarország európai csatlakozása után az európai szervezetek, egy döcögő, langyos, szürke problémákkal terjedt, de mégiscsak parlamenti demokráciát, alkotmányos, liberális demokráciát látott Magyarországon, és ennek megfelelő médiapiac volt. A Magyar Televízió, a Magyar Rádió a mindenkori kormány mellett volt valamelyest, de mégis az ellenzék hozzájutott a nyilvánossághoz, és a mindenkori ellenzék kampányai arra vezettek, hogy győzött a mindenkori ellenzék. Ez a helyzet teljesen megváltozott 2010-ben. Lassan és fokozatosan a demokrácia formái kiüresedtek, a fideszes törvényalkotás arra törekedett, hogy különböző törvényi megoldásokkal belülről építse le a köztársaság a demokrácia intézményeit. És a médiának egyik területe volt, Koltai András, aki mostanáig a fideszes médiahatóság elnöke, nagy szerepet játszott a 2010-es magyar médiatörvény megírásában, és ez a médiatörvény már akkor arra törekedett, hogy kisajátítsa a közmédiát, és egy olyan propaganda rendszert alapozzon meg, amiben a Fidesz a hegemon központi jelentős pozíciókat elfoglaló kommunikátorai végül is egy kommunikációs környezetet hoznak létre, egy függönyt, ami mögött a demokráciát tovább ki lehet üresíteni, és hát egy korrupt maffia államot lehet kiépíteni. A médiahez nagyon szükséges volt, hogy a közérdeket ne tudja képviselni, hanem propagandát, kormányzati kommunikációt nyomjon. Tehát itt lassan a demokráciából egy önkényuralmi helyzet felé tolódott a Fidesz 16 éves uralma alatt a kormányzás és az egész magyar politikai rendszer és médiarendszer. Ezt a folyamatot szakítja most meg politikailag a Tisza győzelme, kétharmados győzelme 2026. április 12-én, és most néhány héttel, egy-két hónappal utána az új médiatörvény. Tehát ez végül is a háttere a mostani médiatörvénynek. Én úgy látom, hogy két fő funkciója van ennek a médiatörvénynek. Az egyik megszakítani az önkényuralmi médiarendszert, a propaganda államot, leépíteni a propaganda államot, a másik pedig egy új, megint demokratikus médiarendszert építeni, tulajdonképpen bizonyos értelemben visszatérni a 2010 előtti állapotokhoz. Tehát lehet kritizálni egy csomó dolgot, de hát mégiscsak köszönjük a rendszerváltást, köszönjük a Koltai András elmozdítását, köszönjük a propagandisták elmozdítását, tehát véget ér egy propagandista korszak, az a közmédia, ahol háborús rémületkeltés folyik, gyűlöletkeltés, karaktergyilkosság, az állandó populista agybosás, a megosztás, a mi és ők elkülönítése és gyűlöletkeltés, a mindenkori célpontok az ők ellen Sorostól a megszemélyesített Brüsszelig, és Zelenszkijtől kezdve a melegeken át, a mindenkori ellenzékig. Tehát ennek a korszaknak remélhetőleg vége van, ennek akar véget vetni ez a történelmi változás, amit a médiatörvény kialakít. Tehát véget ér egy korszak, nem látjuk a propagandistákat többé, és egy remélhetőleg 21. századi digitális platformokon jelenlévő, színes, a fiatalokat bevonó közmédia alakul ki. Ezt az interjút Kopenhágából adom, ahol tanítok a Kopenhágai Egyetem kommunikációs tanszékén, és a szomszéd épület az a DR, a Danske Rádió, a Dán közmédia. Tehát ez a közmédia itt központi helyzetben van itt is, és az összes skandináv országban a médiapiacokon. Ez egy színes, fiatalokat célzó, jópofa, könnyed, ugyanakkor rendkívül tartalmas, mély elemzéseket is adó közmédia rendszer. Persze Skandináviát nem lehet a Záhony és Hegyeshalom közé egyből transplantálni, de meg kell próbálni, és azt hiszem, hogy erre most jó történelmi lehetőség adódik. Tehát ez végül is a háttér, amit szerettem volna elmondani.
3: És akkor most hogyan fog felépülni az új struktúra? Tehát ugye lesz egy ilyen független közmédia testület, és a médiatanács összetétele is változik. Erről mindenképpen beszélünk szerintem, mert itt azért kulcsfontosságú annak a megértése, hogy ezzel kapcsolatban azért itt ugye kritikák is, problémák is felmerülnek, hogy tulajdonképpen ez az új összetétel, ez garantálja azt, hogy akkor ez tényleg független legyen, a politika ne tudjon beleavatkozni, akár az egyik, akár a másik irányból, és ez egy szakmailag átgondolt, szakmailag irányított vezetés legyen.
4: Igen.
3: De itt ráadásul nem csak a közmédiáról beszélünk, hanem a médiatanácsról, amelyik egyébként a általános média szabályozásban, vagy média bírságok kiszabásában is részt vesz, tehát más cégekre is kihatta a működése, illetve itt a sajtó alap is, amit ő szintén majd befolyásolhat ezen keresztül, tehát az egész médiapiacra fog hatást gyakorolni, tehát nem mindegy az, hogy ez egy politikailag vagy szakmailag irányított testülete.
4: Ez pontosan így van, ahogy mondod. Itt négy új testületet, szervezetet hoz létre a médiatörvény, amelyek egyébként valamennyire visszamennek a korábbi szabályozásra is, de új névvel, új funkcióval, új kinevezési formával jönnek most létre az új korszakban. Én azt látom, hogy a szándék, a törvényalkotói szándék az a média jóléti szolgáltatásait célozza. Egyfajta média jóléti államot. Úgy, mint ahogy a Tiszának a programja a közoktatás, az oktatás és az egészségügy, a közegészségügy rendbetétele, ugyanúgy a médiát egy közjószágnak, egy közös értéknek tartja, hogy a köztársaságban ne legyen senki információs hajléktalan. Tehát ugyanúgy, mint hogy ingyenes egészségügyi ellátást kell mindenkinek kapni, meg közoktatási lehetőséget, ugyanúgy alapvető állampolgári jog a köztársaság, ott ugyanúgy, mint hogy ingyenes egészségügyi ellátást kell mindenkinek kapni, meg közoktatási lehetőséget, ugyanúgy alapvető állampolgári jog a köztársaság polgárainak, hogy hozzájussanak

a kialakítása, hogy független tájékoztatás helyett propaganda legyen, újságírás helyett lojális besimulás. Tehát az elv a média jóléti állam, ami azt mondja, hogy egyfelől legyen médiapiac, sajtópiac, ahol a kereskedelmi média, a for-profit sajtó, profitelvű sajtó működik. Ezek pénzt csinálnak részben reklámokból, ami sajnos egyre kevesebb van, mert a Google és a közösségi média elszívja, tehát a digitális szolgáltatások elszívják a reklámot, de előfizetőkből, a eladott lappéldányokból, a legkülönbözőbb konstrukciókban, adományokból, éves 1%-okból nagyon szépen gyönyörűen muzsikáló médiaszervezetek, médiacégek jöttek létre Magyarországon. Tehát ennek a média jóléti államnak az egyik oldala, hogy média és sajtópiac működik, ami eleve sokszínű, versengő. Akkor létrehozza az új médiatörvény a média tanácsot, amit említettél. Ez a felső szerve, ha úgy tetszik, a kormánya a média világnak, a média alkotmánynak. Ennek 7 tagja lenne, és ahogy mondtad, erős a politikai kinevezéseknek a szerepe. 3 kormány tag lenne, 3 ellenzéki tag, és egy szakmai pályázat alapján kiválasztott elnöke lenne a média tanácsnak, tehát így lenne 7 tagú. Egyébként az utolsó pillanatban változtatták meg itt a számát a média tanács tagjainak. A média egyen is megjelent több kritika, a Bayer Judit médiajogász, a sajtószakszervezet és a MOSZ kritikája teljesen egybehangzik azzal, amit más független médiajogászok és médiaszakértők is megfogalmaznak, hogy ez a konstrukció nagy szerepet ad, túlnyomó szerepet ad politikai kinevezetteknek. Tehát nyilván a 3 kormánytag a Tisza párti vagy a Tisza vonalát képviseli, majd a 3 ellenzékiből vélhetőleg 2 a Fidesz, 1 a Mi Hazánkat képviseli. Úgy gondolja a szakma, és szakma alatt itt az újságíró szervezetekre, a MOSZ-ra gondolok, vagy a sajtószakszervezetre, és a médiajogászokra is, hogy egyszerűen a szakmának nagyobb szerepet kellene adni, közismert, köztiszteletben álló személyiségeknek, vagy értelmiségieknek, média kutatóknak, média tudósoknak, nagy neves újságíróknak. Tehát nem sok jót ígér az, hogy politikai kinevezettekből áll a média tanács. Itt ez a törvénytervezet visszamegy egyébként az ORTT logikájára, tehát visszanyúl a 2010 előtti magyar demokrácia média szabályozásához. Az ORTT hasonlóképpen működött, tehát itt az a félő, hogy egy ORTT 2 alakul ki. Az idősebbek emlékeznek arra, hogy egy áldatlan médiaháború zajlott Magyarországon az 1990-es rendszerváltás után, amikor az MDF és az SDS harcolt újságírók frakcióival a közmédia ellenőrzéséért, és ez valamennyire folytatódott a régi médiaszabályozási testületben, tehát politikai csatározások folytak, pártmartalékokat próbáltak elrabolni a pártok. Itt ez a veszély fenyeget, hogy túlzottan politikai lesz, és kevéssé szakmai a média tanács. Fontos szerepei közül egyet emelek ki egyébként a piaci összefonódások elleni fellépést, ami annyira fontos volt például a Kesma birodalom létrejötte a Fidesz alatt, vagy Ringier és más cégek összeolvadását nem akadályozta meg a fideszes médiahatóság, pedig ezek egyértelműen piactorzító tevékenységek voltak, vagy a politikai reklámok milliárdos átirányítását említeném a fideszes propaganda médiumokhoz. Tehát ilyen típusú szerepe lesz még a média tanácsnak, hogy felügyelje a teljes for-profit média területét. Hasonló kritika fogalmazható meg a második intézménye kapcsolatban, és ez a szintén általad említett független közmédia testület. Ez a fórum felügyeli az új közmédiát, az új magyar köztársaság közmédiáját. És itt is azt látjuk, hogy a 9 tagból 3 kormánypárti kinevezett, 3 ellenzéki és 3 szakmai
Tag. Itt

0: legalább a törvény kizárja azt, hogy a kormány és ellenzék által jelölt független közmédia testület tagok pártemberek legyenek, 5 éven belül nem tölthettek be párttisztséget. Tehát itt csak remélni tudjuk, hogy a független közmédia testületben a pártok szakembereket jelölnek, tehát nem volt párpolitikusokat, vagy a párthoz kötődő értelmiségeket, hanem független értelmiségeket. Ha emlékszünk, megint csak az idősebbek az 1990 utáni média helyzetre, akkor a magyar politikai elit úgy próbálta megakadályozni, befejezni a médiaháborút, hogy közismert, elismert értelmiségieket nevezett ki a közmédia vezetésébe. A köztévét Hankis Elemér szociológus, a már elhunyt remek szociológus, a közrádiót, a Magyar Rádiót Gombár Csaba politikatudós, meg idős, nagy tiszteletben álló tudós vezette. Én azt gondolom, hogy eltelt 36 év, és tanulnunk kell, nem a közmédia vezetésére kell ezeket az embereket kinevezni, oda kitűnő tévések, rádiósok, tehát igazi gyakorló szakemberek menjenek, hanem az ilyen típusú köztiszteletben álló értelmiségeket kellene a független közmédia testületben kinevezni. Tehát az a 9 tag, amiből 6-ot pártok neveznek ki, az lenne jó, hogy ezek nem tudom én, nyugdíjas, kiérdemesült politikusok lennének, akiket párttevékenységük, régi pártámogatásuk alapján jutalmaznak ezzel a pozícióval, hanem ide is szakembereket neveznek ki a kormány és a két ellenzéki párt, mármint a kormánypárt és a két ellenzéki párt. Ide kellenének a mai Gombár Csabák és Hankis Elemérek, úgy gondolom. Tehát nem őnek, az ő feladatuk nem az aktív média irányítása, mindennapi ügymenet kézben tartása, hanem ők képezik a puffert itt a független közmédia testületben, a kormány, a média irányítás és maga a rádió és tévé szervezet között, a Magyar Rádió és Tévé zárt részvénytársaság között, ahol a munka folyik. Tehát ez a független közmédia testület, ez a második szervezet, nála vannak a tulajdonosi jogok, a közmédia tulajdonosi jogai, és a nagyobb értékű szerződéseket ennek a csapatnak kell ellenőrizni, hogy a korrupció ne folytatódhasson. Az a korrupció egyébként csillagászati mértékben jellemezte a mostani Fidesz kormány alatti közmédiát. 100 milliárdok mentek el a közmédiára, és hát senki nem tud megnevezni egy gyerekműsort, egy ifjúsági műsort, egy sorozatot, egy környezetvédelmi dokumentumfilmet, ami ezekből a 100 milliárdokból készült volna 16 év alatt. Egyébként a korrupció jellemezte erősen a 2010 előtti régi demokratikus többpárti felügyelet alatt álló közmédiát is.
1: Ugye az is egy jogos kérdés lehet, hogy a szakmai jelölteket, szakmai tagokat egyetlen kik küldhetik, hiszen nem mindegy, ha melyik szakmai szervezetről beszélünk, ezek között sokszor éles különbségek is vannak. Tehát hogy látod, hogy azt az néhány helyet, ami van mondjuk, vagy lesz a független közmédia testületben, pláne a médiatanácsban, ahol pedig egy főről beszélünk, hogyan fogják elosztani ezek között, milyen viták várhatók esetleg, és ez hogyan fog eldőlni?
0: A média tanácsban, tehát a legfelső, a kvázi a média kormányzatban, a média tanácsban 3 kormánypárti tagot jelölnek, és 3 ellenzéki tagot, viszont az elnököt szakmai pályázat alapján választják ki, és ezt hát végső soron majd a Parlament Kulturális Bizottsága szűri, a jelölteket hallgatja meg, és az országgyűlés alapján nevezik ki. Tehát én azt várom, hogy ide médiajogászok, média szakértők, ide csak nagy tudású szakemberek tudnak pályázni. Nyilván az ő pályázatukat az egész közvélemény figyelemmel kíséri. Ez egy politikai és szakmai szempontokat egyaránt figyelembe vévő folyamat kell, hogy legyen. Nyilván a demokratikus elköteleződés, az etikai elköteleződés, a demokrácia értékei iránt, a magyar demokrácia újraépítésének az értéke iránt döntő a szakmai felkészültség mellett. Tehát itt egy új köztársaságot kell létrehozni, 16 év, egyre inkább autokrácia, egyre inkább a demokráciától eltávolodó korszak után. Vannak olyan vélemények, hogy...
1: Ugyanakkor azt mindenképpen hozzá akartam itt tenni, hogy az viszont azért felvet kérdéseket, hogyha ezt a pályázatot utána a Kulturális Bizottság bírálja el, a Kulturális Bizottságban politikusok ülnek, tehát akkor végső soron a szakértőről is politikusok fognak dönteni, hogy az ő pályázata a Kulturális Bizottság összetétele szerint megfelelő-e.
0: Ez így van, de nézd, Dani, egy ponton túl nem lehet papíron tökéletes konstrukciót létrehozni. Tehát mindig van egy pont, ahol az aktuális kormány demokratikus jó szándéka, vagy éppen autokratikus szándéka überol, tehát felülír bármit, ami a papírra le van írva. Hogyha az Orosz Föderáció alkotmányát nézzük, és a leírt törvényeket, az többé-kevésbé egy demokráciának felel meg. Hogy a Putyin rendszer ezt hogy írja felül, az, hogy a gyakorlatban mi zajlik, az egy más kérdés. Ugyanígy az Orbán kormánynak, az Orbán korszakban rengeteg jogállami garancia a papíron létezett. De ezeket felülírta a kinevezés gyakorlata, a kormányzat szándéka, az informális alkuk, a háttéralkuk, az egész mély állami működés. Tehát nem lehet papíron olyan konstrukciót kitalálni, ami tökéletes. Egyszerűen nem lehet. Itt közpénzosztásról van szó, a közmédia is közpénzből működik, és a sajtóalap is, ott konkrétan pénzt osztanak média tevékenységek, nyilvánossági tevékenységek, újságírók számára. A pénz, a közpénze, tehát itt az állampolgárok befizetéseiről van szó, amit a kormány kezel az állampolgárok érdekében. Tehát egy ponton túl nem tudod kiszűrni a politikusokat, így van, ahogy mondod, az országgyűlés fog szavazni a médiatanács elnökéről, a szakmai pályázatoknak nyilvánosnak kell lenni. Végülis itt az a kérdés, hogy milyen garanciák vannak arra, hogy ide egy demokratikus elkötelezettségű remek szakember kerüljön, egy média jogász, akinek áttekintése van a média rendszer egészéről, a versenyjogról, a nyugati példákról, és hát a demokratikus elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Tehát egy ponton túl a pályázat lényege, tartalma, vállalásai számítanak az adott jelölt felkészültsége. Ugyanígy gondolom, hogy a független közmédia testületben a három kormánypárti jelöltnél itt láthatólag az a törvényhozó szándéka, hogy kizárja a pártembereket. Tehát maga a törvényszöveg mondja, hogy 5 éven belül nem tölthetett be pártisztségek, nem végezhetett pártos tevékenységet. Tehát itt, hogyha rossz indulatot feltételezek a pártokról, akkor ilyen pártközeli propagandisták is szóba jöhetnek. Mondjuk nem tudom, hogy Bayer Fidesz propagandista Bayer Zsolt például az párttevékenységnek számít. Tehát ő pártag volt, azt hiszem ővé a 2-es számú pártag könyv a Fideszbe, tehát valószínűleg őt a törvény kizárja.
1: 5-ös számú pártag volt.
0: 5-ös számú pártag, úgy emlékszem. Tehát valószínűleg őt a törvény kizárná, bár ez ilyen nyilván egy jogértelmezés kérdése, de hogyha nem tudom én, a fideszes filmproducer Kálomista, vagy a Kopasz Oszt nevű fideszes propagandistát jelölték, lehet, hogy őt lehet jelölni. Tehát ez most a fideszes jelöltekre vonatkozik, de ugyanígy a Tiszánál is az a szerencsés, hogyha nem konkrétan, hát ott még szerencsére nem nagyon látunk tiszás propagandista újságírót, tehát itt is az lenne a lényeg, hogy a kormánypárt is köztiszteletben álló személyiségeket, vagy vezető újságírókat, nagy tapasztalatú újságírókat, akár külföldön élő magyar újságírókat, vannak ilyenek, akik kiszorultak a magyar nyilvánosságból, nagy tapasztalatú, akár vezető pozíciókban lévő külföldön élő magyar újságírókat nevezem, és szakembereket, médiajogászokat, vállalati tapasztalattal rendelkező médiamenedzsereket. Tehát én nem látom, tehát itt a második szinten a független közmédia testületnél van tere a pártoknak arra, hogy eltávolodjanak a pártos emberek kinevezésétől, és főleg hát a Tiszában lehet bízni, hogyha komolyan gondolják a demokratizálási törekvést, akkor itt nem egy párt végrehajtó, nem párt végrehajtó embereket fognak kinevezni, hanem ide is szakembereket, és hát lesz 3 szakmai tag, tehát kérdezted, hogy hogy áll majd a 9 ember fel. Egy rossz forgatókönyv az, hogy összeáll a 3 kormánypárti és a 3 ellenzék, és lenyomja a 3 szakmai tagot. Jó esetben a kormánypárt áll össze a szakmai tagokkal, és lenyomják a Fideszt, vagy az ellenzéket. De hát erről tényleg kár most előre gondolkodni. Az lenne az ideális állapot, és afelé kellene haladni, hogy a 9 kinevezett mind szakmai tapasztalatú a média szakma, és a, tehát a közmédia függetlenségét, mélységét, sokszínűségét akaró szakember legyen. Tehát nekik egy húron kéne pendülni, persze különböző hangsúlyokkal, tehát itt nem arról van szó, hogy meg kéne ismételni, megint csak, ahogy mondtam, hogyha az a veszély, hogy a médiatanács, a magas szintű szervezet ORTT2-vé válna, itt meg azt kéne elkerülni, hogy ez a független közmédia testület a régi, 96-97 utáni közmédia felügyelet, közmédiát felügyelő alapítványok, közalapítványok vitáit ismételje meg. Tehát megint csak azt kéne elkerülni, hogy itt pártcsatározások folyanak.
1: Meg kell most, hogy szakítsalak egy kicsit, tartunk egy kis szünetet, és aztán rögtön folytatjuk a Média Egyet. Maradjanak velünk, Sükős Miklós médiaprofesszorral beszélgetünk az új médiatörvényről.

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora.
1: Ez itt továbbra is a Média 1, a vendégem Sükörs Miklós, médiakutató, médiaprofesszor, a Koppenhágai Egyetem docense, és az új médiatörvényről beszélgetünk. Talán arról is azért beszélünk pár szót, hogy hát a konzultáció a szakmáról az elmaradt, és ezt azért többen felrótták a médiatörvény változtatása kapcsán, gyakorlatilag rohamtempóban fogadták el, ugye 3 egyéni képviselői indítványként került be a parlament elé, tehát nem előzte meg szakmai konzultáció, ahogy akkor lett volna, hogyha a kormány nyújtja be. És ezt azért szóvá is tették többen, a sajtószakszervezet, a MOSZ is, és a Magyar Nemzeti Médiaszövetség is, utóbbi ugye egy ilyen Fidesz közeli újságíró szervezet, de a többi szervezet azért az elmúlt években gyakran hallatta hangját, és most őket sem kérdezték meg. Mit gondolsz, hogy amit mond a kormány, majd utólag majd tartanak egy konzultációt, az elfogadható helyese, mert hogyha egyébként létrejön már ez az új struktúra, elindul a pályázat, elindulnak a kinevezések, akkor már nehéz lesz belenyúlni ebbe a rendszerbe, ebbe a törvénybe. Mit gondolsz erről?
2: Ez is egy összetett kérdés. Két szándéknak, két akaratnak kellett megfelelnie egyszerre a törvényhozónak, magyarul a kormánypártnak. Egyfelől a társadalomban nagy igény van arra, hogy a régi közmédiát, ami végül is a nevében közmédia, de valóságban egy fideszes állampárti propaganda gépezet, hogy ezt eltakarítsa a kormány. Tehát a kétharmados felhatalmazás arra szól, hogy a Fidesz korszaknak vége van, és a médiában is ennek véget kell vetni, ami a Kunigunda utcában zajlott, tehát a háborús riogatásnak, stb. Ez már a múlt, viszont a propagandisták nagy része máig ott van, ott szolgál. Ugyanazok az arcok, akik pár héttel ezelőtt, vagy egy-két hónappal ezelőttig a Fidesz kampányát tolták ezerrel közpénzből, 100 milliárdokat elégetve, ezek az emberek most langyos, szürke híreket olvasnak. Ez a helyzet tarthatatlan. Ugyanígy a közmédia, az állami propaganda rendszer vezetője, akinek a neve arra sem érdemes, hogy kimondjuk, lemondott, de hát a többiek ott vannak, akik gyártották a magyar társadalmat ellenségnek tekintő műsorokat az állampárt érdekében. Ezeket az embereket egy demokráciában nem lehet képernyőn tartani. Ugyanez mondható el a fideszes médiafelügyeletről. Kezdve Koltai Andrással, aki egy szemében szolgált főcenzorként a Fidesz propaganda korszakában. Hiszen a közmédia nem csak propagandát sugárzott, hanem cenzori funkciókat is ellátott, rengeteg dologról nem beszélt, rengeteg dologról hallgatott, az ország kirablásáról hallgatott. Ugyanúgy felelős Koltai András, főcenzor, mint Polt Péter, aki főügyészként nem tett semmit az Orbán család gazdagodása ellen, a magyar maffia állam kialakulása ellen. És most nyugdíjas pozícióban ül, vagy hát az Alkotmánybíróság elnökeként élvezi a kinevezésével járó jutatásokat. Tehát ezeket az embereket, akiket Magyar Péter miniszterelnök az Orbán korszak bábjainak nevezett joggal, ezeket el kell tüntetni, le kell váltani. A negyedik magyar köztársaság, ami most indul, ezekkel az emberekkel nem élhet együtt állami funkcióban. A propagandisták tettes társak voltak a magyar demokrácia leépítésében, a magyar köztársaság kivéreztetésében. Ha egy új köztársaságot építünk újra, azt más, friss emberekkel, szakemberekkel kell megcsinálni. Erre nincs más mód, mint egy gyors médiatörvény. A kormánynak nem lett volna joga, nem lett volna jogalapja belső auditokat indítani a közmédiában, leváltani az embereket egyenként, egy új korszakot kezdeni, ehhez új törvény kellett. Tehát gyors, az egyik igény, társadalmi igény a gyorsaság volt, és nem csak társadalmi, hanem alkotmányos, állam elvi, az állam demokratikus elveit érintő követelmény volt ezeknek az embereknek a kisöprése, egy új kezdet biztosítása. A végrehajtó szinten is, a Kunigunda utcában, a közmédiában, az állami propaganda médiában, és a felügyelet szintjén Koltai Andrással kezdve. A másik igény, amit felvetsz, és idézed a sajtószakszervezetet és a MOST joga, hogy társadalmi vitának kellene lennie, a törvény előkészítés demokratikus alapja a társadalmi vita és a szakmai vita, és ezt a kormánypárt rövidre zárta. Azzal is, ahogy mondottad, hogy egyéni képviselőindítványként terjesztették be a törvényjavaslatot, és hogy egyébként is hát nem előzte meg ezt a beterjesztést sem vita. Tehát nem csak a beterjesztés után kellene vitának lenni, a demokratikus országokban a fehér könyv, zöld könyv rendszere azt jelenti, hogy a kormányzat a főbb törvényjavaslatok előtt először egy ötleteket összefogó, lazább javaslat csomagot tesz le az asztalra társadalmi vitaként, erről hosszú vita zajlik, majd pedig már egy policy, egy szakpolitikai, szakmapolitikai előkészítést, egy törvény előkészítési javaslatot tesz le, ami már strukturáltabban a paragrafusok tartalmát illetőleg is várja az inputokat, egyikre sem került sor. De azt arra szerették rámutatni, hogy itt ez a két elv, ez a két elvárás feszültségben áll egymással. Tehát vagy viszonylag gyorsan eltakarítjuk az önkény uralom szolgáit, kiszolgálóit, akik tettestársak voltak a magyar köztársaság kivégzésében, vagy hosszú fehér könyv, zöld könyv szakmai vitát folytatunk, ami hónapokig eltart, vagy fél évig eltart. Még a mostani gyors leváltásoknál is felmerül, ami egyébként kapcsolatban hozható a tisztító tűz meghirdetett programmal, Súlyog Tamás és más volt fideszes állampárti vezetők elmozdításával. Tehát még így is, ugye ha ez a törvény hatályba lép, tegnap a parlament elfogadta, most várjuk a köztársasági elnök aláírását, és utána hatályba lép, akkor utána hirdetik meg a pályázatokat, a közmédia vezetésére is pályázni kell, a média tanács elnökségére is pályázni kell, a pályázat kiírásától 30 nap lesz a pályázatok benyújtására, azt el kell értékelni, ki kell értékelni, meg kell hallgatni a jelölteket a Parlament Kulturális Bizottságában, ki kell nevezni őket, és csak utána áll fel az új közmédia. Utána lehet az az elsötétítése a közmédia képernyőjének, amiről Magyar Péter beszélt a megválasztása után, tehát ez a legjobb esetben ősz lesz, amire ez a folyamat lezárul, és akkor kezdődhet az új közmédia kialakítása egy új vezérigazgatóval és a média tanács új vezetőjével. Tehát április 12-én fejezte ki a magyar társadalom azt, hogy nem kér többet az orbáni önkényuralomból és maffiaállamból, és hát legalább fél év fog eltenni így is, hogy a régi propagandistákat nézegeti az a maroknyi idős ember és kevésbé iskolázott ember, akik a köztévét még nézik, ami 100 milliárdokat éget el. Tehát ez a helyzet tarthatatlan. Tehát erre szeretnék rámutatni, hogy itt két ellentétes érv, akarat, szándék és társadalmi elvárás ütközött ebben, hogy nem volt társadalmi vita. Én is sajnálatosnak tartom, ebben az egy hét kis inci-finci rövid időben, ami a törvényjavaslat benyújtásától eltelt tegnapig, itt azért elég sokan, Polyán Gábor médiajogász, Bayer Judit médiajogász, a média egyen is, Cseh Gabrielával együtt, jó magam is írtunk jó pár cikket, tehát volt valami kis mini szakmai vita, tehát ez semmi ahhoz képest, aminek lenni kellett volna. Tehát itt be voltunk szorítva egy egyhetes időszakba, és ez nagyon szerencsétlen. De hát azt is látni kell, hogy itt nem az Egyesült Királyságról van szó, ahol a BBC új direktíváiról folyik egy társadalmi vita egy éven át, hanem egy önkényuralom utáni újra demokratizálási folyamatról van szó, aminek hát valamennyire gyorsan kell lezállania, hogyha nem Koltai Andrást akarjuk a médiahatóság karosszékében látni még évekig, és a propagandistákat a állami propaganda tévén, hanem egy új, virágzó, sokszínű, a köztársaságot szolgáló közmédiát szeretnénk.
1: Ugyanakkor ennek az utólagos konzultációnak azért annyiban a hatása vagy eredményessége felvet kérdéseket, hogyha mondjuk most elkezdődik a konzultáció, és mindegyik szakmai szervezet azt mondja majd, hogy hát több szakmai jelöltet szeretne látni a médiatanácsban, vagy több szakmai jelöltet szeretne látni a független közmédia testületben, tehát az arányokat ő máshogy gondolná, de addigra már ugye megszűnnek ugye egyrészt az eddigi megbízatások, tehát addigra üres székek fognak maradni, mondjuk a médiatanács is, ugye megszűnnek azonnal a megbízatások, elkezdődik egy pályázat, elkezdődik ennek a feltöltése, akkor már nehéz lesz a törvényben ezeket az arányokat átírni, és azt mondani, hát akkor mégse 3-3-3, és akkor abból kap 3-at a szakma, a közmédia testület esetében, vagy a médiatanácsnál az az egy elnök lesz akkor a szakmai pályázó, akiről egyébként majd ugye egy parlamenti bizottság fog végül dönteni, ahol a Tisza van többségben, tehát akkor már ezeket a hibákat nagyon-nagyon nehéz lesz orvosolni.
2: Ezt én is így látom, ez így van, ahogy elmondtad. Tar Zoltán kulturális miniszter, társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter mondta pont tegnap a törvény elfogadása után, hogy most kezdődik majd egy konzultáció a közmédia tartalmi kérdéseiről, de ez úgy van, ahogy mondta, tehát a váz, a szerkezet, a struktúra feláll most. És én sem látok arra túl sok esélyt, hogyha kinevezik az embereket, elindulnak a pályázatok, akkor ezt mondjuk ősszel vissza lehetne csinálni. Viszont két területen a viták természetesen tovább folyhatnak. Az egyik, amire Tar Zoltán is utalt, a közmédia tartalmi kérdései és stratégiai kérdései. Erről a törvényben túl az általános elveken, sokszínűség, kiegyensúlyozottság, demokratikus elkötelezettség, a pártatlanság. Keveset olvasunk, tehát itt egy hatalmas űr van előttünk, hogy milyen legyen ez az új közmédia. Ugyanis, amit ismertünk eddig, az a Fidesz propaganda médiája, korábban pedig, hát még a nagyon régi MTV-t és Magyar Rádiót ismertük, ami még egy korábbi technológiai időszakban sugározta a műsorát, akár földfelszíni sugárzással. Ma digitális sugárzást látunk, de a magyar társadalom többsége kábelen néz tévét, és teljesen megváltoztak a médiafogyasztási szokások, új nemzedékek nőttek fel, a közösségi médiából tájékozódnak a fiatalok és a középkorúak többsége. Sokat nézünk tévét, de ez egy multiplatform, egy sokplatformos, vibráló, iszonyú van a figyelemért harcoló figyelemgazdaságnak a környezetében zajlik. Tehát, hogy ez az új közmédia a platformok korszakában, a platform korban hogyan lehetséges új közmédia, erről a törvény semmit nem mond, itt hatalmas feladat áll az új vezérigazgató előtt és a magyar állam médiapolitikusai előtt, hogy ennek teret nyújtsanak. Tehát a nyugat-európai példák, de akár a lengyel vagy a szlovén közmédia, vagy a cseh közmédia példája is azt mutatja, hogy itt az a szükséges, hogy vagy saját platformokat, nagy nézettségű platformokat hozzon létre a közmédia, tehát nem csak saját websájtot, na kezdjük úgy, saját websájtot, ahol rengeteg sorozatot lehetne kitenni, mélyebb dokumentumfilmeket, háttérműsorokat, beszélgető műsorokat, tényfeltárást. Hát és egy nagyon fontos kérdés, a magyar televízió és a magyar rádió archívumát. Ezt főleg a magyar televízió esetében az 1950-es évektől kezdve közpénzből hozták létre, adófizetői pénzből. Dani, a te szüleid, nagyszüleid és az én szüleim, nagyszüleim, meg én magam fizettünk adópénzt ezért. A Magyar Rádió esetében meg még a dédszüleink is hozzájárultak a Horthy korszakban ehhez. Tehát ez a közre tartozik. Az egy tarthatatlan helyzet, hogy a mai közmédia, propaganda média arany árban méri az archívumhoz való hozzájutást. Több olyan dokumentumfilm kísérletet ismerek, ahol a dokumentumfilmekben azért nem lehet archív anyagot használni a Magyar Televízió archív felvételeiből, mert olyan drágán adják percre vagy másodpercre mérve, hogy a dokumentumfilmesek nem tudják ezt kifizetni. Itt egy jogi eljárás után az kell, hogy a cél legyen, hogy ennek a hatalmas nemzeti kincsnek, amit a Magyar Televízió és a Magyar Rádió archívuma megtestesít, ezt a köz megismerhesse. Vagy teljesen az új websájtokon, vagy a régi, de gazdagabbá tett websájtokon, vagy legalább csak például diákok a könyvtárakban tanulási célra megismerhessék. A magyar társadalom vizuális történelme a Magyar Televízió archívumaiban, páncélszekrényekben rejtőzik, és ugyanígy a Magyar Rádió archívumaiban. Kérdés, hogy ebből mennyit loptak szét a mindenkori állampárti kinevezettek és a archívumhoz hozzáférő csókosaik, de ezt fel kell tárni, tehát itt óriási nemzeti kincs van kihasználatlanul, és nem férhetnek hozzá a diákok és felnőttek. Tehát itt a websájtoknak nagy szerepe lenne egy saját platform kialakításában, nem csak a múltra, hanem a jelenre és hát a jövőre is. De ezek mellett applikációkat kell létrehozni, ahol a Magyar Rádió és a Magyar TV műsorai nézhetőek, hozzáférhetőek, visszanéznek, tehát egy streaming kultúrát kell létrehozni az valós időben való tévézés mellett. Egyre kevesebb, főleg az idős emberek néznek csak tévét úgy, hogy az adott időben leülnek a híradó vagy egy más program elé, mondjuk a foci VB az kivétel, mert a meccseket egy időben játszák, de az ilyen típusú adásokból egyre kevesebb van, egyre többen streamelünk, tehát ha valamit meg akarunk nézni mondjuk a Partizánon, akkor nézzük meg, amikor nekünk jól esik, vagy a Média egy podcastjait meghallgatni, akkor, amikor nekünk jól esik. Tehát egy podcast, videocast univerzumot kell létrehoznia az új magyar tévének és magyar rádiónak. És erről ez nem a törvény kérdése, tehát Tar Zoltán erre utalt, hogy az egy új víziót, egy új elképzelést kell letenni az asztalra az új vezetőknek, illetve még ez előtte vagy ezzel párhuzamosan kell erről új társadalmi vitát folytatni. Azt halljuk, hogy köztévé, közmédia, hát még mindig, én nem tudom, a szomszédok jut eszünkbe, vagy a Vitrai Tamás, vagy a fekete-fehér régi MTV, és hát ez egy uncsi, tehát ásítani kell. A 21. század digitális köztévé nem ilyen, hanem színes, a fiatalokat célozza, vibrál, rengeteg jó, mély, elmélyült műsora van, egy teljes program struktúrával áll szemben a kereskedelmi médiákkal. Tehát a BBC, a Dán, Danske Rádió és hát az összes európai országban működik köztévé. Ez egy európai tradíció, miért kellene feltalálni a spanyol viaszt, hogyha ezt feltalálták. És azt szeretném elmondani még, hogy az nem érv, hogy Magyarországon sosem működött rendesen. Mert ezt vannak ilyen libertárius elképzelések, hogy semmi szükség nincs köztévére. Én azt gondolom, mint hogy tömegközlekedésre, közösségi közlekedésre is szükség van, nem mindenki járhat autóval, meg magánközlekedéssel, ugyanúgy állampolgári jog a megfelelő demokratikus, megbízható információhoz való hozzáférés, köztévére, közrádióra szükség van, de egy új előremutató 21. századi közepének megfelelő közmédiára van szükség. Az, hogy sosem működött rendesen Magyarországon, hát a éppensége a több pártrendszer sem működött olyan remekül, 20 évig működött, 1990 és 2010 között valamennyire, aztán a Fidesz önkényuralom sodorta el, előtte kommunista önkényuralom volt, tehát ez nem alap arra, hogy akkor meg se próbáljuk, hát akkor nem mondhatjuk azt, hát itt sosem működött rendesen a demokrácia, minek próbálkozunk vele. Hát se a demokrácia, se a közmédia, se a kereszténység nem magyar találmány, Gellért püspököt is kivégezték a pogányok, a táltosok nevében, mégis a kereszténység aztán csak meggyökeredett Magyarországon a remek egyházak működnek közel egy évezrede, tehát meg kell gyökeresztetni az új intézményeket, és az pedig, hogy a Tisza párt kifejezetten korrupció ellenes politikai irányba megy, és ez az elismertségének, legitimációjának az alapja, ez bizalommal tölthet el bennünket a közmédiával kapcsolatban is.
1: El kell most sajnos, hogy búcsúzzunk, mert nagyon sok mindenről még egyébként kellene beszélnünk, de hát már ennyi, és ez fért az adásunkba, de fogunk még erről beszélni a továbbiakban is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk mindezt.
2: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót!
1: Sükös Miklóst hallották, ez volt a Média 1 mára, egy hét múlva jelentkezünk ismét, visszahallgatható a műsorunk a media1.hu-ról, a webcast.hu-ról, és a 14 rádióban is hallhatják a műsorainkat hétről hétre, ezeknek a listáját szintén megtalálják a Média 1-ben. Érdemes feliratkozni a hírlevelünkre, media1.hu/hírlevél, hogy ne maradjanak le a legújabb tartalmainkról, és a Spotify és iTunes csatornákon is ott vagyunk. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Búcsúzik a műsorvezető Szalai Dániel, egy hét múlva jövünk, tehát viszont hallásra.
0: Ismétlést hallottál.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu. Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció júliusban. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hozzátette, az élelmiszerárak hosszú idő után először mérséklődtek. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt a szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy az RTL-nek adott interjúban közölte, hogy az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről, a Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom. Ez azt jelzi, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta a Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat is.
4: Időjárás.
5: Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulával lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
7: Egy dologról még nem beszéltünk ebben a műsorban a nyár és a nyaralás kapcsán, mégpedig egy nagyon fontosról, a külföldi bankkártya használatról, pedig sok olyan dolog van, amelyet érdemes nagyon-nagyon mélyen az eszünkbe vésni. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Hogyan fordulhat elő egy olyan eset, hogy valaki kifizet egy utalványt, és még a felhasználási időn belül szeretné természetesen be is váltani, ám a beváltóhely nem hajlandó elfogadni. Ilyen esetben hova fordulhatunk panaszunkkal? Aztán, Mit ér a szóban kötött szerződés? Van-e egyáltalán súlya egy vitás helyzetben, illetve mit tehetünk, ha nem hajlandó írásba rögzíteni a szolgáltató a szóban megkötött megállapodást, hanem csak hiteget, de a baj az, hogy miközben már rég megkezdte a munkát. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy probléma esetén elég lesz-e a szóban kötött alkú, vagy sem. Most akkor van még tartozásom, vagy már nincs? Ez a következő témánk. Kinek van igaza? A banknak, amely azt állítja, hogy még lógok bizony egy havi részlettel, vagy nekem, mert szerintem én már minden forintot, fillért visszafizettem. Mit lehet tenni egy ilyen meglehetősen kellemetlen szituációban? Egyáltalán a bank a hatalmával ránk tudja kényszeríteni? Végre! Sokszor hallani, hogy arról panaszkodnak az emberek, hogy meglehetősen sajátos házi szabályokkal találkozhatnak az edzőtermekben. Nyilván ez a sok panasz generálhatta azt, hogy górcső alá veszik a hatóságok az edzőtermeket, pontosabban azok szerződéses feltételeit. Bár a vizsgálat még javában zajlik, az eddigi tapasztalatokról ma beszámolunk, mert már ez is tanulságos lehet, vagy hogy mondjam, kiokosíthat bennünket. És több olyan panaszra is sort kerítünk a mai műsorban, amelyeket önök küldtek, tehát önök fordultak hozzánk. Másik téma, hogy az élet változik, néha nagyon jó, ha időről időre a hatályban lévő szabályokat is felülvizsgálják. Gyakorlatilag ez történt most, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank aktualizálta a panaszkezelési szabályokat. Tudják, hogy mi az az EU-s tajkártya? Vagy ebben a formában netán még nem is hallottak róla. Elárulom, nem ez a hivatalos neve. De hogy mire jó, és miért ne induljon senki útnak enélkül, azt viszont bizton állítom. Nem fogják elhinni, ha lesz még erre időnk, erről is beszélgetünk, de nem drágultak idén a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások, sőt, még ugyan csekély mértékben, de 5%-kal csökkentek is. Ám miután a károkra jobban többet fizettek ki a biztosítók, bevehetjük a mérget arra, hogy kár előre örülnünk, mert ebből bizony díjemelés lesz. Rengeteg témánk van, már is belekezdünk, tartsanak velem! Azt ígértem, hogy fölfedjük, hogy mi is az az EU-s tajkártya, mert hogy nagyon sokan így hívják, de ilyen hivatalos nevű papírt biztos, hogy nem találnak, és a net se nagyon érti. Vendégem a stúdióban Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője, aki megígérte, hogy mindent szépen elmagyaráz nekünk, annál is inkább, mert igaz, hogy augusztus van, de még mindig sokan el fognak utazni, akinek nincs gyereke, tipikusan szeptemberben megy, tehát nagyon fontos, hogy tisztában legyenek vele, hogy miért is fontos ez a kártya, és valójában mi. Szia, Andris!
8: Szervusz, Kriszta, köszönöm a tisztelt hallgatókat. Igen, igen, sokan hívják EU-s tajkártyaként, mert tulajdonképpen a használatát tekintve erről is van szó.
7: És logikus lenne.
8: Ugye a hivatalos neve neki Európai Egészségbiztosítási Kártya, és az a jó benne, hogy 31 országban elfogadják, és gyakorlatilag hasonló módon kaphatunk vele egészségügyi szolgáltatásokat, mint Magyarországon.
7: Jaj, ne, remélem jobb módon nem ez.
8: Hát, hogy jobb vagy rosszabb módon, ez ugye attól is függ, hogy hol vagyunk természetesen, és illetve mi a problémánk. A jó benne az, hogy egy esetleges baleset vagy sérülés, kisebb sérülés, betegség esetén ugye nem kell rögtön 100 000-es vagy akár milliós tételektől félnünk. Mondjuk, ha Horvátországban a tengerparton megcsíp minket egy medúza, ugye most már sajnos az a helyzet, hogy régen nem kellett ilyenektől tartani például Horvátországban, de a klímaváltozás miatt bizony ezek a veszélyes állatok most már közeledtek. És hát nem csak, hogy cápákat szoktak időnként látni Horvátország.
7: De most kedvet csinálsz Horvátországi utazást.
8: Hát ezek a tények sajnos, ezt mi emberek csináltuk magunknak, ezt a klímaváltozást, úgyhogy ez sajnos a negatív következményei is itt vannak velünk. A medúzákkal kifejezetten vigyázni kell most már Horvátországban is, illetve hasonló állatokkal, nem vagyok tengerbiológus, úgyhogy most nem fogok itt rendszerten kategóriákban nagyon belemenni, de lényeg az, hogy fürdőzünk a tengerbe és megcsíp minket, akkor ugye amennyi amennyiben allergiások vagyunk rá, már pedig lehet, hogy azok vagyunk, hiszen valószínűleg még életünkben soha nem csípett meg minket medúza, akkor nagyon-nagyon megbetegedhetünk tőle, kórházi kezelésre szorulhatunk, és bizony kórházi kezelés, hogyha az embernek nincsen európai egészségbiztosítási kártyája, illetve nem kötött olyan utasbiztosítást, ami mondjuk fedezi ezt a dolgot, akkor az 100 000-es milliós tételeket jelenthet, ráadásul elrontja természetesen az egész nyaralást.
7: Azt mondtad, hogy 31 ország.
8: Így van, 31 országban.
7: Nekem az jutott eszembe, hogy biztos az Egyesült Királyságban már nem lehet jó.
8: Emlékeim szerint ott is
7: ott
8: jó.
7: Ott is jó.
8: Igen, tehát az EU összes országában, és azon kívül még ugye az EGT-s országok, akik hozzá tartoznak, tehát Svájc, Norvégia is, akik ugye nem EU-sok. De hát oda ritkábban megyünk nyaralni, ezért mondtam inkább a horvátországi példát. Hát
7: szerintem meg ma már éjszakra menekülnek az emberek, egyre divatosabb egyébként tényleg.
8: Igen, hát ezt is meg tudom érteni, különösen, hogy amilyen forróságok itt idén nyáron már Magyarországon
7: kivégeztek.
8: Vannak, nem csodálnám, ha valaki éjszakára ne nyaralni. Szóval az a lényeg, hogy ez egy ingyenes szolgáltatás. Ügyfélkapun meg lehet igényelni viszonylag egyszerűen, vagy bármelyik kormányablakba bemegy az ember, elmondja, európai egészségbiztosítási kártyát szeretnék, a TAJ számára van szükség hozzá, illetve igazolnia kell ugye a személyazonosságát, ügyfélkapu esetén még az se, csak ugye belép az ügyfélkapuba, és akkor igényli a kártyát, postán kiküldik neki, tehát ha az ember föl van készülve, hogy elmegy nyaralni, és nincsen ilyenje, mert ugye ez nem örökre érvényes, tehát nem ezt olyan, mint kérdezem, a magyar tajkártya, hanem ennek egy lejárati ideje van.
7: De mennyi, egy év? Vagy az rohában így van, három év?
8: Három év. Ezt nem tudom én pontosan, hogy hány év a lejárata sajnos. Három év a lejárata, tehát ellenőrizzük, ha már van ilyenünk, hogy jó-e még a nyaralásunk van, és hogyha nem, akkor időben előtte érdemes újat igényelni.
7: Csak úgy mondom, viccolt Tomi, a technikusunk. Igen, elő is kapta ő azért.
8: Tamás, hogy neki van.
7: Hogy neki van, ő jól
8: nagyon
7: felkészült.
8: Hasznos, hogyha van. Egyébként most attól függően, hogy az embernek van vagy nincs európai egészségbiztosítási kártyája, én azt javaslom, hogy kössön utasbiztosítást. Én soha nem mennék külföldre utasbiztosítás nélkül.
7: Nem is egy nagy összeg, csak
8: az... Nem drága, ahhoz képest, hogy mekkora bajtól védhetjük meg magunkat vele.
7: Tehát akkor, de egyébként teljesen jogos, hogy EU-s tajkártyának hívjuk, mert sokkal jobban kifejezi azért a magyar nyelv, de akkor nem így hívják.
8: Nem, és... de lényegileg mondom ez, mert ilyenkor a magyar társadalom biztosítás fog elszámolni ugye annak az országnak a biztos, társadalom biztosítójával, ahol a probléma történt.
7: Tehát ez egy ingyenes kártya, 31 országban jó, Európán belül, és még a...
8: És bármelyik kormányablakban tudjuk igényelni, vagy akár ügyfélkapu, még egyszerűbb.
7: Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad, megszívlelendő.
8: Én is nagyon köszönöm, és jó nyaralást kívánok. Próbálymentes nyaralást.
7: Még annak, aki megy. Annak, aki megy. Köszi, hogy itt voltál.
8: Köszönöm szépen.
4: Facsipesz.
7: És ahogy ígértem, ismét itt van a stúdióban dr. Farkas Éva ügyvéd, békéltető testületi tag, aktív békéltető, mert hogy megígértem, hogy nem hagyjuk annyiban, ügyekkel várom ide, úgyhogy köszönöm, hogy megint eljöttél, szia!
9: Köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat, szervusz!
7: A múltkori adásból kimaradt, de most bepótoljuk, ugye arról volt szó, hogy hogyan lehetséges olyan történet, hogy valaki kifizet egy utalványt, egy vouchert, és a beváltóhely nem fogadja el. Ennek kapcsán neked is van ügyed, de hogy miért nem vagyok meglepő, hogy már ilyen ügyetek is volt. Mi volt ez a konkrét ügy?
9: A konkrét ügy arról szólt, hogy egy kedves házaspár egymást megajándékozva mindenféle élmény utalványokat vásárolt egy szimpatikusnak tűnő online vállalkozástól. Aztán rossz vége lett a helyzetnek, mert amikor bejelentkeztek az áhított gokartozásra, illetve megpróbáltak más szolgáltatót elérni, az mondták nekik ott a helyszínen, hogy sajnos nem tudnak időpontot foglalni, mert azért ugye egyeztetni kell a konkrét szolgáltatóval is, mert az a kibocsájtó, aki ezeket az élmény utalványokat kibocsájtotta, az már vagy nem áll velük szerződésben, vagy nem rendezte pénzügyileg ezt a helyzetet. Az a kibocsájtó, aki ezeket az élmény utalványokat kibocsájtotta, az már vagy nem áll velük szerződésben, vagy nem rendezte pénzügyileg ezt a helyzetet. Ebből követően

0: oda személyesen mentek el, azt hiszem. Ha már itt vannak, akkor a teljesen ingyen legukartozhatják azt az utalványt, tehát nyilván. És ennek annyi a feltétele, és ezt én nem tudom kárhoztatni, tehát nem ez ellen a cég ellen indult az eljárás, hogy akkor vegyenek még egyet, de fél áron. Tehát abszolút korrektek voltak, ez mesébe szokott ilyen lenni.
1: Igen,
0: kicsit meg is hatódtunk ott a B2-5-esre, hogy ilyen még létezik. Igen ám, megnéztük azokat az utalványokat, amiket ugye kibocsájtott a vállalkozás, aki nem tette tiszteletét ugye a békéltető testület.
1: De nem kötelező nekik megjelenni?
0: De kötelesek együttműködni a békéltető testülettel, tehát azt jelenti, hogy legalább online ott kell lenniük a meghallgatáson, és válaszíratot is kell küldeniük.
1: Aha.
0: Na most se válaszírat, se semmi nem volt, se vállalkozás. Nem együttműködő vállalkozásnak minősültek, tehát ilyenkor a eljárászáró döntés kapcsán a békéltető testület elnöke megkeresi a hatóságot, és ilyenkor a vállalkozás bírságolásra is számíthat. A szomorú ez volt a történetben, hogy meg kellett szüntetni ezt az eljárást, tehát nem tudtunk érdemi eredményt megnézni, mert ott rögtön a meghallgatáson a nyilvános cégadatbázisban megnéztük, és büszkén felszámolás alatt volt a cég, és ilyenkor már sajnos nem tudtunk eljárni.
1: Tanulságok. Azt gondolom, hogy minden ilyen történet mögé mondjuk el a tanulságokat is. Itt biztos, hogy az a mondat következik tőled, hogy nagyon nézzük meg, kitől vásárolunk, akár egy vouchert, egy utalványt, egy bármit, de én azért azt gondolom, még egy dologról beszéljünk. Itt a bónuszbrigád. Nagyon sokan tévedésbe esnek, az egy korrekt cégnek tűnik, onnan vásárol valaki egy felhasználható utalványt, aztán valamiért mégse jó. Azt hiszik az emberek, hogy a bónuszbrigáddal állnak jogviszonyba, pedig nem.
0: Ilyenkor természetesen az általános szerződési feltételek az irányadók, illetve minden fogyasztói tájékoztatásnak meg kell lenni a cég honlapján, illetve hogyha ennek print formája, manifest formája van ennek az utalványnak, akkor azon. Azt nem lehet mondani, azt nem mondhatja egy fogyasztó, hogy én olyan egyszerű vagyok, hogy nem olvasom el, hogy kivel szerződök, vagy mire szerződök. Az biztos, hogy egy átlagos képességű, tájékozottságú fogyasztóval dolgozik elméletben is egy testület.
1: Jó, tehát akkor visszatérve rá, tehát amikor én egy közvetítőtől vásárolok, akkor nem a közvetítővel, ő csak közvetít, hanem ha panaszom van, akkor ahhoz kell fordulnom, akitől ez ered. Jól
0: igen, meg kell nézni. Meg kell nézni, ki van a számlán, ez a fontos, vele van a fogyasztói viszony.
1: Közben megjött Csiklósi Máté is, és mint ilyen itt bólogat nagyon. Szia Máté!
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
1: Tipikus ez a történet, nem?
2: Persze, persze, és mindig képviselni kell a fogyasztókat, hiszen azért vagyunk itt, meg azért van ez a műsor is. Ugyanakkor arra tényleg nem győzhetjük elégszer felhívni a figyelmet, hogy a számla mellett, hogy kiállította ki a számlát, tényleg legalább első vásárlás esetén ezeknek a felületeknek, mert akkor most mondjuk felületeket, hiszen van mondjuk a bónuszbrigád, hogy volt, vagy hogy mondjam, volt, van, mert más volt, mint van, de hogy vannak ugye a marketplace-ek, sokszor beszéltünk róla, többször összettük a témát, ugye az online piacok, amelyek szintén, és volt nemrég egy felmérésünk, ami egyértelműen kimutatja, hogy a fogyasztók minimum felének fogalma nincsen, hogy marketplace-en vásárol, vagy egy webshopban, de vannak olyan marketplace-ek Magyarországon, mondjuk ilyen, amiket ugye kiszoktuk mondani, mint például a sportáruház Decathlon, amiről 10%-nyi fogyasztó gondolta, hogy az marketplace-ként működik, már pedig működik marketplace-ként is. Tehát, hogy ezeket nézzük meg elsőre, általános szerződési feltételek, nem kell a bonyolult részén végigmenni, értem, hogy nem mindenki akar jogi nyelvet tanulni, és ez teljesen oké is, de azt megnézni, hogy ez most egy bolt, ez most egy marketplace, azaz egy online piactér, vagy bármi más, vagy egy közvetítő, nagyon jó volt a felvetés, ugye utazásoknál például, vagy repülőjegyeknél, vagy bármilyen más esetben, bizony nagyon sokszor közvetítő az az oldal, közvetítői az az oldal, ahol vagyunk. Nézzük meg, micsoda az, amitől veszünk. Koncertjegyek még nagyon klasszikus.
1: Arról majd beszélni fogunk nem soká. Azt szeretném még tőled kérdezni, hogy marketplace-ekkel kapcsolatban voltak-e már békértető ügyeitek? Tehát azt gondolom, ott is nagyon sok a felháborodott
0: fogyasztó. Abszolút, és a békértető testület minden elérhető felületén kommunikálja a tudatos fogyasztóknak, hogy legyenek még tudatosabbak a nem tudatosoknak, meg hogyan. Tehát rábökök valami valamire, közösségi oldalon, felugró ablakra, aztán onnantól

0: kezdve jönnek a horror történetek. Volt, aki irodabútort, volt, aki esküvői ruhát rendelt, így volt egy olyan hölgy, aki TikTokon választott esküvői ruhát magának, és akkor kivonatozott a nem tudom én hova, állt szegény leendő férjével a tűző napsütésben a parkoló háta mögött, SMS-ezgetett, vagy megpróbálta elérni azt a hölgyet, aki ígérte neki, hogy neki lesz esküvői ruhája. Azt hiszem, akkor már túl is voltak valami egyeztetésen. Erre kapott egy SMS-t, hogy ja, most bezártam az üzletet, menj át a szomszéd műkörmöshöz, majd rád próbálja. Tehát nem mindegy, hogy kitől és mit rendelünk, tehát bármilyen praktikus, hogy felugrik egy kép, akkor ne adjuk oda az összes pénzünket egy képért.
1: Hát igen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, néhány hét múlva megint elvádlak, és akkor kérlek szépen, hogy szemesgesz nekünk a békéltető testületi ügyekből, mert élek a gyanúval, hogy kifogyhatatlanok.
0: Köszönöm szépen.
2: Facsipesz.
1: Edzőtermeket vizsgált a hatóság, és én azt mondtam a műsor elején, hogy nyilván nem ok nélkül, mert szerintem aki a hatóságtól is bármelyik edzőterembe bemegy, és egy kicsit alaposan van, végignézi a feltételeiket, az azért talál kivetni valót. Ezért is kértem, hogy beszéljünk ma erről Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke már itt is van. Szia!
3: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Én akkor hagytam abba az edzőterembe való járkálást, amikor mindenféle, először minden szép volt és jó volt, aztán mindenféle olyan dolgot kikötöttek, amihez én nem tudok és nem is akarok igazodni. De szerintem ti is találkoztatok rengeteg extrém kikötéssel.
3: Hát egyébként meglepően sok fogyasztói bejelentés érkezett az ügyfélszolgálathoz és a kormányhivatalokhoz is. Aha. Ebben a témakörben, és nem véletlenül vizsgáltuk és vizsgáljuk még folyamatosan az idejében ezeket, az edzőtermeket, ez egy teljesen új vizsgálat, korábbi években nem volt. Tehát azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt időszakban megnőtt a panaszok száma, és épp ezért került be az ellenőrzési és vizsgálati programunkba. Ugye kifejezetten itt az általános szerződési feltételekről beszélünk.
1: Hát ott, amit tudjuk. Ott a lényeg.
3: Így van, de hát ez az, amit ugye sosem olvasunk el, teljesen mindegy, hogy internetes vásárlásról van szó, vagy bármilyen szolgáltatásról, aláírjuk, megadjuk a jogot, aztán utána megnézzük nagyot, hogy hogyan engedheti meg az a vállalkozás, cég vagy szolgáltató azt, amit megenged magának, ő megközli, hogy de hát ott van az ASZEP 13. pontjában, vagy a 24. oldalon, mi meg ezt aláírtuk. Ami egyrészt igaz, tehát nyilván mi, mint fogyasztók is lehetünk tudatosabbak és alaposabbak, de ugyanakkor ez nem mentesíti azt a vállalkozás alól, vagy az alól, hogy ne folytasson tisztességes kereskedelmi gyakorlatot. Mert sok esetben tisztességtelen szerződési feltételeket alkalmaznak, és ez már a mostani vizsgálatok során is látszódott.
1: Tehát ez az, amit le akarnak nyomni a torkunkon, egyébként nagyon vicces, kikötnek valamit, ami szabálytalan, majd arra hivatkoznak, hogy benne van az ASZEP-ben. Engem már ez felháborít. Például olyanokat kikötnek, hogyha én 72 órával előtte nem mondom le, akkor az megtörtént, nek számít, és ki kell, hogy fizessem. Na most azért nem életszerű az, mondjuk kificamodik a bokám az edzés előtt, mondjuk még ha szerencsék van egy nappal, de mondjuk odafele menet, akkor milyen alapon fizetek én büntetővámot azért, mert akaratomon kívül történt velem valami. Nem, tehát szerintem ezek a szabályok felháborítva.
3: Hát így van, és még ennyire extrém esetnek se kell lenni, csak annyi elég, hogy nekünk most nincs kedvünk elmenni abba az edzőterembe, tehát nem kötelezhetnek erre minket, és mi emiatt nem bukhatunk valami szolgáltatást. Itt nem arról van szó, mondjuk egy fallabdánál, hogy kibérlünk egy termet, és aztán nem megyünk el, mert ott nyilván abból kára származhat. Persze. A szolgáltatónak. De itt, hogy most éppen 28-an vannak az edzőtermben, vagy csak 27-en, mert mi nem megyünk el, ez megint más kérdés. Tehát emiatt mi nem bukhatjuk a szolgáltatás alapján, a szerződés alapján nekünk járó szolgáltatás összeget.
1: A legszemérmetlenebb dolgokkal én ezekbe az újfajta pilates helyeken találkoztam, ahol ugye ilyen nem ágyak azok, de úgy néznek ki, szóval ilyen valamik vannak, amin gyakorlatozunk, de soha én legalábbis hova jártam, még soha nem volt mind a 8-nál ember, és mégis kikötik, hogy akkor kifizetett, sőt, ha háromszor nem mész el, kizárnak ezt. Hát, hogy lehet?
3: Igen, ezek, amik tipikusan ilyen tisztességtelen szerződési feltételeknek minősülnek, vagy minősülhetnek, hiszen olyan a felek közötti egyenrangúságot és az egyenszintet különböztetik meg, hogyha nagyon nem fog belemenni jogászkodásba, de az a lényeg, hogy többlet jogot adnak a vállalkozásnak, és többlet kötelezettséget, vagy kevesebb jogot nekünk számunkra, mint fogyasztóknak. De rengeteg ilyen szerződési feltétel van. A másik, ami például nagyon gyakori, és fordultak hozzánk fogyasztók, kötöttek egy határozott idejű szerződést, azt mondták, hogy 2 hónapig járnak az edzésre, nyilván megadták a bankkártyájuk adatait, levonták az összet. Véget ért a 2 hónap, lehet, hogy akartak menni tovább, lehet, hogy nem akartak, teljesen mindegy, és tovább vonták az összeget.
1: Automatikusan.
3: És akkor rákérdeztek, hogy miért. Hát az ASF 14-es pontjában ott van, hogy ha nem szól arról, hogy ő nem akar menni a későbbiekben, akkor hallgatólagosan beleegyezett, hogy meghosszabbodik automatikusan a szerződés, és ezért ők joggal vonták le. Na, ez tipikusan tisztességtelen szerződési kikötés.
1: Mit lehet tenni ezekkel? Néhány műsorral ezelőtt itt volt a Fébésznek a munkatársa, ők folyamatosan nézik, ők speciál a websájdokon az ASF-eket, ott se sokkal jobb a helyzet, ott se sokkal rózsásabb, de hogy ők azt mondják, hogy ilyenkor bejelentést tesznek a hatóságoknál. Ti ilyenkor, vagy a kormányhivatalok ilyenkor hivatalból eljárnak?
3: Így van, és itt az az első lépés, hogy mindig felveszik a kapcsolatot a vállalkozással. Egyébként bármilyen vállalkozás ASF-éről van szó, ingatlan közvetítőknél ez elég gyakori, vagy autókereskedőknél, ez külön, azt hiszem, külön misét megér, vagy egy külön adás. De egyébként az edzőtermekkel kapcsolatban is fellépünk, és mindig megkeressük az edzőterm szolgáltatót, üzemeltetőt. És nagyon sok esetben, és ez most tényleg kb. Az esetek 90%-a az a helyzet, hogy hát jó, akkor módosítjuk. Akár egyetért a vállalkozás, akár nem, vagy egy másik kikötést tesz, vagy töröl egy tisztességtelen szerződési feltételt. Tehát ezért jó, hogyha bejelentésre jönnek a fogyasztók, mert mi közvetlenül megkeressük a szolgáltatót, és ők az esetek jelentős többségében változtatnak a gyakorlatokon.
1: És vissza is mentek, tehát visszavizsgálódtok, vagy nem tudom, hogy mondjam, monitoroz.
3: Ez az ismételt ellenőrzés, így van, tehát egy bizonyos időszakonként, ami azt megnézzük, hogy ne az legyen, ez mindenfajta ellenőrzés vonatkozik, hogy újra a tisztességtelen a vállalkozás, de ez nem szokott egyébként előfordulni, tehát nem szokták visszamódosítani, hál' Istennek, az ASF-et, de azért megnézzük mindig később is.
1: Az is eszembe jutott pont a Fébész kapcsán, hogy arról beszélgettünk, hogy mindig felül kell vizsgálni, tehát az ASF az nem olyan, mint egy fundamentum, hogy egyszer megcsináltuk, és addig jó, amíg létezik az a cég, hanem azokat folyamatosan felül kell vizsgálni.
3: Hát ez pontosan így van, egyrészt azért, mint a jogszabályok is változnak, a környezet is változik, akár a fogyasztói igények is változhatnak.
1: A helyzet is, igen.
3: A helyzet is, tehát ezekért is érdemes átnézni, és folyamatosan felülvizsgálni, hogy te mondtad, meg adott esetben módosítani.
1: Van erre nektek kapacitásotok? Tehát van-e, akik folyamatosan nézik az ASF-eket? Nyugtasd meg, hogy igen.
3: Hát azon vagyunk, hogy legyen, nem csak az NKFH, hanem a kormányhivatalok is nézik, tehát az ASF vizsgálat ez mindenkinek a jogkörébe, és amit még megemlítek, és talán megnyugtatóak adhat, hogy az ügyészségnek is van ilyen hatásköre, hogy általános szerződési feltételeket nézzen. Ráadásul az ügyészség nem edzőtermeknél, de például online webáruházaknál kifejezetten pert is szokott indítani ezzel kapcsolatban, közérdekű keresetet.
1: De mi az ügyészség hogy keveredik?
3: Az ügyészségnek is van egy olyan hatásköre, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen szerződési feltételek esetén felléphet, közérdekű keresetet indíthat a bíróság előtt, ahogy egyébként a fogyasztóvédelmi hatóság is. Az ügyészség is ugyanazt csinálja, mint mi, megkeresi a vállalkozást, ott viszont, hogyha a vállalkozás nem reagál adott esetben, akkor pert is indít. Úgyhogy az ügyészségnek is van egy ilyen hatásköre, és ők is azért megfelelő kapacitással rendelkeznek, és tényleg ez egy kiemelt prioritás nekik is.
1: Reméljük, hogy lesznek eredmények, mert azért bevallom, hogy én a fogyasztóknak drukkolok, de nagyon, hogy tényleg amire leszerződünk, azt megkapjuk maradéktalanul, és ne tegyenek olyan téglákat akadályként, amiken elbukhatunk, mert ahogy te is mondtad, a szerződés az kétoldalú, de az nem azt jelenti, hogy az egyik egy csomó hátrányt kap, a másik vele szemben egy csomó előnyt, ha jól érted.
3: Abszolút jól érted, és amit még megemlítenék, és szintén ez az egyoldalúság, ez az egyoldalú díjemelés. Azért ez is előfordul, amikor kapunk egy tájékoztatást, de a legjobb esetben tájékoztatnak minket, hogyha most megemelték a díjat. És akkor így kérdezünk, hogy de milyen alapon, ráadásul nem kis összeggel, tehát nem 2000 forinttal havonta, hanem 28%-kal, ami már az egy jelentős összeg egy edzőteremnél. cégnél, és akkor közlik, hogy ASF 27. pont. Tehát ez sem csak úgy megy, hogy az ASF-be leírjuk, hogy mi bármikor, bármekkora összeget emelhetünk. Nyilván vannak határok, amit egyedi ügyben mindig meg kell nézni. Nyilván tudjuk, hogy emelhetőek bármifajta költség, de azért az arányosság meg a tisztesség követelményt meg kell tartani.
1: Meg valamennyi idővel előtte, ugye, ha jól emlékszem, nyáron volt, hogy az összes mobiltelefonszól vagy hírközlési szolgáltató egy karmester vonásra megemelte mindenkinek a díját, de azt már hónapokkal előtte kiküldték. Na azt ugye olvastuk, vagy nem, az már a mi sarunk, ugye?
3: Így van. És egyébként az is igaz, hogy az egyoldalú díjemelésnél is. Tehát amellett, hogy arányosnak kell lenni, amellett, hogy megfelelően tájékoztatni kell, ez indok a szerződéstől való elállásra. Tehát nekünk megfelelő időt kell biztosítani, hogy mondjuk megkapjuk ezt a tájékoztatást, és van mondjuk 8 napunk, vagy 15 napunk. Jó, akkor mi ezt nem akarjuk ekkora összegért, elállunk, és semmifajta következménye nincsen, annyit többet oda nem fogunk járni.
1: Na, gondolom itt is találtok ilyen privákat.
3: Biztos, és volt is ilyen bejelentés. Tehát az a lényeg, hogy a fogyasztó dönthesse már el, hogy ő hova akar menni, mennyiért akar menni, milyen feltételek, és mennyi ideig akarja igénybe venni azt a szolgáltatást.
1: Meg hogy hol költi el a pénzét, hát mert vannak, hol fordítva ülnek a lovon, hát ők vannak a fogyasztóért. Na jó, oké, hálásan köszönöm, itt ma Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke volt a vendégem.
2: Facsipesz.
1: Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértőhöz fordulok, mégpedig egy, azt hiszem, nagyon aktuális kérdést, ugye a műsor ellen is mondtam, vajon kiírhatja egy kereskedő, hogy ő felárat számol a hűtött italokért? Én nekem fölakadt a szemem, mikor ezt megláttam egyébként, mert hogy nem egy helyen van, elgondolkodtam rajta, én két választ is tudnék rá, de te vagy a szakértő, és tényleg itt ebben a nagyon nagy melegben kiírja, hogy ő még plusz, mit tudom én, 50 meg 100 forint felad számol, amit egyébként azért nem értek, mert a hűtőnek menni kell, így is, úgy is. Na mindegy, szóval mit szólsz ehhez a ragyogó ötlethez?
4: Egy érdekes kérdéshez, és egyébként bírósági vagy hatósági ügyet nem tudok, amely ebben a kérdésben döntött volna korábban, úgyhogy szerintem filozofálgatni tudunk a jogszabályok ismeretében, mert hogy én meg pont ezen gondolkoztam nagyon sokszor, hogy nagyon érdekes, hogy akár egy bor, vagy egy üdítő, vagy egy pezsgő, vagy bármi más, vagy egy ásványvíz egy adott boltban hűtetlenül ugyanannyiba kerül, mint hűtve, hiszen hát azért nem kevés energiát használ el ugye az a vállalkozás, aki berak egy hűtőt, és azt üzemelteti mondjuk ebben a 40 fokban, akár ugye több
1: ami
4: hűtőt
1: is. Ami nem akar elmúlni soha.
4: Így van. Úgyhogy a kérdés jó. Azt gondolom, hogy szerintem megteheti, hogy eltérő árat alkalmaz, ugyanakkor erről nagyon láthatóan, nagyon jól olvashatóan, és nagyon egyértelműen kell tájékoztatni a fogyasztókat. Hiszen itt lesz kétszer ugyanaz a vonalkód, ugyanaz a termék.
1: Mi az, hogy kétszer ugyanaz a vonalkód?
4: Minden termékhez tartozik ugye egy vonalkód, és ugye a számlázó...
1: Kétszer
4: ugyanaz, mert az egyik egy hűtött, a másik meg egy hűtött.
1: Értem.
4: Tehát, hogy amikor ő megpróbálja őket lehúzni, akkor ezt alapvetően egy nyilvántartási rendszerben is nehéz lesz megoldania. Másik oldalról pedig nyilván a fogyasztónak is tudnia kell, hogy amennyiben ő a hűtőből veszi ki a hideg italt, akkor azért ő többet fog fizetni. Tehát ennek szerintem egy módja van. Egyrészt saját maga kezelje a rendszerében, és ne legyen kérdés, hogy a hűtött italok a pénztárnál más áron fognak a fogyasztó kosarába vándorolni. A másik, hogy a fogyasztó, amikor a választáshoz érkezik, tehát odaáll és vagy polc, vagy hűtő, akkor legyen tisztában azzal, hogy nem tudom, plusz 50 forint lesz a hűtött.
1: Értem, tehát ezek szerint a jogszabályok nem tiltják ezt a külön sarcot, hogy költségeket számoljon föl, de akkor én most beleteszek egy csavart, mégpedig azt, hogy például az üdítőitalok, az ásványvizek, mondjuk a Coca-Colát is úgy reklámozzák, hogy jégbe hűtve az igazi, tehát egy energiaitaloknál az ajánlott hőmérséklet, a cégek, a gyártók által ajánlott hőmérséklet hűtött. Akkor ha az a előírás, akkor hogy lehet ezért még büntető vámot szedni? Mert de érted, mit mondom?
4: Én megint fordítva közelíteném meg, mert nem vendéglátóipari egységekről beszélünk, ugye, tehát nem egy étteremben, ahol azt vállalja a vállalkozó, hogy felszolgálja neked, és odaadja az italt,
1: de
4: meg
1: nem
4: az ételt.
1: Kötelező a kereskedőnek olyan úgy tartani, hogy ne romoljon meg a termék.
4: De nem romlik meg a termék, tehát egy ásványvíz nem romlik meg attól, hogy hűtik vagy nem hűtik, egy üdítőital szintén nem. Abban egyetértek veled, hogy melegen, vagy akár csak langyosan egy sört, vagy egy cukros üdítőt soha életemben nem innám meg. Az ásványvizet egyébként szeretem szobahőmérsékleten inni, mert egyszerűen
1: én nem iszom meg a hűtőt italt, mert féltem a torkom, de ezért ezen föl vagyok
4: háborúzva. 40 fokos az egy kicsit sok. Maradjunk annyiba egyébként, hogy jelenleg az én tapasztalatom szerint nem szednek ezért úgymond plusz díjakat az üzletek. Lehet, hogy van rá példa, de az én általam bejárt rettenetesen sok boltból nem láttam olyat, ahol volt. Ez szerintem így jó, szerintem egyébként megtehetnék, ugyanakkor ez csak egy nagyon átlátható és nagyon kompetens tájékoztatással tehetik meg.
1: Tehát, hogy ki van írva, kisboltokban lehet látni, ha ki van írva, hogy ezért felszámolnak, akkor majd mi a lábunkkal döntünk, eldöntjük, hogy kell-e így is ez az üdítő, vagy sör, ez eszembe se jutott, tényleg, hát a sör is állítólag, én még nem ittam tényleg az életemben soha a sört, de azt mondják, hogy az melegen ihatatlan, mert valami máshoz hasonlít. Tehát, hogy megtehetik, mi meg eldönthetjük, hogy akkor ott vásárolunk, hogy a tikasztó melegben még elvánszorgunk egy következő boltba. Nagyjából ez a tanulsága ennek a dolognak.
2: Facsipesz.
1: A műsor elején megint csak erre tudok hivatkozni, a tartalomba azt kérdeztem, hogy mit ér egy szóba kötött szerződés, van-e egyáltalán súlya, főleg vitás helyzetekbe, és akkor megfordítom, mert mi már ilyenekről is beszélgettünk, hogy mi van akkor, ha valaki, mondjuk egy szolgáltató jön, és azt mondja, hogy kicserélje az ablakot, ezt én most csak kitaláltam, és kérdem, hogy hol a szerződés, és mondja, hogy majd hozom kezicsókolom, és közben nagyon nekiállnak a munkának, és az a szerződés soha nem ér oda. A problémánkban nagyon megüthetjük a bokánkat, tehát kezdjük azzal, Máté, hogy mit ér egy szóban kötött szerződés.
4: Ugye nem csak szóban, még ráutaló magatartással is lehet szerződést kötni.
1: Az mit jelent?
4: Az, hogy például amikor vásárolunk és a kasszaszalagra oda helyezzük a tejet, akkor ez egy ráutaló magatartás, hiszen nem szólunk a kasszás hölgynek, hogy szeretnénk szerződni a tej megvásárlása kapcsán.
1: Miért az is egy szerződés, hogy veszek egy tejet a boltban?
4: Így van, adásvételi szerződésről beszélünk, hiszen ugye ő elad egy tejet, én megveszem a tejet, fizetek érte, és hazaviszem. Tehát ez ugye a ráutaló magatartás, és van a szóbeli szerződés is, amelyek közül is emeljük ki, pont friss élményem van, jó, meleg is van egyébként, és klímát szereltem be egy adott ingatlanba, ahol az egyébként családhoz kötődő ismerős klímaszerelő mondta, hogy ugye nem kérek számlát. Mondtam, hogy hát én egy ilyen rossz helyen dolgozom, és az a helyzet, hogy én nagyon-nagyon ragaszkodom a számlához, mondta, hogy hát 20 éve ismeri az XY csátunkat, semmi probléma nem lehet, nem ismeri föl, hogy egyáltalán én miért akarom ezt a számlát, és akkor mondtam neki, hogy itt van ez a klíma. Van rá 8 év jótállás. Mondom, az a helyzet, hogy én egy nagyon optimista ember vagyok, de hogy 8 év múlva mind a ketten élünk, és ugyanezt a foglalkozást tűzzük, mint amit most, annak az esélye nem 100%. Lehet, hogy 95, lehet, hogy 85, lehet, hogy 60, nem tudom. Én szeretném az utódaimnak is biztosítani azt a lehetőséget, hogy erre a klímaberendezésre én 8 évig reklamálhassak, és szeretném magamnak is, ha véletlenül veled esne bármilyen baj. Utána fogta magát, és azt mondta, hogy rendben van, megoldja, és hozta a berendezésről a számlát. Tehát én azt gondolom, hogy mindannyian egyértelműen végig gondolhatjuk, hogyha nem lenne meg ennek a klímaberendezésnek a számlája, és itt most nem is az a lényeg, hogy írunk egy 3 oldalas beszerelés és adásvételi szerződést, de hogy önmagában legalább a szerződés alapjait bizonyító tény, önmagában a gyártónak vagy a forgalmazónak, aki ugye eladja a klímát, a számlája arról, hogy én megvettem 300 000 forintért ezt és ezt a berendezést, az meg kell, hogy legyen, mert különben meghibásodik, senki nem lesz, aki biztosan 100%-ig el fog járni ebben az esetben.
1: De én hogy tudom bizonyítani a szóbeli szerződést, ha nincs ott tanú? Mondjuk te nem állsz ott, és én a Tomival nem egyezek meg valami, és nem vagy ott tanúként.
4: Alapvetően nem nagyon lehet. Vannak olyan kerülőutak, amik alapvetően átételesen bizonyítják, hogy volt egy szerződés közöttünk. Ez például, hogyha panaszt teszek. Tehát, hogyha van egy problémás ügy, és megírom, hogy te figyelj, elromlott a klíma. Jó, kimegyek, megnézem, mikor is szereltük be. Hát mondom, egy olyan két évvel ezelőtt. Csak azt mondja, hogy két éve szerződtünk le, két éve igen, beszereltük, jó, megnézem, majd utána mégsem jön, vagy nem tudja kijavítani, akkor ugye nekem ebben a dokumentációban azért benne lesz, hogy ő elismerte, hogy ezt az eszközt bizony ő szerelte be. Nyilván megint nem teljes értékű bizonyítékokról beszélünk, mert nem lesz ott a pontos dátum, nem lesz ott a pontos ár, nem lesz ott az ő cégének vagy egyebének a neve, hogy pontosan ki is a felelős, egy embert kergetünk vele, aki most, hogy egyéni vállalkozó, vagy egy cég alkalmazottja, vagy tulajdonos, arról ugye fogalmunk nincsen. Tehát azért mégiscsak jobb minden egyes ilyen klasszikus, pláne azért több százezer forintot, millió forintot elérő esetben szerződni. És tudom, hangsúlyozom, tudom, hogy borzasztó kényelmetlen, mert ezeknek az embereknek a jelentős része nem szeretné. Azt fogja nekünk mondani, hogy normálisak vagyunk, hát ki akarjuk fizetni az áfát, de ez egyrészt egy adócsaló, másrésztről pedig egy a mi érdekeinket közepesen
1: de képviselő észrevétel. De teljesen ciki azt mondani, hogy én ragaszkodom a számlához, de én is tapasztaltam már ilyet egyébként.
4: Én ahogy egyébként emberekkel beszélek, egyre inkább azt látom, hogy ez vállalkozók egy részétől egy taktika.
1: Mert tudod, nekik... mind döbbentem, meg bocsánat, hogy közvágok, amikor 20 vagy 25 éve először kint voltunk Olaszországban, és ilyen lakókocsiban laktunk, és elmentünk vásárolni a zöldségeshez, és én salátát csináltam, és kellett hozzá petrezselyem. A petrezselyemet, amit a kezébe adtam, azt lemérte, és leblokkolta. Ezen annyira megdöbbentem a kis magyar agyammal, fillérek volt, tehát ezt gondoltad, de hogy automatikusan és adta oda a blokkot.
4: Mondjuk ilyennel találkoztam Magyarországon is, de Olaszországban azt is tudni kell, hogy most azt meg kicsit enyhült, de a 2000-es években Olaszországban annyira szigorúan vették a nyugtaadást, hogy nem csak hogy az eladót, hanem a vevőt is büntetni lehetett, ha nem vette át a nyugtát. Tehát több esetben tapasztaltam kint létnél, hogy ott voltak, ahogy ők mondták, fináncok, és jöttek, és amennyiben nem tudtad felmutatni a vásárlás után a nyugtát, te ugyanúgy büntethető voltál, mint az az eladó, aki nem adta.
1: Milyen messze tartunk? Vagyunk mi még ettől körülbelül. Van még egy témánk, és el se engedlek addig, míg meg nem beszéljük, és egy kicsit azt gondolom, hogy a korábban megbeszéltekhez hasonló, tehát ez hallgató írta a facsipesz2025@gmail.com címre, és mindenképpen ezért ragaszkodnék hozzá, hogy megkapja a válaszát. Nem adták neki oda a számlát a munka végeztével, azt ígérték, hogy odaadta a pénzt, és azt ígérték, hogy mindjárt elküldik e-mailbe. Ilyen egyébként, csak ezt én mondom, gyakran előfordul, én például a kutyával voltam pont a múltkor, és nem kaptam számlát, mondták, mire hazérek, ott lesz e-mailbe, ott is volt. Tehát ezek korrektek, de a hallgató számára a számla soha nem jött meg, és kicsit sem elégedett a ugye az ellenszolgáltatással, és hiába próbálja utolérni őket, az ő számát letiltották. Hát ezek olyan esetek, amikor valószínűleg sok ember, én is a hajam tépném, mert jó hiszemű vagy, de ugyanakkor azt el kell fogadni, hogy e-mailbe küldenek számlát, ez nagyon gyakori.
4: Szerintem pont az e-mailben történő számlaküldés mutatja, hogy azok a kifogások, hogy ezt most nem tudom megcsinálni, ez légből kapott, és nem oké. Hiszen jelenleg egy számlázó program mobiltelefonon pont ugyanúgy elérhető, mint bármelyik számítógépről. Kézi számlát lényegében már a vállalkozások 1%-a alatt állít ki bárki is. Ne is foglalkozunk ezzel, de hogyha meg kézi számlát állít ki, akkor meg legyen nála a kézi számla, és állítsa ki. Számtalan olyan esetben, például gumicserét, évek óta olyan szolgáltatást alkalmazunk, hogy kijönnek hozzánk. Ugye ez a hosszú sorbanállás, időpontfoglás téli, tavaszi gumicserénél eléggé agyibbasztó. Ezért mi általában egy vállalkozót kiszoktunk hívni, aki több autónak párhuzamosan kicseréli a téli-nyári gumijait. És ott is úgy van, hogy mondják, hogy hogyan szeretnék fizetni. Mondom, hogy mit tudom, készpénzzel, szóval jó, mindjárt hívom az irodát, és küldi a számlát. És úgy megy, hogy ott ülben a gépjárműben, vagy kis buszban, vagy kis teherautóban, fölhívja a titkárnőt, elküldi, hogy ezek az adatok, legyen szíves, küldje el a számlát, átküldi a számlát, én pedig odaadom az összeget. De ez megoldható, hozzáteszem, ha lenne jogosultsága, akkor ő a kis buszban is ki tudná állítani mobiltelefonról a számlát. Tehát én ezért azt gondolom, hogy bár a jó hiszeműség és az egymás közötti régi kapcsolatok miatt benne van az, hogy én kifizetem és majd küldöd a számlát, de ismeretlen vállalkozónál, és megint ide térnék vissza, még nem használt ismeretlen vállalkozónál, ez azt gondolom főleg nagy összeg esetében ez egy könnyelműség.
1: Ilyenkor úgy lehet ebből kimászni, ugye, hogy azt mondom, hogy jaj, de nincs ám készpénz, hogy átutalma, hogy megjön a számla.
4: Lehet természetesen.
1: Ez egy elegánsabb módja annak, igen, hogy nem hiszek neked, úgyhogy...
4: Így van, természetesen. Ahhoz lehet ragaszkodni, hogy alapvetően a fizetési készpénzforgalmi szabályok alapján a számlának és a pénz átadásának egy időben kell történnie.
1: De azt ugye senki nem kötheti ki, hogy csak készpénzbe fizethetsz. Illetve, ha ő kiköti, ez egy kétoldali egyességnek, igen, számít. Tehát én vagy azt mondom, hogy jó, vagy azt mondom, hogy nem. És ha nem engedi, hogy ne készpénzbe fizessek, akkor ott kell hagyni azt a vállalkozást?
4: Így van. Tehát ezek megint csak a szerződéskötés alapvető informatív elemei, tehát hogy úgy veszem igénybe azt a szolgáltatást, hogy tudom, hogy itt készpénzes fizetés van, vagy tudom, hogy itt, aha, csak elektronikus fizetés van. Gondolod-e, hogy meglepődtem, amikor pár éve Berlinbe kimentem, és ott konkrétan nem az a probléma, hogy nem tudok kártyával fizetni, hanem az a probléma, hogy nem tudok készpénzzel fizetni.
1: Jéti.
4: Tehát az üzletek, a múzeumok, a büfék jelentős része nem fogad el készpénzt. Vittem a jó kis eurómat, gondolván, hogy majd azzal ott bármit, és nem. Konkrétan kicsit gonosz leszek, de lényegében a török kisboltok azok, akik készpénzt elfogadnak, a többi nem igazán.
1: Tehát akkor visszaugorva erre a történetre, ilyenkor hova is mehet? Tehát először is írjon egy e-mailt.
4: Mindenképpen panasszal kell kezdenünk minden esetben, a jogszabályok is ma már úgy határozzák meg a konfliktus kezelést, hogy a panasszal kell kezdenünk, azzal dokumentáljuk, hogy megpróbáltuk, mégiscsak az a korrekt, hogyha a vállalkozással próbáljuk meg a panaszt rendezni, és nem egyből hatósághoz fordulunk. Aha. Megpróbáljuk rendezni, ha nem kapunk rá választ, vagy hogyha elutasító választ kapunk, akkor ha klasszikus vitáról beszélünk, pénzt akarok vissza, kapok vissza, javítást akarok, új takarítást akarok, stb., akkor békéltető testület. Ha csupán az a problémám, hogy nem kaptam...
1: De ez most nem a takarítás.
4: Ezért mondom, hogy ha pusztán az a problémám, hogy nem kaptam számlát, akkor viszont hatóság. Elsősorban az a fogyasztóvédelmi hatóság köteles hasonlót kivizsgálni, de azért azt tudni kell, hogy a számlaadás, nyugtaadás ellenőrzésének a feladata az azért alapvetően az adóhatósághoz tartozik, akik szintén várnak bejelentést, ugyanakkor azt is lássuk be, hogy az ország összes nem kaptam számlát bejelentését nem fogják egyedileg kivizsgálni.
1: Jó, de hát azért itt jogosan érezhette magát a hallgató becsapva, hogy megnyugtatták, hogy majd küldik e-mailbe, aztán le is tiltották a telefonját. Szóval ezek hihetetlen, de sajnos...
4: Megnyugtatás nélkül is teljesen becsapva kellett, hogy érezze magát, mert hogyha fizetünk valamiért, akkor azért a számla jár. Tehát, hogy az nem egy olyan kérdés, hogy az egy valami előny, hogy én adom a számlát, hanem az ugye a jogszabályok alapján köteles formailag megfelelő nyugtát vagy számlát biztosítani. Itt, ha ez elmarad, ő jogszabályt sért, és nekünk kárt okoz.
1: Hát nem is kicsit.
2: Facsipesz.
1: És ahogy ígértem a műsor elején, egy elég lehetetlen történetről is fogunk foglalkozni, leginkább tanulságképpen. Ehhez pedig itt van már Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Szia, és köszönöm, hogy eljöttél.
5: Szervusztok, köszönöm a meghívást.
1: Tehát ugye azt mondtam az elején, hogy mi van, ha én azt gondolom, már nincs tartozásom, a bank meg azt állítja, hogy van, még csak ha egy hónap is, kinek van igaza, mit lehet csinálni, hova lehet futni. Gondolom, hogy pénzügyi békértető előtt is volt már ilyen ügy, nem véletlenül beszélünk róla.
5: Igen, ahhoz, hogy a pénzügyi békértető testethez eljussunk, alapkövetelmény, az első lépcső, amit meg kell lépnünk, hogy először magánál a banknál jelezzük, vagy a pénzügyi szolgáltatónál a kifogásunkat. Ezt célszerű írásban megtenni, ha ezt telefonon tesszük, akkor jegyzőkönyvet tudunk, vagy visszahallgatását kérhetjük a szövegnek.
1: Igen.
5: És gyakorlatilag 30 napon belül egy részletesen megindokolt választ kell kapnunk. Pénzforgalmi, tehát bankkártyás, bankszámlát érintő ügyekben 15 munkanapa, amik meg kell kapjuk a választ. Hogyha elutasítják a kifogásunkat, ezt részletesen meg kell indokolni, el kell mondani, hogy milyen alapon, Ezután mehetünk a pénzügyi békéltető testülethez elszámolási, anyagi, polgári jogi jogvitával, illetve hogyha a pénzügyi tárgyú törvények megsértését látjuk, a Nemzeti Bankhoz is mehetünk, de ott anyagi elszámolási kielégítést azt nem fogunk kapni. Egy-két tipikus esetet hoztam, egy kis salátát abból, hogy milyen esetek lehetnek. Például, hogyha valakinek egy hosszadalmas, akár követeléskezelési, akár valami problémás tartozás a banknál, ilyen úgynevezett workout cégnél maradt, akkor fölmerülhet, hogy, és ezzel volt olyan fogyasztó, aki élt is, a pénzügyi békéltető testület előtt, azt mondta, hogy elévült már ez a tartozás.
1: És elévülhet egyáltalán?
5: Na, és itt ne jön igazából a csavar, ugyanis az elévülésnek, én szerintem egy korábbi adásban lehet, hogy erről a Siklósi Máté kolléga már
1: nem
5: valamennyire mesélt.
1: Nem a Siklósi Máté kolléga, hanem pont az itt ülő.
5: Igen, bocsánat.
1: Zentai András
5: kolléga mesélt.
6: Nem többször is beszélt.
5: Igen, tehát az a lényeg az elévülésnek, hogy valóban van ez a bizonyos bűvös 5 éves határ, de ez azt jelenti, hogy egy 5 év után bíróság előtt nem tudja vitatni az intézmény a tartozást, de valójában egy tartozás az sohasem évül el, 5 év után sem. Tehát az mindig is megmarad, azonban bíróság előtt, vagy más fórum előtt.
1: Ez már a behajthatatlan, hát nem?
5: Gyakorlatilag én nem prejudikálnék, hogy milyen eszközöket meg kint alkalmaz, de bíróság előtt tehát nem tudja követelni, és itt is ez volt az egyességnek a lényege, hogy nem tudták ezt érvényesíteni. Mm. Tulajdonképpen itt állt meg a történet. A másik az egy hagyatéki, örökhagyási történet. A elhunyt hozzátartozó hagyatékához kapcsolódóan egy bank követelt hitelt is, és bár a Magyar Nemzeti Banknak ugye nem az a feladat, ami a pénzügyi tárgyi törvényeket, vagy a pénzügyi békéltető testületnek nem az a feladata, hogy egyéb törvényeket is értelmezzünk, de az ügyfél azt mondta, hogy az örökös, a hiteltartozást is megkapó ügyfél, hogy a hagyaték átadási végzésben erről nem értesült erről a tartozásról.
1: Mert hogy a hagyaték átadási végzésben minden tételesen benne van, hogy mit kapok, és mi a kötelességem. Így nagyon leegyszerűsítve.
5: Így van, ezt akartam én is pont elmondani, és ez volt az egyik kifogása. A másik pedig az, hogy valójában az örökséget egy másik örökös családtagnak átadta teljesen ingyen és bérmentve.
1: Tehát rajta nem akarják behajtani, igen, a tartozást. Itt eltartozom.
5: Az a helyzet, hogy sem a hagyaték átadási végzés hiánya, sem az, hogy ő átadta, ez nem mentesíti a hiteltartozás megfizetése alól, de ebben az esetben is happy end-el zárult a történet, mert azért a bank ezeket figyelembe vette, ezeket az érveket, tehát meg tudtak itt is valamiféle középútba egyezni az érintett.
1: Na, de azért ez elég nonsens, hogy mindent átadtam, nincs benne, és egyszer csak derültékből a villámcsapás, hogy adós fizes.
5: Igen, igen, ez azért is érdekes, mert, és itt nagyon bizonytalan vagyok, mert még egyszer ebbe az öröklési hagyatéki jogba nem vagyunk annyira jártasak pénzügyi felügyeletként, de hogy lehet, hogy egy hagyatéki szakértőt kéne meghívni, de hogyha az egyik oldalról lemond, akkor a másik oldalt sem lehet behajtani, lehet, hogy ez is.
1: De úgy tudom, hogy tartozásról nem lehet lemondani, csak.
6: Mi sokszor írtunk erről a hovege.hu-n. Az én tudásom szerint, hogyha az ember unblock lemond az örökségről, akkor a tartozás sem követelhető, igen, rajta. Uh-huh. Illetve a tartozás csak olyan mértékben követelhető rajta, amennyi az örökség terhére teljesíthető.
1: Tehát ha 10 milliót örököltem, és 11
6: és millió... És 100 millió adósságot, igen, akkor az a fölötti rész nem követelhető rajtam. Aha. És ha lemondok, akkor meg semmi nem követelhető rajtam. Én így ismerem ezeket a jogszabályokat.
5: Igen, én is így tudom. Én is
1: ehhez
5: így tudom.
1: Képest...
6: És valószínűleg valamilyen speciális esetről lehetett szó, hogy nem lemondott az örökségről,
1: hanem átadta.
6: Igen. És jogilag valószínűleg ez itt nem volt a legmegfelelőbb forgatókönyv. Tehát mi is a cikkeinkben, amikor ilyenekről írunk, azt írunk, hogy itt azért mindig nagyon fontos, hogy egy ügyvéddel, aki hagyatéki ügyekben járt, és egyeztessünk, mielőtt nyilatkozunk.
1: Igen, tényleg nem mindegy, hogy lemondok, vagy azt mondom, hogy én megkaptam, azt neked adom.
5: És ezért nagyon jó, hogy a pénzügyi békéltetőhöz vitte, mert ők tulajdonképpen kvázi akár volt peres bírók voltak, vagy közgazdászok, akik ezeknek utána tudnak nézni, aha, és itt már jobb hát lendülettel tudnak a másik féllel tárgyalni, mint ahogy amit az előbb hallottunk, az is tényleg megtörtént, nevezetesen, hogy az örökség összege nem fedezte volna a tartozást, és ennek ellenére az érintett pénzügyi intézmény követelte a hitel megfizetését, és azzal érvelt, hogyha az örökség ezt nem fedezi, akkor az ügyfél teljes vagyonával köteles ezért jótálni, és a pénzügyi békéltető testület tagjai voltak azok, akik
1: azt mondták, hogy nem,
5: akik rámutatták. Ezért is beszélünk arról, hogy ez úgy működik, mint egy bíróság, tehát csak sokkal gyorsabban, ingyenesebben, tehát maguk az érintett békéltetők tudnak utána nézni olyan jogszabályoknak. Az utolsó eset, amit hoztam ebbe a csokorba, hát ez egy nagyon, nagyon fura helyzet volt, mert a pénzügyi békéltetési eljárás zajlott, ugyanakkor fizetési meghagyással élt a követelés iránt, aha, ezzel párhuzamosan a szolgáltató, és az a helyzet van, hogy a fizetési meghagyás független attól, hogy zajlik a békéltetési eljárás, az azonnal életbe lép, úgynevezett ellentmondással lehet élni, igen, akkor perré alakul. Itt a happy end az az lett, hogy úgynevezett méltányossági kérelemmel átalakult a történet, tehát az ügyfél már nem tudta azt üzleti lapon vagy számokkal bizonyítva mondani, hogy nincs tartozása, elindult ez az eljárás, de leültek a felek, és a méltányossági eljárás a pénzügyi békéltetőknél akkor is eredményre vezethet, ha az ügyfélnek már abszolút nincs igaza, de valamilyen oknál fogva úgy gondolja a bank, hogy méltányossági alapon elengedi a tartozás egészét vagy részét, itt is ez történt.
1: Gyakorlatilag akkor ez egy bankkal szemben volt.
5: Így van, ugye? Így van. Ez a tartozás, de le tudtak ülni a felek, aha, és nem a hagyományos békéltetés, hanem a méltányossági eljárás keretében zárult az ügyfél számára kedvezőben.
1: Ha jól értem, akkor a pénzügyi békéltető akkor is tud segíteni, amikor már egészen másfele megy el a történet, meg talán akkor mediálni is tud.
5: Gyakorlatilag erről szól a történet mindegyik esetben, tehát aha, mediációról van szó, leülnek és megpróbál a pénzügyi békéltető egyességre juttatni a feleket, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, akkor van ügydöntő szerepe, ha ez nem sikerül, úgynevezett ajánlást vagy kötelezést is adhat ki, ugye 2 millió forint összegig maga is dönthet az ügyről, de ha már minden ügyfél érve elfogyott, semmilyen racionális érv nem lehet, ami mindent megcáfolt a bank, akkor méltányossági eljárásban még mindig lehet arra hivatkozni, hogy valóban elfogytak az érveim, méltányossági alapon kérem nek a tartozásnak részbeni vagy egészbeni elengedését.
1: Hát ebből is az következik, hogy azért vannak olyan szituációk, mikor nagyon érdemes a pénzügyi békéltetőz, meg a más ügyekben a sima, én így mondom, az általános békéltető testületekhez fordulni. Köszönöm szépen nektek, neked is, hogy így besegítettél, és hogy itt maradtál, mert hogy ennyi időnk volt a mai műsorban, továbbra is arra biztatom a kedves hallgatókat, hogyha van panaszuk, észrevételük, kérdésük, akkor küldjenek nekünk e-mailt facipes2025@gmail.com. Ide várjuk az e-mailjeiket, de nem ígérem, hogy egy hét alatt megoldjuk, úgyhogy szép sorjában azért ülnek itt a szakértők többek között a tájékoztatáson kívül, hogy segítsenek önöknek. Tehát ezzel a mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Bicó Tomi volt ismét segítségemre. Nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. További kellemes rádiózást a jövő héten ugyanebben az időben egy új műsorral várjuk Önöket. Legyen szép napjuk!
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció júliusban. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hozzátette, az élelmiszerárak hosszú idő után először mérséklődtek. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt a szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy az RTL-nek adott interjúban közölte, hogy az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebelsberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom. Ez azt jelzi, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta a Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat is.
0: Időjárás.
1: Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot. Viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulában lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.
0: Kezdődik a magyar zenei műsor. Kezdődik a magyar zenei műsor. Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor ugyanitt. Hallgass hazait a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Elindult a Hallgass hazait című magyar zenei műsor mai adása. Köszöntök mindenkit a Peter's Pan zenekarból. Pál Péter, zenész, színész itt van. Kezdjük nem sokára a beszélgetést. Molnár Szabolcs vagyok. Jó rádiózást kívánok!

0: Peter's Pan zenekar, Pál Péter, zenész, színész, vagy színész hallgató, már mindjárt színész, vagy Péter, köszöntelek a műsorban.
1: Szia Szabos, nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Elmondod, hogy mi az, ami most eszedbe jut, hogy mi minden történt?
1: Hú, Szabos, hát figyelj, nagyon-nagyon sok minden történt. Én úgy emlékszem, körülbelül 2 éve beszélhettünk először, és hát akkoriban, jól tudom, a Hogyha lejönné című dal kapcsán beszéltünk, meg talán a Széröpít volt még, és azóta megalakult a zenekar, a Peter's Pan zenekar. És valójában nekem gyerekkorom óta ez volt a vágyam, hogy legyen egy olyan zenekar, amelyben én leszek az énekes, és hozom a dalokat, és lesz egy ilyen csodálatos műhely munka, mint ami most nagyon szépen kialakult, és folyamatosan kialakulóban és fejlődésben van nálunk. És hát tulajdonképpen úgy alakult ez a projekt, hogy van egy nagyon jó barátom, akit Kálmán Lászlónak hívnak, és egyébként egy zseniális billentyűs, és őt kerestem meg, hogy volna-e kedve zenélni abban a zenekarban, ami pillanatnyilag még csak egy személyes volt. És akkor azt mondta, hogy persze, nagy örömmel, aminek én nagyon megörültem, és akkor ajánlott zenészeket, akikkel különböző helyeken dolgozott már együtt, és így ismerkedtem meg Müller Tamás dobossal, Maros Rudolf basszusgitárossal, és hát az elején csak így 4-en próbáltunk, és aztán csatlakozott hozzánk még az én csodálatos húgom, Laura, aki hegedűn játszik, és énekel is, és végül Baruss Bence gitáros, és így lett meg az a csapat, amelyet megkereső Facebookon a Peter's Pan csoportot, vagy bárhol látni fog.
0: Hát igen, és te tulajdonképpen zenével elkezdtél megjelenni mondjuk 2-3 évvel ezelőtt, 4 éve, nem is tudom hány éve,
1: dalokkal. Egy pár éve, nagyjából szerintem egy olyan 3-4 éve írhatok komolyabban dalokat, vagy akkor kezdtem tudatosan új dalokat írni, hogy már szeretném is megmutatni embereknek, előtte csak úgy magamnak írogattam ezt-azt, de tény, hogy sokáig úgy fogtam fel a dolgot, hogy ez egy teljesen szóló projekt, és hogy egyedül szeretnék majd ott lenni a színpadon, és akkor, tehát ahogy említettem, visszajött ez a gyerekkori nagy vágyam, amikor emlékszem, hogy ugye édesapám is zenél, és voltak ilyen hosszú utak, amikor hallgattunk ilyen különböző horvát, meg balkán zenéket, és ugye elképzeltem, hogy milyen lehet az, amikor ott vagyunk egy csomó hangszóró között, meg folyamatosan ide-oda húzigáljuk a különböző zenei berendezéseket, próbálunk, és valahogy nagyon el tudtam képzelni magam ebben a környezetben, és valahogy ezek a dolgok visszajöttek, és így kezdtem el a zenekar irányában gondolkodni újból.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter's Pan zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: színész, Peter Spann zenekar. És amikor én először megláttam, én nem is voltam benne biztos, hogy néztem, te vagy, nem te vagy, te vagy. És akkor...
1: Igen, hát ez valóban egy nagyon nagy lépés. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok izgalmas dolog fog így történni, hogy egy csapatként vagyunk jelen. Egyébként már tavaly ősz óta próbálunk így a kezdeti formációval, és aztán ugye csatlakoztak az új tagok, és tulajdonképpen így a tavasz végét, talán nyár elejét számítjuk így a megalakulás időpontjának, amikor már tényleg elhatároztuk, hogy Peter Spanként fogjuk csinálni ezt a projektet. Hát nagyon-nagyon sokáig gondolkodtunk Szabolcs azon, hogy mi legyen a nevünk, tehát ha egy pár száz nevet nem dobtunk be, akkor nem tudom mennyit. És akkor egyszer csak valahogy kibukott ez a Peter Spann, ugye, ami a nevemből, a nevemnek egy ilyen szójátéka, és tök érdekes, hogy a Pán Péterre asszociálnának, állnak valószínűleg elsőre az emberek, viszont benne van az is, hogy angolul a pen, az ugye serpenyőt is jelent, és azt szoktam elmondani sztorinak, hogy tojás sütés közben jött a név, úgyhogy van egy ilyen értelme is, meg van egy olyan is, hogy amire csak utólag jöttem rá, hogy van egy hangszer, amit handpennek hívnak, és Bence, aki a gitáros, ő egy kiváló, de zseniális handpen művész, úgyhogy szerintem ezért neki még különösen izgi volt ez a név.
0: És ha azt mondom, hogy most van az, amikor komolyra fordult a zenei ügyed, akkor jól mondom?
1: Abszolút, abszolút jól mondod. Amúgy most a nyáron már volt szerencsénk több koncerten is szerepelni. Például Szlovéniában összesen 3 koncertünk volt, aztán Dunakeszin is a Fizzfest nevű fesztiválon vára sikerült eljutnunk, és hát igazából az első szereplésünk viszont a Lámpásban volt Budapesten, egy ilyen családias hangulatban. És most pedig készülünk a Kávészünet zenekar előzenekaraként a Gödörben egy decemberi koncertre.
0: Megvan a dátum? Biztos megvan.
1: Igen, december 2.
0: Na, akkor most mutatunk egy dalt most.
1: Jól
0: és
1: van.
0: Aztán visszajövünk. Melyik legyen az első, amit megmutathatunk most, mit mondasz?
1: Hát valójában a Hajnalig volt az első klippes közös dalunk, úgyhogy akkor legyen a Hajnalig.
0: Oké, akkor ezt elővesszük, mutatjuk, utána visszajövünk. Pál Péter, zenész, színész itt van, és a Peter Spann zenekardala következik.

0: Peterspan zenekardala szólt, és itt van Pál Péter, zenész, színész. Amúgy benned az, hogy zenész, színész, az most hol tart így lelkileg ez a dolog? Ezt már szerintem pár éve is kérdeztem tőled, hogy akkor te zenész vagy színész, vagy mind a kettő, vagy most mi vagy?
1: Én mind a kettővel foglalkozom, és igazából ez a két dolog nekem hatalmas nagy szenvedélyem, és úgy érzem, hogy ez a kettő nagyon-nagyon kiegészíti egymást, és az, hogy én alapból próbákra járok, színházban dolgozom, meg ugye egyetemista vagyok még, most vagyok 5. éves, és az, hogy amellett viszont írom a dalokat, meg verseket is írok, ez mind segít abban, hogy formában maradjak minden szempontból. Tehát, hogy igazából azt érzem, hogy nem engedhetem meg magamnak azt, hogy ne alkossak valamit folyamatosan, mert szerintem ahhoz, hogy valaki így a színpadon meg tudja tartani a lelkesedését, az folyamatosan egyfajta alkotási tűzben kell égnie, és akkor pont nem vagyok ott a színpadon, vagy van egy kis időm, akkor ezt más területeken művelem. Például verseket írok, és aztán van ugye a zene, ami viszont a színház mellett a másik hatalmas nagy szenvedélyem.
0: Folytatjuk nem sokára a Peterspan zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait, magyar dalok mindenkinek!

Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait, magyar dalok mindenkinek. Hallgass hazait, minden héten ugyanekkor, ugyanitt.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Peter's Pan zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész. Sosem állsz le? Amúgy. Tehát te az az ember vagy, aki tényleg így, ahogy elmondtad most, hogy mindig valamibe bele kell vinned ezt a fajta kreativitást, mondjuk, vagy erőt? Vagy...
1: Hát igazából annyi dolog változott így az elmúlt időszakban, hogy valahogy nem egyfajta görcsből, vagy egy muszájból csinálom ezeket a dolgokat, hogy csak azért, hogy valamit csináljak, hanem egyre nagyobb tényleges affinitást érzek afelé, hogy műveljem ezeket a dolgokat. És nyilván ez annak a velejárója, hogy egy csomó dologra kezdek ránézni, kezdek észrevenni olyan dolgokat, amiket nem tudtam korábban, úgy a színházzal kapcsolatban, mint a zenével, és azért sokkal-sokkal élvezetesebbé vált ezeknek a dolgoknak az űzése. És maga ez a gondolat, hogy napról napra egyre több olyan felismerésem van ezekről a területekről, amik előre visznek, az erőt ad ahhoz, hogy csináljam. És még akkor is érzem ezt az egyfajta haladást, hogyha egy kicsit jó értelemben hátradőlök, és tudok lazítani. Tehát ennek is megvan a helye.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter's Pan zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: folytatjuk a Peter Spahn zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész. Van kedved egy picit első koncert élményekről mesélni? Mert most már azért mondom, hogy éltétek meg ezeket?
1: Nagy örömmel.
0: Milyen volt?
1: Nekünk a Lámpás volt ugye az első koncert, és oda nagyon-nagyon készültünk, és ott Laura nem tudott sajnos ott lenni, a húgom, úgyhogy csak öten voltunk. Úgyhogy egy nagyon-nagyon picit át voltak hangszerelve a dalok, és tök jó élmény volt, hogy először állhattunk közönség előtt. Itt tényleg nem tudtam, hogy mi a fenét várjak így az első alkalomtól, és amikor odajöttek az emberek, ugye ott voltak a családtagok, aztán barátaink, meg egy-két olyan ember, akit egyáltalán nem ismertünk, és aztán egyre többen gyűltek össze ott a Lámpásnak az előadó termében, és nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy tök idegenek is bent voltak, és jól érezték magukat, és ez volt az, amikor azt éreztem, hogy na most nyerekben vagyunk, és csinálni kell, mert egy dologra választ kaptam, hogy vannak olyan pillanatok, meg vannak olyan mozzanatok a dalokban, amikkel tényleg az emberhez tudunk szólni, és nem csak önmaguk miatt vannak a dalok, hanem valakihez szólnak, és ezt ki kellett próbálni, mert ugye előtte csak kevesebb olyan alkalom volt, amikor ezt megtehettem, pláne úgy, hogy egy teljes fantasztikus zenekar támogatja ezt a dolgot, és nagyon érdekes volt azt is látni, hogy nagyon más, amikor csak 100 zongorával játszom, vagy hogyha minden hangszernek megvan a maga szerepe, és különböző frekvenciákon, hanghullámokon juthat el az emberek szívébe a zene. Úgyhogy ez egy fantasztikus élmény volt, és aztán jöttek a szlovéniai koncertek, ugye én odavalósi vagyok, Lendváról jöttem eredetileg, de most Budapesten élek, és ott viszont ismerősök, lendvai barátok között nagyon jó volt visszatérni, mert volt egy alkalmi zenekar tavaly, amely ugyanezen az első szlovéniai helyszínen már játszottunk, és amikor most visszamentünk, akkor voltak visszatérő vendégek, és nagyon, nagyon örültünk, hogy láthattuk őket, és tulajdonképpen ezek a koncertek mentén elkezdtem gondolkodni, hogy mivel lehetne még egy kicsit feldobni a programot, és most azon vagyunk a zenekarral, hogy egy kicsit a vidámabb, pörgősebb, idézőjelben bulisabb vonal legyen az, amire egy kicsit nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni, és most is ilyen dalokban gondolkodom, és hogyha mondjuk tudatosan lemezre írok dalt, vagy írtam dalt, akkor ez valami ilyesmi volt, vagy valami ilyesmi, és akkor már el is szóltam magam, Szabolcs, hogy készül a lemezünk.
0: Hát itt tart a dolog, de egyébként a koncertek kapcsán még annyi, hogy most eddig azt tudod szám szerint, hogy hány koncert volt, hogy hát, hogy képzeljük
1: el? Hát fel tudom neked sorolni, tehát igazából volt egy koncertünk a Lámpásban, aztán volt egy koncertünk Lendván, Szlovéniában, aztán egy Domonkosva nevű csodálatos helyszínen, és utána volt egy újabb koncertünk Lendván, de közben volt Dunakeszin is, aztán hol volt? Ja igen, és a Magyarság Háza meghívott bennünket az évfordulója alkalmából szervezett koncert sorozat műsorába, és így eljutottunk Szlovákiába is, tehát itt most már 6-nál tartunk. Uh-huh. Volt egy szereplésünk a Mutasd meg magad tehetségkutatóban, amit az Öröm a zene program, szervez, és itt valójában harmadikak lettünk, aztán kiderült, hogy másodikként hoztak ki bennünket. Szóval ezzel is kaptunk egy új szereplési lehetőséget a legnagyobb zalaegerszegi fesztiválon jövőre.
0: Gyakorlatilag ez eddig 7.
1: Igen, és aztán most ami a következő nagy projektünk lesz, az a decemberi kávészünet előtti koncert.
0: December 2.
1: Így van.
0: Milyen érdekes tényleg így belegondolni, hogy eddig 7 koncert volt, és ehhez képest amúgy nem ez látszik rajtatok, és akkor gondolj bele tényleg, hogy most, ez még csak most indult el ez az egész, és hogy utána micsoda rutint tudsz majd szerezni az évek, évtizedek alatt. Jó belegondolni.
1: Hát nagyon kellemes érzéssel tölt el, hogy ez lesz.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter Spahn zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek!

0: Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottál.
6: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
7: 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció júliusban. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hozzátette, az élelmiszerárak hosszú idő után először mérséklődtek. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt a szerb közlekedési miniszterrel. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter egy az RTL-nek adott interjúban közölte, hogy az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom. Ez azt jelzi, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta a Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat is.
6: Időjárás.
7: Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulában lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.
0: Hallgass hazait! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: a Peter Spahn zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész. Mi legyen, ami most szólhat?
1: A Csend stúdióban felvettünk egy olyan dalt, aminek az a címe, hogy Hogyha nem lennél. Csináltunk belőle egy ilyen live sessiont, úgyhogy akkor szóljon ez a szám.
0: Oké, mutatjuk, utána visszajövünk, a Peter Spahn zenekartól jön a dal, mindjárt folytatjuk.

0: Peter Spahn zenekartól szólt a dal, Pál Péter zenész, színész itt van. És ahogy beszéltük a dal előtt, hogy akkor most már lényegében koncertezik a csapat, sőt összeállt a csapat, és mi az érzésed a csapattal kapcsolatban és az összeállással kapcsolatban, hogy megvan pont a végleges, minden szempontból minden megvan, és így van meg, ahogy van, vagy még lehet, hogy még jön hozzá valami, vagy még formálódik?
1: Hát én azt látom, Szabolcs, hogy a Peter Spahn zenekar az nagyon-nagyon különböző és nagyon-nagyon sokszínű emberekből tevődik össze, és igazából ez az, ami miatt nagyon-nagyon izgalmas az együttműködés. Tehát, hogy van, aki inkább a jazz irányából közelíti meg a dolgot, van, aki inkább egy kicsit talán a könnyű zene felől, de alapvetően mi ugye popzenét játszunk, viszont én úgy érzem, hogy a zenészeknek szabad kezük van abban, hogy belecsempészenek ebbe a zenébe olyan motivumokat, amiket ők ott jónak éreznek, tehát legyen szó akár jazzről, vagy egy picit népiesebb jellegű dolgokról. Szóval a zenei értelemben én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon klassz csapat, és azt látom, hogy egyre, ahogy jönnek az újabb és újabb koncert és szereplési lehetőségek, egyre többet próbálunk, úgy kovácsolódunk össze ténylegesen csapatként is. Szóval én azt gondolom, hogy mi most már mondhatjuk azt, hogy barátok vagyunk, annak ellenére, hogy van olyan csapattak, akivel csak egy-két hónappal ezelőtt, vagy mondjuk fél évvel ezelőtt találkoztam először. Szóval azt gondolom, hogy egyre összeforrottabbak vagyunk. És ez egy nagyon-nagyon jó érzés. És aztán technikailag meg folyamatosan azon vagyunk, hogy fejlesszük magunkat, és fejlesszük a projektet, hogy egyre jobb legyen a hangzás, egyre gazdagabban szóljanak a dalok, és hogy olyan témákat vegyünk elő, amikkel tényleg meg tudunk szólítani embereket. Van egy producerünk, aki nekem egy jó barátom, Biksi Gábor, akivel már a Hogyha lejönnél óta együttműködöm, és ő lesz az, aki a 2022-ben megjelenő lemeznek a zenei producere lesz. Szóval tulajdonképpen itt együttműködünk vele folyamatosan, amikor egy lemezverzió felvételéről van szó. Most is például két dal is készül nála, és valahogy megpróbáljuk megtalálni az egyensúlyát annak, hogy mi legyünk, tehát zenekari hangzás legyen, ám ugyanakkor legyen meg a kellő, hát idézőjelben gépiesség, vagy modernség, vagy ki hogy nevezi, hogy egy lemezen egy egységes képet adjon, és legyen egy egységes hangzás.
0: Ami tulajdonképpen egy pop hangzás, ugye?
1: Valójában igen. Tehát alapvetően pop zenét játszunk.
0: És direkt, és tulajdonképpen mondjuk akár azért is, hogy a rádiók is örömmel vegyék.
1: Akár így is megfogalmazhattam volna, igen.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter Spahn zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész.

0: folytatjuk a beszélgetést a Peter Spahn zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész. Kérdezem tőled a szövegeket, hogy szövegekben mi az, ami téged egyrészt mostanában mozgat, meg hát úgy dalok szempontjából, szövegírás szempontjából, vagy akár vers írás szempontjából, de hát ki tudja, hogy mikor vers, mikor dalszöveg, ami kijön belőled. Tehát mi mindenen járnak a gondolataid?
1: Hát igen, a vers meg a dal között azért van, hogy néha elmosódnak a határok, és néha azt érzem, hogy például felolvasva egy dalszöveg néha elmenne akár versnek is egy kötetbe. Eredetileg én inkább ilyen kicsit ilyen mélabúsabb, melankólikusabb, romantikus dalokat írtam, és aztán jött egy olyan időszak, amikor kicsit ráálltam erre a sokat mondó, szókimondó, kicsit reppesebb vonalra. És most per pillanat, ami engem nagyon izgat, igazából most két dolog izgat nagyon. Egyfelől az a megközelítés, hogy van egy főbemászó refrén, és akkor ahhoz megpróbálok társítani egy olyan verszakot, ami egy kicsit rappes jellegű, viszont van benne némi a slam poetry-re jellemző vonás, szóval, hogy próbálok egy kis plusz csavart vinni a szövegekbe, és próbálok olyan dolgokat beleírni, amikre egy elsőre nem gondolna az ember, meg próbálok olyan rímeket találni, amik nem adódnak egyből. Szóval megpróbálom az ilyen bevett, hát mondhatnám azt, hogy kliséket elkerülni. Ez az egyik vonal, és másik pedig az, hogy amikor van egy állapot, akkor, vagy úgy érzem, hogy van egy olyan szituáció, amit megfigyeltem magam körül, vagy az életben, akkor abból megragadok egy központi motivumot, és akkor én fűzöm fel az egész történetet. Tehát, hogy tulajdonképpen egy ilyen atmoszférát próbálok teremteni vele. Van is egy olyan dalunk, hogy rózsa, van egy olyan dalom, aminek egyelőre a refrénje van meg, hogy rózsabokor. És ez egy olyan fiatal valami.

0: akiről szól, aki, tehát nem rólam, hanem láttam valakit, aki megihlett ezt a dalt, akin azt láttam, hogy így el van tévedve, el van veszve, nem igazán tudja, hogy mihez kezdjen, és csak úgy száll felette az idő, és csak egy helyben van. És ezt egy rózsabokorral fogalmaztam meg, és úgy van a szöveg, hogy rózsabokor, meddig vársz, miért nem nyílsz ki még? Rózsabokor, meddig vársz, felhőtlen az ég? Rózsabokor nem felel, szunnyad csendesen, illatozná bárki már, de nem öntözi senki sem. És valójában egy ilyen motivumon keresztül megkerestem azokat a párhuzamokat, amik ezt a történetet el tudom mesélni.
1: És valahogy igen.
0: Ezek a dolgok azok, amik nekem nagyon izgalmasak. Nem direktben van úgy elmondva, hanem picit ilyen költői köntösben.
1: És mi lesz utána a rózsával?
0: Hát még nem fejeztem be a dolgot.
1: Azért kérdezem.
0: Úgyhogy most látod, most elkezdtem Szabolcs gondolkodni.
1: A rózsabokorral.
0: Hát remélem, hogy a való életben, aki megihlette, az ki fog virulni. Ennyit elárulhatok.
1: Általában most azon gondolkoztam, hogy a dalaid vége tulajdonképpen olyan szomorúba hajló dal nem jut eszembe, hogy lenne nálad, úgyhogy szerintem akkor jó esélye van az életre a rózsabokornak is.
0: Hát persze, hát nem lesz ez egy szomorkás dal, tehát meg fogjuk támogatni úgy különböző igazából hangszerekkel, hogy ez a végén egy ilyen felemelő dal legyen. Ez is egy olyan érzés, amit keresek az összes dalban, hogy lehet felemelni azt, aki meghallgatja, mert valahogy ez a lényege. Hát ennek az egész csodálatos dolognak, hogy valaki másnak egy kis örömet okozzunk, egy kicsit esetleg megtisztuljon, egy picit esetleg megkönnyezzen, nevessen egy jót, és arra is törekszünk, vagy én törekszem, hogy például egy koncerten úgy legyen összerakva a műsor, hogy abban legyenek olyan dalok, amik egy kicsit megtáncoljátatják az embert, megnevettetik esetleg, és aztán hirtelen egy egészen más történetbe csöppenjen az illető is, és halljon egy egészen szívből jövő vallomást, esetleg szerenádott szerelmi történetet.
1: Folytatjuk nem sokára a Peter Spán zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek! Hallgass hazait! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt!

0: mondd meg, hogy mi szóljon most.
1: Nézzük meg a Csitítgató című számot, és a Csitítgató című dalról egyébként azt szeretném elmondani, és a videóklipjéről, hogy nem mondok róla semmit, Szabolcs.
0: Majd utána
1: kérdez rá, mert ez egy hosszú sztori lesz. Belekezdenék, csak
0: akkor inkább és utána? Után.
1: Úgy legyen.
0: Jó, rendben, mutatjuk a Csitítgatót Peter Spahn zenekartól, Pál Péter itt van, mindjárt jövünk és tudod mondani.
1: Jól van.

0: Csitítgató címmel szólt a dal a Peter Spahn zenekartól. Pál Péter zenész, színész itt van. Na és akkor most mondasz a dal kapcsán és a klip kapcsán
1: dolgokat? Igen, hát ennek a dalnak és ennek a klipnek egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes története van. Ugyanis megterveztük, hogy hogy fogjuk a videoklipet leforgatni, és Turáni Gergely barátommal, aki kiváló operatőr és ilyen vizuális hatásoknak nagy mestere. Tehát vele találkoztam Szentendrén, ugye ott forgattunk volna, és ott voltunk egy nappal a forgatás előtt. Meg voltak beszélve a helyszínek, szereplők, stb. És egyszerűen nem állt össze a dolog. Tehát voltak szereplők, akik abban a pillanatban jöttek közbe dolgaik, voltak olyan, és aztán a helyszín az ugye vele úszott, mert hogy náluk forgattunk volna. Rossz időt mondtak, időszűkében voltunk, tehát sehogy nem jött össze. És ott ültünk reményveszve Gerivel a Szentendrei főtéren, és egyszer csak az ötlete támadt, hogy megcsinálhatnánk ugyanezt a sztorit, aminek a forgatókönyvét én felvázoltam és elküldtem neki egy ilyen animációs változatban. És rögtön rámondtam, hogy igen, kezet csaptunk rá, és értesítettem a zenekart, és aztán...
0: Szóltál, hogy készen van.
1: Szóltam, hogy srácok, nem lesz itt forgatás, viszont egy sokkal klasszabb ötlete lett a Gerinek. Hamarosan Laurával, a hugommal elmentünk Gerihez, és ugye neki van otthon egy nagyon klassz kis stúdiója, ahol felvettük ezeket a mozgásokat, és akkor azok alapján készítette el Geri a videoklipben az én mozgásaimat és Lauráit. Főképp azokról beszélek, ahol énekelek, mert ugye ott pontosan meg kellett csinálni a szájnak a mozgását, és aztán az ő végtelen, eszméletlen fantáziája szülte meg azt a képi világot, ami a néző elé tárul, hogyha megnézi a Csitítgatónak a klipjét, és egy izgalmas történetet mesélünk el, ami egy kicsit egy ilyen akciófilmnek is megfelel, csak ugye kicsiben, és szűk 3 perc alatt. Ugye van egy srác, aki hasonlóan, mint a Hogyha lejönnél című dal klipjénél, elmegy szerenádozni a lányhoz, ám van benne annyi csavar, hogy először egy másik házszámot talál meg, ami ugye nem a jó házszám, és majdnem pórul jár, és aztán másodjára se találja meg a jó címet. Itt viszont találkozik egy nagyon kedves nagymamával, aki útba igazítja őt és a zenekart, és így végül eljut a lányhoz, aki viszont nem hallja meg a dalt, de nem akarom lelőni a poént, hogy miért nem hallja meg a dalt, úgyhogy mindenki nézze meg a Csitítgatónak a klipjét.
0: Mennyi időbe telik egy ilyen animációs klip elkészítése? Mert olyan könnyedén mondtad, hogy hát kitaláltuk, és akkor elkészült.
1: Hát az én részem az valójában nagyon gyorsan megvolt, én csak az irányokat és a forgatókönyvet vázoltam fel Gerinek, és akkor ő elkezdett dolgozni vele, és szerintem körülbelül egy hónap lehetett még elkészült vele.
0: Ez kemény.
1: Igen, és ráadásul teljesen egyedül, tehát ő egyedül csinálta meg az összes karaktert, fotók alapján ugye mindenkit befotóztunk, szóval egy egész komoly folyamat volt, amit ő egy ponton túl teljesen egymaga véghez vitt. És amúgy meg is lett a gyümölcse, ugye most volt az 5. magyar klipszemle, ahova a vizuális effektek, ugye a VFX-nek nevezett vizuális hatásoknak a kategóriájában bekerültünk a top 5-be, tehát a shortlistre, egy szűkített listára. Uh-huh. És ez nagyon nagy öröm volt számunkra, és elmentünk az akváriumba, ahol a kiosztót és az eredményhirdetést tartották.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter Spahn zenekarból, itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Folytatjuk a Peter's Pan zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész. Amikor dalt szülsz, vagy szöveget szülsz, akkor a múzsádhoz írsz továbbra is?
1: Igen, hát nekem a múzsám ő egy folyamatos ihletforrás. Tehát az tény, szóval, hogy igazából én az erőmet, a lelki erőmet, azt tehát ő folyamatosan formában tart engem, és igazából a csodálatnak a forrása számomra, és nagyon-nagyon sok mindenben segít. Viszont vannak olyan dalok, amiket egyszerűen azért írok, hogy legyen, hogy, tehát ha van egy jó pofa téma, akkor azt kiírom magamból, és igazából kreativitásból oldom meg a dolgot, és nem feltétlenül csak szerelmes dalokat írok. Tehát, hogy különböző ihletforrások vannak, attól függően, hogy milyen típusú dal szeretnék írni.
0: Folytatjuk nem sokára a Peter's Pan zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész.
2: Voltam már lent, én tudom, mit jelent a sötétlő bérházak csendjéből felsíró apró neszek. Már csak arra jó kezek,

0: Ezek.
1: Folytatjuk a beszélgetést a Peter's Pan zenekarból. Itt van Pál Péter, zenész, színész. Zenekari terveket mondasz még? Meg akkor még egyszer a dátumot is mondom, ez december 2 Budapest, amikor kávészünet zenekarral együtt Peter's Pan zenekar.
2: Igen, a zenekarral aktívan dolgozunk az első lemezünkön, ami 2022 első felében fog megjelenni, úgyhogy mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom a figyelmébe, és hamarosan érkeznek az újabb dalok. Úgyhogy mi azon vagyunk, hogy klassz élményt tudjunk nyújtani mindenkinek, aki eljön a koncertjeinkre. Úgyhogy hát egy módja van, hogy erről az ember megbizonyosodjon, úgyhogy ellátogat.
1: Oda megy.
2: Így van.
1: Az ember. Na akkor mondd az áródal, de te már mondtad, hogyha lejönnél.
2: Hallgassuk meg, hogyha lejönnél című számot.
1: Na, rendben van. Akkor ezt meghallgatjuk, és amikor híred van, akkor pedig szólj, és tudjuk folytatni.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Na hát akkor jön a dal, Peter's Pan zenekartól, Pál Péter, zenész, színész, itt volt, itt van, és köszönöm szépen neked.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
3: Hallgass hazait, magyar dalok mindenkinek.

Az elmúlt két órában a Hallgass Hazai című magyar zenei műsor szólt a Peter Spahn zenekarból. Pál Péter zenész, színész volt a műsor mai vendége. Molnár Szabolcs vagyok. További jó rádiózást kívánok!

0: Hallgass hazait!
1: Hallgass hazait!
0: Magyar dalok mindenkinek! Minden héten ugyanekkor ugyanitt! Ez volt a Magyar Zenei Műsor! Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal

életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasan teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Olyan ő

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton.